Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettem.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztaló.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszhatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamat.

ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűség.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

A te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szizanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

mennyei atyánk, népünk, hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem jól felhasználnom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele és az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa és vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Örök atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor.

0: Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szűzanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkát. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten ígével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmak kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrés, nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az életi szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus velándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve bűnösök áldozottja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve benned kimulók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elvesz a bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben is

áldjon és védjen meg bennünket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú és a

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közbenjáró segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébressz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne félj a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
0: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján. Dr. Bár Miklós püspök atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igent mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
0: Dr. Bár Miklós püspök atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Mária Rádió. Igéző. Tudomások Isten szaváról.

mindjárt az ő teljességéből merítettünk kegyelemről kegyelmet. János evangéliumában a prológusnak a vége felé van. Nem ezt választottam szentelési igének egyébként, de mégis ez az, ami nagyon sokszor szíven üt, amikor hát karácsonyi időszakban is legalább 2-szer olvassuk a misén a János prológust, hanem 3-szor, ha úgy jön ki a lépés, ugye? Meg más esetekben is elképesztő teológiai mélysége van ennek az egész prológusnak, és ez az ige lehet, hogy azért fogott meg engem, mert én eléggé telhetetlen vagyok. Tehát én mindent akarok tulajdonképpen. És hogy az Isten teljességéből meríthetünk, ez nekem egy felfoghatatlan dolog, és egy hatalmas ajándék, és egy nagy meghívás is egyben. Hogy hát akkor nem csak lehetőség van, hanem meríts is belőle. És egyre inkább úgy látom, hogy az ige hirdetésünknek nagyon hangsúlyos és pontos része kellene, hogy legyen. Mert papírforma szerint tudjuk ugyan, hogy az Isten szent háromság. De hogy ez mi minden fakad, tehát minden lényeges dolog ebből a tényből fakad. Hogy az Isten az egy szeretett közösség. És hogy ott van nála a teljesség. És hogy ebből tudunk meríteni. Nekem ez a nagyon fontos. Hogy ne pótlékok után rohangáljunk, meg megelégedjünk kevesebbel. Tehát, hogyha az ember az Isten képére lett alkotva, akkor ne kevesebbel elégedjen meg, mint az élő Istennel.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
4: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunknál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Isten oltó kése, pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósan maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket!
2: Bízunk benned!
0: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned.
0: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned.
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó célt szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
2: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
2: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
3: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és itt ül velem szemben műsorunk zenei szerkesztője, állandó beszélgető partnerem, Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában, és abban reménykedem, hogy ma is velem együtt nosztalgiázol majd, úgy, ahogy ezt műsorunk címe is jelzi. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Együtt nosztalgiázunk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Szó szerint így van, kedves Lőbe. Azt mondhatom, hogy visszamegyek ezekkel a zenékkel a gyerekkoromba. Újra átélem ezeket, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem azért tetszenek ezek a dalok, mert én akkor gyerek voltam, tehát még nem fiatal, hanem azért, mert ezek annyira jók.
3: És folytatjuk azt a beszélgetésünket, amelyben az 1972-es Táncdalfesztivál dalait idézzük fel. A folytatásban Del Hussa John énekel nekünk. Dalának címe Jégvirág. Mi jut eszedbe ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
4: Egy olyan dalszöveget fogunk hallani, ami az ember szívéhez, a lelkéhez szól. A fiú nagyon-nagyon szeret egy lányt, aki hűtlen lesz hozzá, és hideg, ebből adódóan adja a fiú a jégvirág nevet a lánynak. Hadd idézek a szövegéből. Térdig jártam a hóban, bolondul szerelmes voltam. Pirosra fújta az arcomat a szél, örültem, mert mellettem jöttél. Hadd idézek ki későbbi részt. Tél volt, hideg tél, s még csak meg sem öleltél, de vétekezért haragudni rád, így is szerettelek, jégvirág. Nem tűzheti a hajába senki, nem lehet a vázába tenni. Ez a név illik csak reád.
3: Sokat mondó és elgondolkodtató, ugyanakkor mély tartalma van ennek a szövegnek.
4: Igen, ehhez már csak annyit tehetek hozzá, hogy Del Hussa John énekével még inkább az ember szívéhez szól.
3: Ennyi információ után énekeljen nekünk Del Hussa John, dalának címe Jégvirág.

0: egy perc az évekért. Erről énekel nekünk hamarosan Mátray Zsuzsa. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
1: Sok mindenre nem emlékszem a gyerekkoromból, a szövegre ragadott meg már annak idején. Egy olyan lányról szól, aki nagyon-nagyon szeret egy fiút, aztán megszűnik közöttük a szerelem, gondolom, hogy a fiú hibájából, de a lány emlékeibe ez a szerelem mindig él és őrzi a szíve mélyén. Többet hadd ne mondjak róla, megint csak azt mondhatom, hogy olyan szöveg, ami önmagáért beszél, és kicsalja az ember szeméből a könnyet.
0: Hallgassuk akkor meg magát a dalt, egy perc az évekért címmel, Mátray Zsuzsa énekel, itt a Szent István Rádióban.

0: Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel? Gyakran feltehetjük ezt a kérdést, hiszen a szerelem örök téma, és ahogy te is említetted, kedves Laci atya, vagy éppen a boldogsága miatt, vagy éppen egy szerelmi csalódás miatt. Ez esetben ez utóbbiról lesz szó?
1: Igen. A dal kapcsán az maradt meg a gyerekkori emlékeimből, említettem már, hogy Ősz Ferenc a humorista, és Kundik Júlia a televíziós műsorvezető volt a fesztivál műsorvezetője. Amikor ez a dal előadásra került, akkor Kudlik Júlia annyit mondott, hogy a dalukban majd arról fognak énekelni, hogy a műszaki dolgok, ha el is törnek, minden megjavítható, de ha egy szerelem törik el, azon mit lehet tenni? A választ hagyd ne én mondjam el, figyeljék a kedves hallgatók a dalnak a szövegét, abból majd kiderül.
0: Ebből is kitűnik az, hogy az emberi érzelmekkel nem lehet játszani.
1: Igen. És nyilvánvalóan a szerelem is egy olyan dolog, hogy felelősek vagyunk egymásért, úgy a fiú, mint a lány. Szoktam mondani a jegyeseknek is, hogy a szerelmetekkel nem csak egymás felé, hanem a jóisten felé is el kell majd számolnotok. Így gondoljatok erre. Nem tudom, hogy a generál együttes ezzel a dallal tűnt-e fel, erre bevallom, nem emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy igen. Azt tudom, hogy olyan sláger volt, hogy úton útfélen énekelték akkor is az emberek.
0: Tudsz a szövegéből is idézni, kedves Laci atya?
1: Igen. Egy kis ízelítőt hadd vegyünk a dal szövegéből, így kezdődik. A cipőd, ha kiukad, megjavítja a cipész. A ruhád, ha kiszakad, tűt fűz a szabó, és estére talán kész. Ha a csap csak letörik, hamar egybe szerelik, ha kiég a vasaló, egyszerű a javítás, mindenre van megoldás. Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel? A szétszakított álmot nem javítja senki, egyszerűen dobjuk el.
0: De jó, hogy idéztél a szövegből, kedves Laci atya, mert éves formájában elmondva talán még jobban megértjük a dal üzenetét. Úgy is lehet érteni, ha éneklik, de olyan jó, amikor szavakkal is ismertetjük egy-egy dal tartalmát. Akkor erre számítsanak a kedves hallgatók a folytatásban, erről lesz szó.

0: Ott a cipőm talpa, és elvittem a Schusterhez, hogy javítsa meg. Erre a kis dédi megkérdezte, papa, miért nem dobtad ki? Ő így felelt, tudod, akkor még nem ilyen világ volt, illetőleg azokat a cipőket a mesterember még meg tudta javítani, de mondják, akik még élnek cipészek, hogy sajnos a mai cipőket már nem lehet.
1: Ezek után nem marad más tisztünk, mint hogy felkonferáljuk a most következő dalt. A generál együttes felvétele szól, a címe pedig Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel?

0: Kedves Laci, hogyha az elmúlt percekben az 1972-es Táncdalfesztivál dalairól beszéltünk, és hogy teljes képet adjunk a kedves hallgatóknak, meg kell említenünk azokat a dalokat is, amelyeket korábbi műsorainkban játszottunk le. Melyek ezek?
1: Csak cím és előadó szerint említem őket. Korábbi adásunkban elhangzott már méghozzá a Füttyös dolog műsorában Pór Pétertől a Csalódott szerelmesek indulója című felvétel, illetőleg Majláth Jenőtől a Jó lesz, ha sietsz című dala. Majláth Jenőről emlegettük, hogy Majláth Júliának, a híres zeneszerzőnek a testvére. Ez a két dal is megvolt a gyűjteményemben, és hozzátartozik a 72-es Táncdalfesztiválhoz, ezért fontosnak tartottuk Böbivel, hogy megemlítsük.
0: Kedves hallgatóink, mi most ezeket a történeteket és ezeket az emlékeket tudtuk feleleveníteni az 1972-es Táncdalfesztivállal kapcsolatosan. Remélhetőleg a minket hallgató, hűséges hallgatóknak még eszébe jutott számos más élmény és emlék, jó volt újra hallgatni ezeket a dalokat.

0: Azonban az is fontos információ, hogy ezzel a dallal a táncdalfesztiválok sorozatunk végéhez értünk. Ünnepélyesen így fejezhetjük be ezt a sorozatot a műsorunkon belül. De ne csüggedjenek a kedves hallgatók, hiszen folytatjuk tovább nosztalgiai zenei időutazásunkat egy újabb témával. Kíváncsiskodhatok, kedves Laci atya, mi lesz a következő témánk?
1: Igen, most olyan dolgokat válogattam a gyűjteményemből, amit így neveztek, hogy rágógumi zene. Még záró szóként annyit hadd mondjak el, tehát a folytatásban a rágógumi zene fog következni. Ebben a műfajban is több klasszikus nagyvilágsláger született, ezek mind külföldi felvételek lesznek, majd ha fogják hallani őket a kedves hallgatók, szinte táncra perdülhetnek, mert az egyik sajátsága volt ennek a műfajnak, hogy igen ritmikus zenéket kellett hozzá alkotni.
0: Legyen elég ennyi, és aki szeretne többet megtudni, mindenképpen tartson velünk a folytatásban is. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években. Új témával foglalkozunk műsorunkban, ez az új téma pedig nem lesz más, mint a rágógumi zene. Honnan jött az ötlet, kedves Laci atya?
1: Mindjárt elmondom, hogy ez a műfaj hogy született meg. Bevallom, onnan jutott eszembe, hogy találkoztam Lőrinciben az utcán, mikor zártam a templomot egy olyan fiatallal, aki úgy köszönt nekem, hogy közben rágógumit rágott. Innen jutott eszembe, hogy a rágógumi zene műfajában válogatok a gyűjteményemből. Talán kezdhetjük azzal, hogy mi is ez a rágógumi zene?
0: Mindenképpen, légy oly kedves, magát a fogalmat magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak, főleg azon kedves hallgatóinknak, akik még abban az időben nem éltek, ahonnan idézzük majd ezeket a dalokat, tehát egészen pontosan a 60-as, 70-es évek világából. Mi is akkor ez a rágógumi zene?
1: Amit megtudtam róla, utána néztem, illetve gyerekkori emlékeimből, hogy két amerikai alkotó találta ezt ki. Idegen szóval úgy nevezik, hogy producer. Név szerint Jerry Casanets és Jeff Katz. Az volt a kritérium, az előírás ebben a műfajban a dalokkal kapcsolatosan, hogy nagyon kellemes, főbe mászó dallammal kell rendelkezniük, hogy az embernek, a hallgatónak már az első hallásra megtetszen, és szinte már azonnal dúdolja, fütyülje az előadóval.
0: Legyen fülbemászó a dallam.
1: Igen, ez egy fontos kritérium volt ezzel kapcsolatban. A másik ilyen előírás volt, hogy olyan egyszerű legyen a szövege, hogy nagyon könnyen meg lehessen tanulni, ebből adódóan, miként a dallam esetében, már első hallásra a hallgató énekelhesse az előadóval. És még volt egy harmadik kritérium, egy harmadik követelmény. A különböző hangszerekkel olyan ritmust kell alkalmazni, amelyre nagyon jól és ritmikusan lehet rágni a rágógumit. Innen kapta a műfaj az elnevezését. Jól emlékszem a gyerekkoromra, hogy nagyon sokan a kritikusok közül igencsak lekezelően, néha talán már gúnyosan beszéltek erről a műfajról, mondván, hogy szinte nem lehet ezt ember számba venni. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok klasszikus világsláger született ebben a műfajban.
0: És mi ezt az adásunkban be is bizonyítjuk.
1: Igen, még előtte annyit hadd mondjak róla, Tar Viktortól tudtam ezt meg, akit szintén nagyon sokszor emlegetünk Böbével az adásokban, hogy ezeknél a daloknál nem mindegyik ebbe a műfajba született, de mégis ide sorolták őket. Én most a válogatás során azt néztem, hogy mi a besorolásuk. Tehát amiket ebbe a műfajba soroltak, azokat válogattam a gyűjteményből. Még mielőtt elkezdenénk, hadd mondjak el egy dolgot, majd fogják hallani a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fülbemászó, kellemes dallamok ezek. Ma reggel, ahogy jöttem a vonattal Eger felé, Kál Kápolna állomáson felszállt egy csomó diák. Valahová úgy láttam, kirándulni mentek, és felfigyeltem rá, hogy közülük néhányan rágógumit rágtak. Erről rögtön eszembe jutottak ezek a dalok, amiket válogattam a mostani téma szerint, és bevallom, hogy nekem is ezek annyira tetszenek, hogy ott magamban a vonaton már dúdoráztam őket. Én ezt mindig felvállalom a hobbimat illetően.
0: Hallgassuk akkor a jó rágó gumizenéket. Mivel is kezdjük?
1: Egy olyan csapatot választottam elsőként, amelynek ez volt a leges legnagyobb sikere. A nevük Sam the Shame és a Pharaohs. Nem sokat tudok róluk, ha jól emlékszem, de erre nem veszek mérget, egyiptomi származások, tehát arabok voltak. A leges legnagyobb slágerük volt ez 1965-ben, amikor a címét nem lehet lefordítani. Wooly Bully, így hangzik. Tari Viktortól megkérdeztem telefonon, hogy hogy lehetne ezt magyarul visszaadni. Ő így válaszolt: már megint okvetetlenkedsz velem. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan kifejezések a dalok címét illetően, amelyek nem fordíthatóak. Aztán annyit elmondott nekem Viktor, hogy amikor ő ezt adásba szerkesztette, ő ilyen címen mondta be magyarul, hogy Uli Buli. 1965-ben készült ez a felvétel, a legnagyobb siker volt ennek a csapatnak, és ahogy a bevezetőben szóltam róla, a főben mászó dallam meg a nagyon jó ritmus révén a kedves hallgatók nyugodtan dudorásszák, vütyüljék, sőt, táncra is lehet perdülni, sőt, aki akar, a ritmusra rághatja velük a rágógumit.
0: Szóljon tehát a Wooly Bully, a Sam the Shame and the Pharaohs együttes felvétele 1965-ből.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!

0: Vigyázzunk, Laci atyával! Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal. Ha rágó gumizene, akkor most két ugyanazon című dal szól hamarosan. De mégis valamiben másak. Majd elárulod nekünk, kedves atya, hogy miben is más, mit hallunk egészen pontosan.
1: Ohio Express, így nevezik ezt az együttest, ő volt a rágógumizene legsikeresebb és legnagyobb képviselője. Van egy olyan kiskönyvem, a címe Rock Lexikon. 1980-tól 82-től dolgoztam Budapesten a metrónál, mint már ezt emlegettem. Ezt is akkor vásároltam meg. Rögtön lecsaptam rá, amikor megláttam egy butikosnál a kirakatba kirakva. Röviden csak annyit ír ez a könyv erről az együttesről, hogy 1966-ban alakult, és több klasszikus nagy világslágert aratott. Azt hiszem, hogy ebből már ki is találták a velem egykorú hallgatók, hogy a legnagyobb dalukkal kezdünk, aminek ez a címe Yummy, Yummy, Yummy. Megint nem fordítható magyarra.

0: emlékként eszembe jutott, emlegettük már régebben itt Böbével az adásba, az Arany Lemezek című műsorsorozatot a Petőfi Rádióban, úgy értem a régi, a már megszűnt Petőfi Rádióban, hiszen ahogy Tari Viktor riportjában hallhatták a kedves hallgatók, ahogy emlegette, 2012-ben megszűnt a Magyar Rádió, és most már ilyen néven nem létezik, MTVA, ez a mostani neve az intézménynek. Ahogy szóltam róla, Mécs Károly vezette ezt az Arany Lemezek című műsort, és nagyon jól megmaradt az emlékemben, hogy amikor ezt a dalt leadták, akkor bevezetésképpen Mécs Károly annyit mondott, hogy valahogy úgy lehetne visszaadni magyarosan a dal címét, mint amikor az ember rágja a rágógumit, tehát valahogy így, hogy nyam-nyam. Magyarosan így hangzik. Ez a daluk 1967-ben jelent meg először kis lemezen, és mivel óriási siker volt, egy év múlva megjelentették nagy lemezen is. Azt hiszem, hogy ennyi reklám bőven elég hozzá, most mi az 1968-as változatot fogjuk meghallgatni, amely nagy lemezen jelent meg.
1: Szóljon tehát az Ohio Express együttes Yummy Yummy Yummy című slágerem.

0: A folytatásban az imént hallott dalt hallgatjuk meg újra.
1: Igen, méghozzá egy kicsit más változatban, lemezfelvételként.
0: Miért tartottad fontosnak, kedves Laci atya, hogy ezt is beleszerkezd a mai adásba?
1: Mert annyira a nagy kedvenceim közé tartozik ez a dal, hogy úgy gondoltam, hogy mivel a gyűjteményemben mind a két változat szerepel, zárójelben megint hadd tegyem hozzá, hogy most már a Szent István Rádiónak is, hallgassuk meg mind a kettőt. Annyit hadd említsek újra, amiről már szóltam, hogy abban az időben többször megtörtént ilyen, hogy egy dal megjelent stúdióváltozatban, stúdiófelvételként, ezt hallottuk az előbb, és kiadták lemezen is, de a lemezfelvétel nem a stúdiófelvételt tartalmazta, hanem a kiadó vállalat a saját stúdiójában készített felvételt ugyanazzal az előadóval, és ezt adták ki vinil lemezen, amit tévesen bakelit lemeznek szoktak emlegetni. Most mi ezt a változatot hallgatjuk, erről annyit tegyünk hozzá, hogy ez ugyanabban az évben, tehát 1968-ban jelent meg, de nem Angliában, hanem az Amerikai Egyesült Államokban.
0: Szóljon akkor az Ohio Express együttes Yummy Yummy Yummy című dalának lemezfelvétele.

0: zongolatia atyával. Válogatása 60-as, 70-es évek zenéiből. A folytatásban is az Ohio Express együtt zenél nekünk. Ez az együttes ilyen rágógumi specialista együttes volt?
1: Ma is így emlegetik őket, és úgy is szoktak róluk beszélni, hogy ez volt az a csapat, amely ebben a műfajban a legnagyobb sikert ért el. Többször hallottam már így zenei rajongóktól, hogyha megemlítem ezt, hogy rágógumi zene, egyből ennek az együttesnek a nevét hozzák elő. A másik klasszikus nagy slágerük, ami megint olyan címmel rendelkezik, hogy nem fordítható magyarra, így hangzik, Csúi, Csúi. Ilyen szép a címe, de a dal önmagáért beszél. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy gyerekkoromban egy tőlem idősebb fiúnak kazettás magnóján megvolt ez a dal. Ott hallottam először, tőle érdeklődtem, hogy mi ennek a címe, de nem tudtam megmondani, ő csak felvette a rádióból. Úgy tudtam meg a címét, hogy a akkori rádió és televízió világban mindig leközölték a könnyűzené műsoroknak a listáját, úgy, hogy ott szerepelt a szerző neve, a cím és az előadó. Ez a Csúi, ugyanis így kell írni, hogy betűzöm, Cecil Hedvig Elemér WY. Ebből volt nekem gyanús, hogy valószínű ezt úgy kell kiejteni, ahogy a felvételből ismerem. Megkérdeztem egy olyan kollégista társamat, aki angolt tanult, és azt mondta, hogy valóban ez az. Így tudtam beazonosítani, és így már sikerült később a kívánság műsorból kérni a híveim segítségével. Ez a felvétel is egyidős az előzővel, tehát 1968-ban jelent meg.
0: Idézzük akkor az Ohio Express együttes Csúi Csúi című dalát itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. S hát ezt megerősíti az új szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol ige hirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi ennek idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán felebaráti szeretetre, hanem lehúzzák az összes reklám abba az irányba, megy egyrészt a testiség irányába, 6.-9. parancsolat irányába, illetve ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit együnk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok, a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát, ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigyli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert ott aztán rétegzi a 10. parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjuk, meg ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni szombatra, meg kettőt, tehát hogy ne halmozzák föl azt a természetből adódott adományt, mint ahogy Jézus, amikor a mi atyánkot megfogalmazzak, azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy az legyen meg, tehát ebben is egy ilyen mértékletességre való nevelés volt Jézus részéről. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt, viszont gondoltak a kánaáni időkre már ebbe a parancsolatokba, ahol meggazdagodtak az emberek. Mert azt a zsidó nép jól tudta, meg mi is tudjuk a kinyilatkoztatás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart e tekintetben, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket, nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű. A zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeterőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hajtsátok uralmatokkal le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett Jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkonfiskált vagyonokat vissza kell adni. Legalábbis ez volt az eszmény, hogy az 50. évben, amit úgy elvittek, vissza kell adni. Tehát nem engedték meg azt, amit például egy szocializmus, kommunizmus megtett, hogy egyszerűen rátették a kezüket a magán vagyonokra, és kifosztották az embereket. De valamiképpen a kapitalizmus is azt csinálja, csak hogy sok ember szegény, és keveseknek a birtokába kerülnek a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett. Ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban is, főként a középkori gondolkodóknál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete az a közvagyont pontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, még mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk. Én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik. A rablás erőszakkal. A sikkasztás az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája. A kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet, a materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetét, ember szeretetét, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Ha az összes többit nem tartják meg, hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon a semleges. Csak attól függ, hogy mire is, hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szent Pál, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció. Mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éhes valaki. És ott van egy raktár, élelmiszerraktár. Hogy ő betör és nem hal éhen, az nem bűn. Olyan, tehát a szituáció módosíthatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. És akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyónja, azt le van tudva. Nem. Vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. Ugye? Tehát ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvették a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvették a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezük közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, a zirodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na, hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye, ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdet kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér, égbe kiáltó bűn. Hogy nem fizeti ki a megszolgált bér. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdet-kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincs telenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincs telen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abból van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor elálltott hozzá a társadalmi enciklikákhoz, mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy volt az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filomen levél, a rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marsnak a könyvei olyan nagy hatások voltak munkás tömegekbe. Persze, senki nem olvast el a tőkét a munkások közül, Prohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergészszerű jelszavakká forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz. Vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani ezeket az alapelveket, amelyek visszatérők. Mert 13. Leó úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia, az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit ez a segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie. Mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig föl kell, följebb. Ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeitől föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki folyjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegye részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. Hát a szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. De nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház egyetem és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk, hogy a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban, aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről, sok mindenről szól a társadalmi tanítás, benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari Enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot, a Mária út zarándok pontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándok pont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírperce.
1: 30 éve a rászorulók menedéke a Csillafont Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csillafont Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adagételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az Avasi Máltai játszótér javára, a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasadt kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált, sírhamtábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült fanteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében, olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké, és áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trón, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, halleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, halleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával, dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Hű szíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk,

és neveded szólítjuk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Maga asztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek, ez legyen szellemi hódolatotok. Áldott az Úr atyáink Istenem,

Om in solota santaksaya va. Ishidekuta profeta koiko alto. Megszabadít az ellenség kezéből. Mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetség

hogy nekünk hajtja be a mit ígért. Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk, téged pedig gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani.

0: hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek, ez legyen szellemi hódolatotok.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval, Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek. Add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, erősséges Szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Reményik Sándor, erdélyi költő, író, újságíró, a mai nap költője, mert ő 1890. augusztus 30-án Kolozsváron született, egyébként a Felvidékről, Dobsinából származó szülők gyermekeként. Reményik Sándort 45 után teljesen ki akarták iktatni a magyar irodalomból. És 1990-ig kellett várni, amire elkezdett a neve ismerté válni. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire ismerjük, mennyire szeretjük Reményik Sándor, de azt tudom, hogy ő neki két meghatározó szemlélete volt, a kereszténysége és a magyarsága. És ezt a kettőt együtt érthetően, mindenki számára elfogadhatóan, mindenki számára könnyedén, megszerethetően a magyar irodalomban talán ő fejezte ki legjobban. Ezért is foglalkozunk ma elég sokat Reményik Sándorral, aki 1890. augusztus 30-án született.
1: Reményik Sándor, ó Istenem! Ó Istenem, szabadíts meg engem magamtól! Tövig, gyökérig, hamisság vagyok. Hamis, hazug, üres, idétlen élet. Korcs mozdulatok és hiú beszédek. Csak akarok, valamit akarok, és minden balra dőlt el. Add nekem üres locsogás helyett a hallgatás, súlyos zord aranyát, vagy szenvedésemre piros pecsétet, add vissza lelkem, szabadságom, a belső méltóságot ad nekem. Adj nekem igaz, véres szavakat, add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Reményik Sándor, ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké? Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis úlnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben és mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szomban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre amen, és mindenre igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Igen. Ámen ül.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyat.

0: az azunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, minden napok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
1: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

megkopott álmokat. Sodornak az évek. Az idő tüskéi a szívedig érnek. Ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb nem.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz: nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta: hozzátok ide! És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor 2 hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket 2 hetente.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leo pápa a Nemzetközi Közigazgatás Tudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026

0: augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. Délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde,
0: az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az ember élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átfogó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes

0: feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
1: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található, után 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágostonrend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének utóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát, Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a szentatya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök, és Tromzó

0: Nem van.
1: Teljesen másról. Itt is igaz, hogy Krisztus segít, de azt akarja, hogy az ember elfogadja. De az, hogy az ember elfogadja, ez már Isten műve, a Szentlélek műve az emberben. Első lépés, akarsz-e meggyógyulni? És akkor Krisztus tud meggyógyulni. De elsősorban adta az akaratát, és utána a gyógyulást. Akarsz-e meggyógyulni? Kelj föl, vedd ágyadat, és járj. Azon a napon pedig szombat volt. Még egy érdekes körülmény, mintha nem lehetett volna másnapon jönni. Biztos lehetett volna. De nyilván ez nem véletlenül szándékos volt. Ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek, szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Egy kicsit furcsának hangzik most, de kell megértenünk, hogy mi a baj. Akkor a baj az, hogy ha valamit csinálsz szombaton, azt jelenti, hogy valahogyan te vagy a szombat mestere, vagyis Isten. Ez a probléma. Ez nem erkölcsi probléma, hogy miért nem lehette meggyógyulni szombaton. Azt jelenti, hogy a szombat ez az Úr napja, csak az Úr dolgozik. És ha valamit csinálsz szombaton, azt jelenti, hogy saját magát Istennek tartja. Ez volt a probléma, hogyha ez teljesen jól látják a probléma, valahogyan. És pontosan azért egyébként Krisztus azt csinálta szombaton, mert ebben áll egy nagy tanítás, más szóval Krisztus valóban ember, de valóban Isten is. Amikor ilyen valamit szombaton csinál, Krisztus kinyilatkoztatta magát, mint Isten. Szándékosan, más szóval a zsidók reakciója jó. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy igazuk van egyébként, de nem tudják. De igazuk van, mert jól látják, hogy hol a pont. Jól látják. Csak a hit hiányzik, hogy azt, ami látják, elfogadjuk, mint az igazság. Egyszerűen. Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Azt felelte nekik, aki meggyógyított engem, ő mondta nekem, vedd ágyadat és jár. Nem én vagyok én csak engedelmesség. Vagyis nem azért azt csinálom, mert magamat a szombat mesterének tartom, hanem ő a szombat mestere, aki ő az, aki mondta nekem, kelj föl, vedd ágyadat és járj. Erről van szó. Aki meggyógyított engem, ő mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Erre megkérdezték tőle, ki az az ember, aki neked azt mondta, vedd ágyadat és járj. A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen levő tömegből. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé már nem vétkez, nehogy valami rosszabb történik veled. A gyógyítás, ez nem saját magában a cél. A cél az, hogy új életben legyen. Ez mint egy új születés. Új születés van, vízből, lélekből, Nikodémus, hogy élő kapcsolat legyen Istennel, a szamariai asszony ez volt, és most valami volt, de a gyógyítás azért, hogy újra legyen ez az élet. Most újra, hogy az ember újra tudja Krisztus követni. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki, íme meggyógyultál, többé már nem vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled. Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. Még egyszer látjuk, amit már láttunk ma reggel, kapcsolatban Krisztus mindjárt az emberekhez menni. Nincs élő kapcsolat Istennel, anélkül, hogy élő kapcsolat lenne az emberekkel. Isten adományait csak azért megkapjuk, hogy tovább is adjuk. Ez volt egyébként a karizma ebben az esetben, a karizma célja, nem csak, hogy az ember higgyen, de a hinni azt is jelenti, hogy tanúságot tenni a hitről. A hit nem csak ebben áll, hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel hitben, hanem hogy erről is tanúságot tegyünk máshol. Ez valahogyan nagyon domonkos. Az Istennel való kapcsolat azért van, hogy utána

0: tova vagyok. Nem mondanám, hogy Krisztus az első domonkosatja, de majdnem. És amit ma reggel mondtam a boldogságos Szűz Máriáról, a szamariai asszonyról, Mária Magdolnáról, valahogyan megvalósul itt is. Volt valamit Krisztussal. És akkor a meggyógyult azonban nem tudta. Igen, az ember elment és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. Jézus volt az, mintha nyilván más szavakkal, amit láttunk, gyertek, lássátok azt az ember, aki elmondott nekem mindent, amit cselekedtem, vajon nem ő a Krisztus? Másképpen, de valahogyan ugyanaz az irány. Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt, aki meggyógyította őt. A zsidók pedig üldözték Jézus azért, mert ezeket szombaton tette. Mondtam, hogy miért. És azt mondanám, nem feltétlenül rossz szándékok voltak. Mert tudták, hogy ha valaki valamit csinál, csak Isten tud dolgozni. De a probléma az, hogy igazuk volt, de nem tudták, hogy igazuk volt. Valahogyan. Ezért a zsidók meg inkább életére törtek, mivel nem csak megszegte a szombatot, hanem az Isten is atyának mondta. Pont erről van szó. És egyenlővé tette magát az Istennel. Ne védkezzél többet. Az irgalmasság nem azt jelenti, hogy ami volt most, megbocsátás volt, kész. Nem, kész. Mostantól jó éret legyen. Továbbra is. Látjuk most, ne védkezzél többet, hol rosszabbul ne járj. Majd a következő beszélgetésben úgy is lesz, ha házasságtörő asszonnyal, mert akkor itt lesz, hogy én semmit élek, elmenj, és többé már ne védkezzél. Mondtam, mindaz, amit Krisztus csinál, azért csinál, mert akarja megmutatni a célt, és a cél az örök élet. Ma reggel mondtam, az óráról volt szó. Itt az óra. De az első hely, amelyben Krisztus órájáról van szó, ez pontosan az első csoda. Az első csoda a kánai menyegzőn. Tudjuk, hogy Krisztus azt mondta, mi közünk ehhez az, hogy még nem jött el az én órám. Ugyanúgy mondtam, az óra, ez a 13. fejezet szerint a húsvét ünnep előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mert szerette ővét. Szóval a kánai menyegzőn akkor volt az első csoda, és az első csoda Krisztus mindjárt mondta, hogy nem lehet megérteni, amit csinálok most, ha nem az órám fényében. Ami azt jelenti, hogy nem lehet Krisztus egész apostoli életét megérteni, anélkül, hogy látnánk ez az órát. Más szóval Krisztus feltámadásának a fényébe. Azért mondta, hogy mindazt, amit Jézus csinál, azért van, hogy minden embernek örök élete legyen, vagy amint pontosan volt, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mit jelent az? Pontosan azt látjuk minden esetben. Erről van szó? Szóval itt is nagy tanítás van, és csak akkor valóban megértjük a szöveget, ha látjuk a célt. Itt is, mint az előző esetben, a gyógyítás a többiek felé fordítja ezt az embert. Elmegy, hogy föltárja a zsidók előtt, hogy Jézus gyógyította meg őt. Ez a küldetés azonban, mint ahogy a szamariai asszony esetében is, a Jézussal való személyes találkozásból indul ki, és nem csupán az erkölcsi vagy fizikai gyógyításból. Ez az ember is apostollá válik. Valahogyan ez Szent Domonkos intuíciója, hogy amit utána Aquino Szent Tomás nagyon jól kifejezte, hogy nincs ellentét az Isten iránti szeretet és az emberek iránti szeretet, sőt, egy és ugyanaz a szeretet. És azt akarjuk mondani, amikor erről van szó, hogy evangéliumi emberek legyünk, hogy az evangélium szerint éljünk, vagyis Krisztus szándéka szerint, mert az evangélium semmi más, mint Krisztus. Az evangélium nem csak mondja nekünk, hogy Krisztus mit csinált, hogyan élt, ő kicsoda, de maga az evangéliumban Krisztus látható. Az evangélium szerint élni semmi más, mint keresztényként élni. Vagyis nem én élek, hanem Krisztus él én benne, Pitzen Pán mondja. Az is érdekes, amikor ezeket a beszélgetéseket olvassuk, lehet egy kicsit gondolkodni, hogy fontos, hogy mi legyünk Krisztus helyében.
1: Jó.
0: De lehet gondolkodni, hogy mi is néha a szamari asszony helyén vagyunk, vagy az az ember helyén vagyunk, vagy Nikodémus helyén vagyunk. Ez is fontos, nem csak mi fontos, hogy mint Krisztus éljünk. Lehet, hogy inkább többször a másik oldalon vagyunk. Vagy a harmadik lehetőség, ne felejtsük el, hogy néha inkább a zsidók helyén vagyunk. És csak akkor lehet jobban megérteni a szöveget, ha próbáljuk az életünket úgy látni, hogy ez jó Krisztus helyén lenni. De néha a szamariai asszony helyén vagy Nikodémus helyén, biztos a teológusok, vagy ez az ember helyén vagyunk, vagy harmadik lehetőség, mondtam, a zsidók helyén, vagy a többiek. És csak akkor lehet jobban megérteni, hogy mit jelent ez a szöveg nekünk. Hogyan lehet megkapni a tanítást. Mert a tanítás nem csak erről van szó, hanem csak abban áll, hogy tudjuk, hogy Krisztus hogyan élt, mit csinált. De mit jelent nekünk? Hogyan tudjunk, mint Krisztus élni? De hogyan tudjuk Krisztust elfogadni? Hogyan tudunk elfogadni, hogy Krisztus úgy dolgozik a többiekkel, nem mint gondolnánk, de úgy, hogy ő szerint jó. Szóval nem vagyunk a mérték. Nem biztos, hogy jöttünk volna ezzel a kérdéssel, mit akarsz? Akarsz meggyógyulni? De nem is biztos, hogy nem kommentáltunk volna, miért így, miért úgy, kicsit, mint a zsidók. Nem lett volna jobb más körülményekben. 38 év nem lehetett egy napot várni, egy pár órát. Pontosan nem, mert akkor valami hiányzott volna a tanításban. Hogyan látjuk Krisztust? És mi a következménye az életünkben? Mondtam, sokat lehet látni ezekben a beszélgetésekben. Nagy tanítás. Látjuk, hogy hogyan Krisztus dolgozik. És akkor remélhetőleg jobban látjuk, hogy hogyan Krisztus dolgozik velünk. Jobban látjuk, hogy Krisztus nem feltétlenül velünk úgy dolgozik velünk, mint a többiekkel. Nem dolgozott Nikodémussal, mint a szamariai asszonnyal, vagy mint ez az emberrel. Más volt az induláspont, mert más ember volt, más probléma volt, más helyzet volt, más körülmények voltak. Jó lenne újra olvasni ezeket a szövegeket, gondolkodni. Még egyszer, nem annyira az fontos, amit mondtam, fontos, hogy mindenki olvassa újra az evangéliumot, és tudja egy kicsit jobban látni ezt a tanítást, amely benne van, mely fontos nekünk. Köszönöm.
2: Jean-Yves Brache, Domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. A harmadik részt hallották.

írek. Harminc éve a rászorulók menedéke a Csillafont Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csillafont Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adag ételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában azt.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: Fenntartható lelki fejlődés. Perceléva, Egri Zsuzsa és Schindler Mátyás atya műsorát hallják.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A stúdióban
1: Egri Zsuzsa,
2: Sindler Mátyás
0: és Perczel Éva. Lelki fejlődési műsorunk augusztusi száma következik, augusztusi tematikája pedig a kultúra és az oktatás lesz, de még mielőtt neki látnánk, szokás szerint Mátyás atyát kérem szeretettel egy rövid imára.
2: Uram Jézus, akkor, amikor kultúra és oktatás szavakat hallom, akkor nem is őként gyerekek, tanuló ifjúság, a tanulók jutnak az eszembe, ott, hogy úgy tudjuk szólni ezekről az aktuális és nagyon fontos témákról, hogy az szolgálhassa őket, és ez a beszélgetés, amiben részt veszünk, a hallgatók javára is válhasson. Amen.
0: Amen, nagyon szépen köszönöm. Ezután a csodás ima után azért én is szeretném elmondani a kedvenc mondatomat, amit időről időre elővezek a példabeszédek könyvéből, mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. És te is említetted, hogy tudjunk úgy beszélni, hogy ez a mindenkinek hasznára legyen, legyen egy aranyalma az ezüstáról, amit most így. Kultúra és oktatás. Így szól a tematika. Zsuzsa fog nekünk felolvasni néhány gondolatot, amit a rádiótól kaptunk segítségül, hogy minek mentén tudunk elindulni.
1: Elég hosszú, úgyhogy egy kicsit rövidíteni fogom. Kulturális gyökereink nem csak önismeretünk kincsetérő elemei, hanem megmaradásunk és megújulásunk kimeríthetetlen forrásai. A puszta ismeretátadás, élmények, érzelmek, azásmódot, készségeket tanítani. Én a főfelsorolást itt abba hagynám, mert azután bele fogunk úgy is menni részenként, mert azt hiszem, hogy ez olyan sok rétegű ez a téma, hiszen azt, hogy kultúra, azt akkor több ezer, tízezer, akárhány ezer évre visszamenőleg vizsgálhatjuk, az oktatást ugyancsak, ami mindenkorban más volt. És attól is függ, hogy honnan nézzük a világot. Tehát nem mindegy, hogy mit fogadunk el alapnak. Minden esetre az értelmező szótárt megnéztem. Kultúra. Azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom létrehozott történelme folyamán. És az oktatás pedig az a cselekvés, hogy valakit tanítanak, illetve az a tény, hogy valaki oktat valakiket. Tehát ez egy sokkal töményebb megfogalmazás, és bármire tudjuk értelmezni.
0: Én is kutakodtam egy kicsit, ugyanezt a mondatot én is megtaláltam, és aztán kitágítottam a keresést, és a következőket találtam. A kultúra fogalmának az értelmező kéziszótár szerint három jelentést tulajdoníthatunk. Az első jelentés szerint a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, a művelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely korszakban való

0: megnyilvánulása. Ugyanaz szerintem. A második jelentésben a kultúra egy személy mi voltára vonatkozik. A harmadik jelentésben a kultúra valaminek a termesztését, illetve biológiai értelemben tenyészetet jelent. Sokat segít a fogalom megértésében, ha megnézzük a szó etimológiáját. A kultúra fogalom a colore latin igéből származik, melynek jelentése művelni. A kifejezésről első írásos emlékünk Kátótól származik, egyik művében ezt a szót használja a földdel kapcsolatos megművelés értelmében. A kultúra ágri kifejezés az embert környező természet gondozását, ápolását, nemesítését jelenti. A kifejezés mai értelme első lelőhelye Cicero művében található, aki a kultúra animi, a lélek művelése kifejezést használja. Tehát ez a kibővített gondolat hozzá, és akkor most jössz, Mátyás atya.
1: De jó, hogy nem szóltam közben, mert elmondtad azt, amit én szerettem volna alapvetően mondani. Így van, az agrikultúra ugye a földművelést is jelenti, a kolere szót mondtam volna én is, és még egy ugyanebből a tőből származó kifejezés, ahogy a kultúra szó is, a kolere latin igéből származik, ugye a kultusz szavunk is, ami én azt gondolom egy kicsit megvilágítja azt, hogy a kultúrának jó esetben miről is szabad szólnia. Tudnélik, a kultusz szó, ami közös gyökre megy, akkor ezek szerint vissza, ugye a kultúra szóval, a kultusz szó nekem arról szól már, hogy szinte vallásos tisztelettel kellene csinálnunk a kultúrát. És hogy nem keverhetjük össze a dolgokat. Mert a kultúra célközönsége mi magunk vagyunk. Célközönsége, ha úgy tetszik, a gyerekeink és akárki, akik fontosak nekünk, és ezért hozom be a tisztelet szót, és a kultusz szó, kultúra, kultuszkolere, hogy arról szól már ez, hogy aki az igazi kultúrát csinál, aki valóban a kultúra művelője, annál a tisztelet az azt jelenti, hogy ott le kell hajolni valakihez, vagy ha úgy tetszik, éppen föl kell emelkedni valakihez.
0: Vagy magunkat fölemelni, igen.
1: Igen, mert ez egy szent dolog.
0: Ez egy szent dolog.
1: Kapcsolódik a kultuszhoz.
0: Ha ezt mondtad, akkor erre én szerintem Hamvas Bélát hozom majd válaszul, és a következő idézetet hoztam tőle. A kultúra olyan, mint a bor, mondja Hamvas Béla. Társas és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák.
1: Igen, és azt a borral tudnélik.
0: A borral, ott mértékkel is, de a kultúra szerintem az akár még mértéktelen is lehet, attól függ, hogy melyik pontosan. Formáját, attól függ, hogy melyik formáját vesszük alapnak. Azt mondtad, hogy hát a kultúra célközönsége az ember.
1: Igen.
0: De én ezt egy kicsit másként értékelem azok alapján, hogy az ember tetted ezt, hogy az ember a célközönség.
1: Csak annyit akartam, én annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy a kultúra az értünk való. Az igazi kultúra az nem rombol. Antikultúra, ezt is szoktuk ó. És mert értünk való, nem művelhetjük akárhogyan. És fölmerül az emberben a kérdés valóban az, hogy mi az, hogy igazi kultúra? Meg az is, hogy van-e egyáltalán igazi kultúra? Ugye, mert az emberi igények is annyi félék, kis túlzással, vagy nem is túlzással, ahányan vagyunk. Ez a kérdés merült föl már Vörösmarty Mihályban is, amikor ugye belépett a könyvtárba, abban a híres versében, amit valamikor az 1800-as évek első felében írt a gondolatok a könyvtárban, hogy idézek tőle egészen röviden, abból a versből a híres sorok, amik a kétkedésről szólnak, éppen arról, hogy lehet-e konszenzus egyáltalán a kultúra vonatkozásában, és mi nevezhető igazán kultúrának. Fölteszi ő is a kérdés, hogy országok rongya, rongyból készül ugye a papír, országok rongya, könyvtára neved, de hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Pontosan, ugye, amikor belép a könyvtárba, azon tűnődik el Vörösmarty, 1844 végén írta ezt a versét, hogy mennyi mindenből készültek azok a könyvlapok. Ugye mennyi szenvedés húzódik meg egy-egy könyvlap mögött is, hiszen azokat a rongyokat, amiből készült a könyvlapja, újra és újra nyomorult emberek is viselték. Sokkal szebben fogalmaz ő erről. És aztán a vers végkicsengése, amit talán még idén

0: Ez nék az azért ismert módon egészen pozitív. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mélysüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugáránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvinőseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Magyarul mi mellett voksol minden kétsége ellenére is, a szenvedést is látva, az emberi lehetetlenségeket és gyarlóságokat is látva, hogy igenis a kultúráért tehetünk. Kell, hogy legyen olyan, hogy kultúra. Van az, ami fölemel, és van az, ami többé tesz. Megint a kultúra, kultusz, van a szent dolog.
1: A szent dolog az, amit kultusszal, tisztelettel kell, hogy fogadjunk, és igen, adjuk tovább. De ez majd, az adjuk tovább, majd legyen az oktatás része, mert én úgy gondoltam, hogy bontsuk szét, mert egészen más gondolatok vannak a kultúráról és az oktatásról, legalábbis az én fejemben és az én felkészülésem szerint. És akkor még egy Hanvas Béla idézetet mondanék, ami nem túl optimista, de nagyon igaz. Kultúrának hívják újabban a magas szellemi színvonalat, a morált, a vallást, a rendet, a kiművelt ízlést, az intenzív létet, a fensőbbség követelését, a modern embernek önmaga iránt táplált idealitását. Az emberi élet maga ettől a kultúrától csak alig érintve a szellemi színvonalat mélyen, ösztöneiben, gondolkodásában, szenvedélyeiben elhanyagoltan tenyészik. És akkor vastaggal kiemelve a gondolat lényege, amit az újkori ember kultúrának nevez, nem intenzív művelés, mindössze túlméretezett idealitás. Hanvas Béla. Ez azért mondtam, nem túl optimista a kicsengése, de nagyon igaz.
0: Még egyszer az utolsó mondatot?
1: Az újkori ember kultúrának nevez, nem intenzív művelés, mindössze túlméretezett idealitás.
2: De a mi korunkat nem is látta.
1: De megjósolta. És ez nem változott azóta sem, mert ez pontosan összecseng, ugye az intenzív művelés alatt nem csak az agyi munkát értjük, hanem itt van például az agrikultúra.
0: A földművelés.
1: A földművelés. De van ugye a viselkedés kultúránk, a táplálkozás kultúra.
0: Van érzelmi kultúra.
1: Ajaj, megnyitottál egy újabb, nagyon széles
0: kaput. Létezhet-e a kultúra? Az tudás-e, puszta tudás-e, vagy pedig egy érzelmi attitűd is, egy olyan érzelmi attitűd, ami nélkül az emberi élet életnek se lehetne nevezhető. Én azt gondolom, hogy csak az a bölcsesség, csak az az okosság, inkább az okosság szó, hangsúlyozandó ebben az összefüggésben, azt gondolom, hogy csak az az okosság nevezhető valóban okosságnak, ami érzelmi fölvértezettségekkel is párosul, hogy otthon érezhessük magunkat ebben a világban.
2: És hát minél bejebb megyünk, annál kevésbé látszik a beszélgetés vége, vagy a műsor vége. Nem mondom még egyszer azt, hogy na, akkor ebből csinálhatunk egy több részes műsort is, de...
0: De bőven lehetne.
2: A oktatást annyira nem választanám le, hiszen attól is függ, hogy hogy adjuk tovább. Hiszen az egész történelem egy folyamatosság. Teljesen mindegy, hogy találta ki az első ember, hogy a búzából hogy lesz kenyér, de azt is átadta, hogy találta ki a szavakat, vagy mindazt, amit megnevezte a körülötte levő tárgyakat, élőlényeket, és megpróbált úgy élni, hogy ne halljon bele, és ez folyamatos. Nem tudni hány tízezer, hiszen nem tudjuk az emberiség pontosan mióta nevezhető embernek, viszi tovább. És ahogy alakul és változik, ezek változnak. Emellett a folyamatosságot mindenképpen kell nézni, és azt, hogy hol és miért vannak a törések rajta.
0: Azt tenném hozzá, hogy a viselkedésünk, a kultúrához való viszonyunk, a szó legszebb értelmében, legigazabb értelmében vett kultúrához való viszonyulásunk föltétlenül meghatározza egyrészt a jelenünket, de a jövőnket is.
2: Így van.
0: Tehát folyamat hatása van föltétlenül.
2: Ahogy az egyes generációk következtek egymás után, mit tartottak fontosnak átadni, és akkor itt van egy cezura, és hogy az következő generáció mit tartott fontosnak ebből átvenni és betartani, vagy változtatott rajta, és hogy mik azok az értékek, amikre azt lehet mondani, hogy ez nullától a végtelenig érvényes.

0: nehéz azt megfogalmazni, az ilyen tényekben létét, de föltétlenül a folyamat kérdését azt nem lehet szem elől téveszteni, mert ez a felelősség kérdése is, ugye, hogy egy társadalmi diskurzus, folyamatos társadalmi diskurzus része kell, hogy legyen az is, melyek azok az értékek, alapvetően nyilván az élet, az emberi élet, melyek azok az értékek, amelyek mentén a kultúra szerveződik, és amelyek mentén a kultúra megfogalmazódik. Ha kimarad a társadalmi diskurzusból ez a kérdés, ezért nem lehet oktatás politika nélkül elképzelni a társadalmi életet se, ugye, mert elsőként az is azt célozná, kell, hogy célozza, hogy megfogalmazza valódi kultúra lehetőségeit, és elérhetővé tegye a valódi kultúrának a lehetőségeit.
1: Igen, és akkor az egyes társadalmaknak el kell dönteniük azt valamilyen módon, hogy ők mit tartanak annyira értékesnek, hogy viszik tovább, és hogy ezt hogy fogadják el. És azt hiszem, hogy ez a vonal romlott el valahol az idők során.
0: El tud romlani.
1: Ne menjünk végig a történelmen, mert az is sokáig tartana, de az, hogy általában egy-egy dolgot, amit, és még mindig a Bibliát előse vettük, amire azt mondjuk, hogy ez igaz, ezt tovább kell vinni, azt elejétől végéig kellene tartani, ez nagyjából ment nagyon sokáig, aztán kezdtek különböző kisebb oldalakat nyitni, más irányokat fölvenni, amik még valahol belefértek, aztán ez annyira szétszakadozott, hogy ma már nagyon nehéz megállapítani, hogy hogy létezik az, hogy ma, amit ma egy fiatal értéknek tart, az pontosan ellentétes a nagyszülei által értéknek tartott dolgoktól.
0: Elképzelhető talán az is, hogy az idősebb generációnak kellő bölcsességgel kell bírnia a fiatalok új kérdésfeltevéseivel kapcsolatosan is, és ugyanígy, hogy a fiatalok részéről is hasznos lenne az a fajta nyitottság, amivel élni tudnak az idősebb korosztály bölcsességével is, tapasztalataival is. Tehát a kölcsönös tanulásra való nyitottság az igazi kultúra, az igazi életnek a föltétele.
2: Igen, de ez akkor fölvett egy olyat, hogy akkor itt ebben benne van a viselkedés kultúra. Uh-huh. Az egymáshoz való viszonyunk, és egyfajta dimenzió, és a viselkedés kultúra, hogy azt mondod, hogy az idősebbek, a mi generációnk mondjuk próbálja meg a bölcsességét és a türelmét felhasználva jól fogadni az érkező kérdéseket, ami kérdések.
0: Egy új világ új kérdéseit.
2: Igen, de hogy kerülnek elő az új világ új kérdései olyan dolgokban, ami alapvetés? Tehát ez már szerintem egy manipuláció. Olyan dolgok kerülnek most a mai világban elő, most nem menjünk ebbe elő mi minden, de olyan, ami eddig az ember
1: ami eddig nem volt evidencia volt. Tehát az, hogy mondjuk hogy levegőt veszek, az addig nem volt kérdés. Most már ezen is el lehetne vitatkozni.
0: A virtuális világ magányossá tesz, és lehetne sorolni, ugye, azokat az élet nehezékeket, amelyek valóban megnehezítik a döntéseinket.
2: És hogyha elhangzik ez a mondat, hogy a virtuális világ magányossá tesz, és ezt mindenki tudja, mindenki érti, és mégis mindenki a virtuális világban él, akkor hol csúsztunk el? Az ideális felé, hol mentünk el?
1: Bizonyos történelmi folyamatoknál vagy jelenségeknél ezt már többször lehetett olvasni, hogy hát ne ötvencsünk össze, hogy lassan változnak a dolgok. Mostanában már sokkal gyorsabban, ennek elsősorban technikai okai vannak, de azt, hogy mennyi idő alatt hogyan változott meg, ha végignézzük csak a Szentírásba bölcsesség irodalmat, akkor nagyon sokáig nem találunk olyan változásokat, amiket értéknek tartottak, továbbadtak, és így tovább. És hát tulajdonképpen, mit mond Jézus, az apa a kincseiből régit és újat hoz elő. És ezt tárja a nevelendő, oktatta gyermekei elé, azt már ők döntik el, hogy hogyan fogadják el, de végül is annyira összefügg minden, hogy szerintem olyan szintre kerültünk, ahol nem lehet a tudományágakat, a nézeteket külön választani, mert az egész összefügg.
0: Így van. Újkor, új kihívások és sok vonatkozásban másfajta válaszok, a hibázás és a hibák lehetőségeivel együtt.

0: amiből aztán megint tanulhatunk, tanulhat az ifjúság is. Én azt gondolom, ez így volt mindig is. Az idős ember a megelőző kor generációjának a nagy lehetősége talán az, és akkor megint az ókori görögökhöz nyúlhatunk vissza, amit szókratészi módszernek nevez talán a pedagógiai történet is, hogy ez a bábáskodás, maieutika az eredeti görög nyelven. Tudnék, a Szókratész nem kész válaszokat adott az ő tanítványainak, hanem sokkal inkább kérdéseket tett fel, kibábáskodta belőlük azokat az igazi válaszokat, amelyeket tudta, hogy nem rákényszeríthetők az ő tanítványaira. Ezzel a bábáskodás módszerrel, mint hogy a bába ugye segíti a kisgyereknek a megszületését, úgy gondolta, hogy az igazi tanítónak ez a dolga. Ebben benne van a szeretet művészete is, hogy valóban a jó válaszok születessenek meg a tanítványban. Ezáltal akart őket fölemelni, tehát nem kész válaszokat adott, legfeljebb célzott kérdésekkel segítette az ókori bölcsöző tanítványait, hogy saját maguk ismerhessék fel az igazságokat. Ez a pedagógusnak is, nem csak az idős és egyfajta élettapasztalattal, bölcsességgel bíró embernek a nagy-nagy lehetősége, hanem a pedagógosnak, gyerekkísérőt jelent megint a görög szó összetétel, a nagy-nagy lehetősége is, ugye, hogy saját maga ismerje fel az igazságokat, és miért nagy dolog ez? Mert közben a gyerek saját magát is felfedezi, ha ilyen módon tanulhat a saját okosságait, a saját lehetőségeit, mert nem kész válaszokat kap. De mi kell ehhez? Mit tesz egy valóban bölcsességgel bíró idősebb tanító ebben az esetben? Megint ott vagyok, hogy ehhez fel kell emelkedni a gyermekhez. Fantáziával kell bírnunk. Abban a vonatkozásban, empátiával kell bírnunk abban a vonatkozásban, úgy gondolom, hogy a gyermekben ott van az a fajta titkos tudás, az a pszichés potenciál, ami az ő teljesebb életéhez vezet. Igen.
1: És ha úgy érzed, hogy nincs még meg a válasz, akkor további olyan kérdéseket tesz fel, amik ki nem hámozzák együtt, és ez egy óriási sikerélmény mind a pedagógusnak, mind a gyereknek.
0: Pontosan.
2: És ez az egész gondolatmenet, ahogy végigmondtad, két párhuzamot juttatott eszembe, az egyik a népmesék, a másik pedig a mai pszichológia, vagy modern pedagógia.
0: Igen, így van, így van. Ami felé tendálnak általában egyébként mentálhigiénis szakemberként, mondom már ezt, a különféle lélektani iskolák, én azt gondolom, hogy az a kliensközpontú módszer, a Károly-Jaszki kliensközpontú módszer, ami pontosan hangsúlyozza, különösképpen hangsúlyozza a személyközpontúságot, és hangsúlyozza az empátiát, és hangsúlyozza még a hitelességet és a kongruenciát, ami énbevonást jelent másképpen, és ami arról szól, hogy a pedagógus, vagy ha úgy tetszik, a lélekgyógyász is beleviszi a saját személyiségét, hát a munkába, ugye, a segítésbe, hát nem képzelhető a pedagógusi munka, úgy én azt gondolom, valamire való pedagógusi munka, ahol teljesen neutrális módon van jelen a pedagógus, mint akit meg se érint az a bizonyos dolog, amit át kell adni.
1: Reméljük, hogy nem létezik ilyen. Bízhatunk ebben, hogy nem létezik ilyen. Mégiscsak átmentünk az oktatási részre, de azért én összefoglalnám, amit elhangzott, és amihez én az idézeteket hozzákapcsolnám, mert ugye beszéltünk róla, hogy a virtuális világ magányossá tesz, és akkor ebből a kultúrát ki is vehetjük, hiszen Hamvas Béla azt mondja, hogy a kultúra is olyan, mint a bor társas. És igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben iszák, ha közösségben értékelik, művelik, végzik. Egy közösségi terület a kultúra, legyünk akkor így bezárók ebben a kérdésben. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy a kultúra animi, amit Cicerótól említettünk, a kultúra animi, a lélekművelése kifejezi. Mert most a kultúrát azt a mai világban, amíg én így ellen merültem ebből, mi mindent jelenthet még pluszba, akkor az mindig a színház, a zene, a képzőművészet, tehát a művészeteket veszük a kultúra. Jól lehet ezek szerint nagyon-nagyon tág spektrum, hogy mit nevezhetünk kultúrának.
0: Föltétlenül.
1: Így van.
0: Nyilván, amikor a szó előkerül, akkor lehet, hogy nekünk legalábbis, akik itt beszélgetünk, és rengeteg embernek még a hallgatóság köreiből, asszociálunk magára a könyvre is, ugye, ha már a Vörös Marti, mint kultúrahordozó lehetőség. Megint egy kicsit visszakanyarodok a Vörös Marti kétkedéseihez, hogy ment-e a könyvek által a világ előre, és hogyha megengeditek, én hoztam magammal egy Prima Primissima díjas bencés pedagógusnak egy rövidke írását ezzel kapcsolatosan, hogy mire valók igazából a bötük, mire való a könyv, mert a kétség bennünk is megszületik, bennem is, meg kell, hogy éljük azt, ahogy repülnek el az évtizedek, hogy mennyire sajnáljuk azt, hogy ezt se olvastam el, meg azt se olvastam el, de ugyanakkor azt is, hogy már ezt is elfelejtettem, meg már azt is elfelejtettem, amit elolvastam, és stb. A Korzenszky a következőt írja azzal kapcsolatban, rövidke írás, hogy miért is jó konfrontálódni, mondanám úgy, a könyvvel, illetőleg azokkal a dolgokkal, ami erődeink, kultúrkincseim itt ránk hagytak. Az az írásának a címe, hogy tisztább lesz a pohár. Hányszor van úgy, hogy teljességgel értelmetlennek látszik, amit csinálunk? Van egy jó szólás a nyelvünkben, érzékletes, mutatja az értelmetlenséget. Hányja a borsót a falra? Igen. Semmi eredmény, semmi látszat, csak a fölösleges munka, a hiába való erőfeszítés. Egyetemi fölvételi vizsgára készültünk. Mögöttünk volt már 4 év főiskola panorami teológián. Hatalmas anyagot kellett az embernek a fejében magával vinnie egy vizsgára, ismernie kellene írót, életrajzát, regényeit, mindent, ami csak elképzelhető. Olvastunk, olvastunk, ahogy ez lenni szokott. Elegünk volt már belőle. Mert hiába olvastunk, egyszer csak úgy éreztük, elfelejtünk mindent. Keseregve kérdeztük egyik idősödő tanárunkat. Miért kell olvasnunk, ha úgyis elfelejtjük? Hiszen nem marad meg belőle semmi. Testvérek, mondta. Láttak már piszkos edényt? Láttuk. A tiszta vizet? Igen, láttuk. Bele lehet tölteni a tiszta vizet a piszkos edénybe? Igen. Ki lehet önteni belőle? Igen. Lehet újra tölteni vizet bele? Igen. És ki lehet ismét önteni? Igen. És hányszor lehet ezt megtenni? Ahányszor csak akarjuk. Igaz. És az eredmény? Némán vártuk, mit fog mondani. Az eredmény, mondta, tisztább lesz az edény. Hogy erre az ember magától nem jön rá. Mert miről van szó? Egyszerűen arról, hogy fontosabb az edény, mint amit beletöltenek. Fontosabb az ember, aki tanul, és akit tanítanak, mint az ismeretanyag, amit belegyömöszölnek. Akkor hát ne tanuljunk? Nem erről van szó. Tanuljunk, olvassunk, és ne felejtsük. A tudomány elenyészik, és a nyelvek elhallgatnak, ahogy Pál írta a korintusiaknak. Valami azonban megmarad. És ez mélységes titok. Ez a szeretet. Mert az, amit tanítottak, könnyen elfelejtjük. De azt, hogy hogyan tanították, az soha.
1: És Korzenszky atyáról tudni kell, hogy neked is tanárod volt, úgyhogy
0: igen,
1: te most
0: igen.
1: Szerintem hallottad is az ő hangján ezt a történetet.
0: Pontosan, és újra csodálkozok, hogy egy ilyen rövidke kis írásban hogyan sűrűsödik bele, testesül bele egy ilyen rövidke kis írásba, egy Prima Primissima díjas, most 84 éves, 85-ben van emlékeim szerint a bölcsessége, mert ez bölcsesség, tehát 84-5 év szűrőjén keresztül materializálódik az, amit ő rengeteg könyvet elolvasott, nagyon sok könyvet írt, a könyv lényegének tart, a tudás lényegének tart, az ember tartja a tudás lényegének. És ad egy kultúra meghatározást is, ezzel én azt gondolom, kultúra az, ami szolgál.
1: Dárdonyi idézeteket hoztam, és ahogy hallgattam most Kolzenszky atyának az írását és gondolatait, nagyjából minden idézet ide passzol. Úgyhogy elmondanám egyszer az összes idézetet, ha valamelyiket gondoljátok, hogy beszéljük át, vagy ismételjem meg, mert nagyon magvas, de rövidek a gondolatok, tehát Gárdonyi Géza szerint az ember csak neveléssel válik emberré. Idáig erről beszéltünk, többek között. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Ezek a könyvek, ezekről is beszéltünk.
0: Igen.
1: A szép irodalmi művek a kultúra virágai. Különösen Gárdonyi művei. Számomra legalábbis. A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. Ugye? A magvető, a gondolatvető. Úgyhogy ezeket a gondolatokat hoztam véletlenül, de abszolút passzol szerintem Kolzenszky atya írásához.
0: Teljesen. Mondja ezt, mindezt az a Gárdonyi, aki vagy 60 regényt írt.
1: És aki maga is tanító volt.
0: És maga is tanító volt, így van.
1: És kiváló novelista. És van egy olyan gondolata, amit most megpróbálom, egyszer nem tudom visszakeresni, és nem emlékszem, hogy melyik könyvébe olvastam. De azt írja Gárdonyi, és ez nyilván tapasztalat, vagy az árspolitikája a tanítással kapcsolatosan, hogy a gyerek lelke olyan, mint egy tiszta fehér papír. És a tanító az, aki teleírja ezt a lapot betűvel. Tehát ezért nagyon nagy felelőssége van a kicsi gyerekek, tehát az alsós kortól, aki megtanít tanulni, figyelni, fegyelmezett lenni, kérdést feltenni, tehát olyan, mint egy fehér lap, s a tanító írja tele betűvel a gyerek lelkét.
0: Teleírja, miért? Mert hite van. Hisz abban, hogy magvető lehet. Enélkül nem létezik pedagógus, én azt gondolom, és nem létezik valamire való pedagógia, anélkül a hit nélkül, anélkül a lelkesedés nélkül. És nem valami szentimentalizmusra kell itt nyilván gondolnunk, és nem arra gondolok, de egy anélkül a szent lelkesedés nélkül, hogy dolgom van ezen a világon, hogy többé tehetek egy embert, hogy ő többnek érezhesse magát, nem létezik pedagógia, és jó pedagógus. Nem akarom elvenni a szót tőletek, de a Kolzenszkynek még egy írása van ezzel kapcsolatban, hogyha megengeditek, nem hosszú, rövid az is.
1: Kolzenszky atyára mindig van idő
0: szemléletes, fantasztikus. Kulcskarika ez az ő írásának a címe. A következőt írja. Néha elkeseredésében hol szülő, hol tanár ki szokott fakadni. Ez a kölyök semmire való. Nem szívesen hallgatom az ilyen megjegyzéseket, mert az ember, még ha most úgy látszik is, hogy semmihez sem ért, minden ember a legügyefogyottabbnak tűnő is az életre született, sőt, boldogságra született. Eszembe jut a panorámi szerzetesi ebillőben látható egyik kép. Egy kulcsomot ábrázol, különféle kulcsok, felfőzve egy karikára, és ott a felírás non omnia possumus omnis. Magyarul nem vagyunk mindannyian mindenre képesek. Érdemes elgondolkodni a kulcsok példázatán. Biztos előfordult már mindannyiunkkal, hogy nem a megfelelő kulccsal próbáltunk kinyitni egy zárat. És hányszor kerestük a kulcsot a zárhoz. És mennyire örültünk, amikor végre megtaláltuk. Mert baj van, ha a zárat nem a belevaló kulccsal akarjuk kinyitni. Tönkre megy a kulcs is, elromlik a zár is. Minden zárnak megvan a maga kulcsa. És minden kulcs valamelyik zárba való. Nem vagyunk mindannyian mindenre alkalmasak. Az egyik kulcs ezt a zárat, a másik azt a zárat nyitja. És fontos, hogy megtaláljuk az éppen megfelelőt. Ezért kell a kulcskarika. Kell, hogy a különböző kulcsokat valami összefogja. Nem vagyunk mindannyian alkalmasak mindenre. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindenki alkalmas valamire. Mindenkiben van valami tehetség, valami képesség. Törődnünk kell vele. Észre kell vennünk. Csiszolnunk kell. Észre kell venni, hogy nincs olyan ember, aki semmire sem való. Senki sem alkalmas mindenre, de mindenki alkalmas valamire. Írja egy pedagógus. És az egy kultúra meghatározás, mi ez? A kulcskarika. Ami összefogja, ugye, ami a lehetőségi föltétele az egyes potenciálok, személyi potenciálok megérésének.
1: Meg hát a helyzet kulcsa, ha igen. Azt veszed, hogy mindenre van kulcs, mindenre van megoldás, igen, csak meg igen, kell igen. Találni.
0: Igen. És itt a pedagógus lelkesedéséről is ír, ugye, ezzel, illetőleg okosságáról, mert azt érint, hogy ez tudja, hogy melyik kulcsot melyik zárba tegyen.
1: Ha nem tudja, kikísérletezi.
0: Igen.
1: Mert az is a pedagógus dolga, hogyha a megadott minták nem passzolnak rá a gyerekre, már pedig az előfordulhat, akkor addig-addig kell keresgetni a kulcson, a kulcskarikán a kulcsot, amíg aztán megtalálja az ember az ő lelkéhez való kulcsot.
0: Az ő lelkéhez való kulcsot.
1: Hát most kicsit pessimista vizekre fogunk ismét evezni. Átküldtem nektek egy cikket, egy linket egy cikkel. Ha elolvastatok, akkor tudjátok, hogy miért. Igen. Van egy kis enyhe kétségbeesés a lelkemben. Én azt javasolom, hogy erről azért beszéljünk, mert a könyvekről beszéltünk nagyon sokat, és ez szorosan kapcsolódik. Két témához kapcsolódik szorosan. Én most elolvasnám akkor a hírt, amit találtam, és aztán utána majd átbeszéljük, hogy mi mindenhez kapcsolódik ez a mai adásunkban. A futurizm tényfeltáró újságírókra és bírósági dokumentumokra hivatkozva arról ír, hogy a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő cégei különleges antikvár könyvek millióit vásárolják fel, majd egyszerűen széttépik az értékes köteteket. Miről mesél mindez? Miközben a vezető mesterséges intelligencia fejlesztők arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia az emberi kultúra csúcsteljesítménye lesz, ugyanezek a cégek a szó legszorosabb értelmében megsemmisítik a Gutenberg galaxist, az egyetemes tudás fizikai hordozóeszközeit. Eddig a rémhír, és ez nem hír, hanem hír. És akkor ti mit találtatok ehhez, vagy milyen gondolatotok van ehhez?
2: Egyetlen szót mondok, szentségtörés. Kifejthetem bővebben is. Valamikor úgy tanultuk, vagy ebben nőttünk fel, talán nem is tanították, hanem természetes volt, hogy ezek a régi, pótolhatatlan dolgok tényleg szentek voltak, nem volt szabad hozzányúlni. Azzal foglalkoztak sokáig, hogy ahogy az idő vasfoga megeszi őket, sajnos menet közben attól függ, miből készült, hogy kitaláljanak módszereket, amitől minél tovább életben lehet őket tartani. Nagy eredmény volt az, amikor a digitalizálást föltalálták, hogy ezeket lehet digitalizálni, de olyan óvatossággal kezelték, mint nem is tudok milyen drága dolgot mintának mondani, ahogy készítették róluk a képeket, amit aztán lehetett sokszorosítani, kutatni, elküldeni akárhová, ahol szükség volt rá, és ez idáig mind nagyon szép. Aztán rájöttek, hogy ez egy kicsit lassú módszer, és hogy mint a borotva, vagy amikor a hentes a sonkát szeleteli, ugyanígy vagdosták szét ezeket is, és egyenként beszkennelték, és utána ment eltüzelésre. Ezt meg lehetett volna oldani lapozással, akár kézi, akár egy automata lapozóval is természetesen. Ezekért a egyes, ha valamiből csak egy maradt a világon, hihetetlen pénzeket adtak régen. Egy múzeum, hogy megkeresse, megkapja, egy gyűjtő, hogy büszkélkedhessen vele, hogy majdnem, hogy oltárt épített neki, klímaszekrénybe tette, különleges megvilágítással, és sok pénzt kért érte, hogy csak egy pillantást vethessenek rá a látogatók, és most ezeket megsemmisítik. Ez valami olyan barbárság a szememben, hogy nem találok rá kifejezést, amit itt a Magyar Rádióba ki lehetne mondani.
1: És akkor tegyük fel a kérdést, hogy jutott a könyvek által előbbre a világ?
0: Ugyanezek a kérdések újra megfogalmazódnak, nem véletlen az, hogy nyilván az Európai Parlament is például, de globális szinten is próbálják szabályozni, és szabályozni kell az eminek a használatát. Ez nem kérdés, hogy vannak kockázati tényezők, óriási kockázati tényezők, a fantasztikus emi használat lehetőségek mellett is, ugye, Tehát lehet ezeket messze sorolni, kiberhadviselésről beszélnek már meg. Hát a Leópápának az enciklikája is szólt arról, megdöbbentett maga a kifejezés is, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, tehát nem arról van szó, hogy el kell lehetetleníteni, vagy hogy ne lenne nagyon hasznos munkatársa is az embernek, hanem arról, hogy ellenünk fordulhat, és ellenünk is fordul sok vonatkozásban, hogyha nem vagyunk nagyon tudatosak, az ember nem képes ura maradni a saját lehetőségeinek ilyen vonatkozásban is. Én nem vagyok természetesen szakember, és nem is nagyon akarok erről többet mondani, mert felelőtlenség lenne.
1: Én sem szeretnék, csak idézni fogok Ferenc pápától, igen, mert én sem vagyok szakember, de idézni tudok szakemberektől. Ferenc pápa 2025-ben kiadta az Antiquae Nova enciklikáját, a Szentszék átfogó lelkipásztori útmutatója arra tesz kísérletet, hogy választ adjon, amikor az ember viszonyában beszélünk a mesterséges intelligenciától, mit kell mindenek előtt szem előtt tartani. E dokumentum végső soron kijelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem intelligencia. Itt az ember intellektusa az egyik kulcskérdés, a másik pedig a személy fogalma. Ezzel összefüggésben elsődleges az emberi méltóság és az emberi jogok. A kérdéssel összefüggésben Ferenc pápa hangsúlyozta, a személyesség elsősorban kapcsolatban állás, amiről szintén beszéltünk már, hogy ember az emberrel. És akkor én viszont fogok egy gondolatot mondani, bocsánat, kettőt. Ugyan nem vagyok szakember, de ez így hangzik, valamit az ember beír keresőbe, és akkor előjön a mesterséges intelligenciának az első mondata, ami így hangzik, hogy pillanat, gondolkozom. Ő igen, mi nem. Na itt vették el tőlünk a kapcsolatban állást a tudás világával, amikor a mesterséges intelligencia gondolkozik helyettünk, nélkülünk, és azt lök oda, amit ő talál a mindenféle összes alátázott dolgokból. A másik pedig, ami nekem hiányzik mesterséges intelligenciából, az a humor és a derű. Aha. Erre nincs válasz. Van erre valamilyen kategória? Nincsen. Meg tudja neked határozni, hogy mi a derű, mi a humor, de a esetleges kvázi párbeszédbe te ilyennel nem találkozol.
0: Igen. Egyetértek teljesen éve azzal, hogy veszélyekről kell beszélni, és most eláruljuk a hallgatóknak, ha megengeditek, hogy én közben éppen a mesterséges intelligenciát kérdezem arról, egyik fülemmel rádfigyeltem a pápai enciklikára, a másikkal megkérdeztem tőle, hogy milyen veszélyei vannak éppen neki a mesterséges intelligenciának, és azt írja ki elsőként vastagon, formázva betűket, automatizált dezinformáció, munkaerőpiaci átrendeződés, kiberbiztonsági kockázatok és a magánélet megsértése, amelyek együttesen komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat jelentenek. A technológiai gyors fejlődése miatt a szakértők és a jogalkotók, például az Európai Parlament globális szinten próbálják szabályozni az emlő használatát, és akkor részletezi, hogy mit jelent a manipuláció, dezinformáció, az automatizált profilalkotás, kiberbiztonság és csalásokról ír, az EMI által vezérelt adathalászatokról ír, mint veszélyekről, kiberhadviselést emleget, stb. Gazdasági és társadalmi negatív hatások, munkahelyek megszűnése, algoritmus elfogultság és pszichés egészségügyi kockázatok, stb. Szóval egészen biztos...
1: És mi a jó benne? Ezek után rá sem merek kérdezni.
0: Igen.
2: Van benne jó pillanatok alatt összegyűjt teménytelen mennyiségű információt.
1: Amire dezinformáció saját maga beállítása szerint.
2: Hát most itt van, hogy tudunk benne válogatni, és egyáltalán én egy nagyot ugranék most. Közben az jutott eszembe, hogy Einsteinnek tulajdonítanak

0: polgáraivá válunk. Amit én már nem neveznék emberi világnak, és amitől óva intett bennünket az ember tragédiájában már Madách Imre is a Falaszter jelenetben.
1: Az emberre visszatérve, a változatosság kedvéért Hanvas Bélától fogok idézni, a legnagyobb, amit az ember tehet, hogy örömet szerez, és az egyetlen helyes élet minél több embernek örömet szerezni. Ettől vagyunk emberek.
0: Ettől vagyunk
1: az örömszerzés. Hát azt nem kapod meg a mesterséges intelligenciától, maxima azt, hogy időt spórolsz, de az nem az örömszerzés lényege.
0: A veszélye tényleg az, hogy magányossá, tehát én is ezt gondolom alapvető, vagy ezt elsőként nekem ez jut az eszembe, hogy magányossá, tehát is valóan társas lények vagyunk.
1: És a kultúra olyan, mint a bor. Társaságban jön jól elő a lényege.
0: Csak önreflektív módon szabad élnünk a technikai lehetőségeinkkel, és én azt gondolom. Ez megint a pedagógiát, a kultúrát érinti.
1: Az oktatást érinti, oktatást ahogy a mi témánk is van. Ez volt. Lassan lejár az időnk, úgyhogy én a végére hoztam egy verset. Egy versrésztet idézet lesz, Reményik Sándortól. Ez viszont egy pozitív üzenet lesz. Ahogy lehet. Visszaszorítnak hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg a lábad ott, ahol megállhatsz, és azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet. Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból. Minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet.
0: Köszönjük szépen, Reményik Sándornak és neked.
1: Én is köszönöm szépen, hogy a Jóisten vezette a keresőmet, mert amit beírtam keresőbe, az oktatással, kultúrával kapcsolatosan, abban találtam ezt az idézetet, úgyhogy én az égieknek is nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt megtaláltam, nem ismertem. De rögtön ki tudtam vetíteni, hogy a mai korban egyre hátrább és hátrább szorul az ember, a humánum.
0: Szól ez a posztmodern kor veszélyeiről is, de a lehetőségéről is, egy szent lehetőségről szól. Mária Rádióban mondjuk ki ezt a szót, és hangsúlyozzuk, azt hiszem nekünk nem csak szabad, hanem kell is.
1: Kell is.
0: Hogy vannak szent lehetőségek.
1: Éltünk a lehetőséggel, a szent lehetőséggel, és remélem, hogy a hallgatóknak örömet szereztünk, hiszen a legnagyobb, amit az ember tehet, hogy örömet szerez. Most jelen esetben egymásnak, a gondolatokkal, és a hallgatóknak ugyanezzel.

0: Búcsúzunk önöktől.
1: Egri Zsuzsa.
2: Schindler Mátyás.
0: És Perccel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké,
1: amen.
3: Fenntartható lelki fejlődés. Perccel Éva, Egri Zsuzsa és Schindler Mátyás atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Felzárkozó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kőjüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori áterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendezte meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva-Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésen és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartott Patonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai Pálos Kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai Miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Osztia Zoltán atya mutatja be.

0: és Urunktól Jézus Krisztustól. Testvéreim, a 22. évközi vasárnap van. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hullámhosszán velünk imádkozókat. Megemlékezünk ma Mohácsi csatavesztés 500. évfordulójáról, pontosan a tegnapi napon volt ez. Ezért is hazánkért, nemzetünkért ajánljuk föl a legszentebb áldozatot. Vizsgáljuk meg most lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt mondtam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.

Szent Leszke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódulata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnapra föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvaintette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti az életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkiért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek

0: Szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
1: Kedves ünneplő testvéreim Krisztusban, Jézus egész küldetését végig kíséri az a kísértés, amely megpróbálja eltántorítani őt az Isten akarta küldetésének a teljesítésétől. Jól emlékszünk rá, már a pusztai böjtjében is hangzik a sátántól, vesd le magad a templom párkányáról, igazold, hogy te vagy az Isten fia, igazold a te hatalmadat, küldetésedet, személyed, titkát, mert különben félre fogják azt érteni. Majd a kereszten, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. És még a legbelsőbb kör, az apostolok is, Lám Péter esete, ezzel a kísértéssel veszi körül Jézust. Ments Isten, hogy a szenvedés legyen a te osztályrészed. És miután Jézus ezt kinyilatkoztatja, mégis Péterben ott szól a sátán, megkísérti Jézust, ne az atya akaratát, hanem a maga igazolását válassza. És Jézus nem, hűséges és következetes, megy, hogy teljesítse az atya akaratát, beteljesítse a maga művét, azaz az emberiség megváltásának nagy tettét, az ő saját maga föláldozását. Jézus hűséges a küldetéséhez, az atya terve és akarata szerint. Mindez természetesen nekünk is példa. Nagy a kísértés, hogy ez a világ, a környezetünk megpróbáljon bennünket eltántorítani, vagy eltávolítani attól a küldetéstől, amely a keresztény névből egyenesen következik. Kereszténynek lenni ugyanis azt jelenti Krisztusi ember. Ha őt megkísértette a sátán, minket is megkísért. Ha Jézust megpróbálta rávenni, hogy magát igazolja, vagy a világ elvárásai szerint cselekedjék, akkor ez meg fog történni velünk is. S miért nagy ez a kísértés? Mert ha valaki a hitetlenség közegében képviseli a hitet, az Isten tagadásnak a közegében képviseli Krisztust és az ő evangéliumát, sőt, az evangélium szerint való életet, az kiváltja az ellentmondást. Hogy bántak el a prófétákkal, Jeremiást olvastuk, ő az egyik legkiválóbb példája ennek, pöcegödörbe dobták. És Jeremiás lelkében ott van a gondolat, talán rászedtél, Uram. Hát ez a küldetés az, amellyel az emberek üdvét meg kell hirdetni? Nem. Először meg kell hirdetni az istentelenség következményét, a romlást. Először prófétai szóval föl kell hívni a társadalom és az emberek figyelmét arra, hogy mihez vezet, hogyan és mire jutunk az istentelenség következményeképpen. Ma különösen fontossá vált a teleológikus érvelés. Már nem elég az, hogy a tekintélyre, akár az isteni parancs tekintélyére hivatkozzunk. Sokkal inkább kell, hogy figyelembe vegyük, hogy minek, milyen döntésnek, melyik cselekvésnek mi a következménye. És akkor visszafelé tudjuk bontani, mi a helyes elv, hit elv, és mi az, ami abból következik. Ha téves az elv, tévelyeg a gyakorlat. Ezért van az, hogy a társadalom, az európai civilizáció hanyatlóvá lett. Minél inkább se az egyenes arányosság, minél inkább elszakad az Istentől, keresztény gyökereitől, és személyesen Krisztustól, annál inkább erőt vesz rajta a hanyatlás, annál inkább a boldogtalanság az osztály része. De akkor nézzük meg a pozitív oldalát. Mi a mi küldetésünk, hiszen a Krisztusnak megvan az atya akarta küldetése, és annak a teljesítését, módját is meghatározza ez az isteni terv, akkor ez ránk is igaz. Mi a mi küldetésünk? Zsoltárokban már olyan gyönyörűen visszaköszön. Hirdessétek Isten csodás tetteit. Ez a mi küldetésünk. És akkor nem esünk az érzelgőség, vagy a személyes benyomások, élmények, vagy a hangulat posványának az áldozatává. Hirdessük Isten csodás tetteit, mert onnan indul a hit, a remény és a szeretet, és nem fordítva. Mai Zsolozsmában Ágostont olvassa az Anya Szent Egyház, és ebben Ágoston világosan kifejti, hogy nem a mi cselekvésünk, jóságunk, jó tetteink az üdvösségnek vagy a boldogságunknak a forrása, hanem Isten csodás tettei. A mi cselekedeteink rosszak, a mi életünk bűnös, a mi személyünk meghasonlott a bűnben. De Isten csodás tettei a reménység, a kiindulópont, a boldogságnak a forrása, és mi arra válaszolunk, hiszen a keresztény ember válasz létében és döntéseiben, cselekvésében válasz Isten csodás tetteire. Ha attól elszakadunk, akkor maradunk magunknak, azt remélhetjük, amire a saját teljesítményünkből futja egy marok hamu, a halál. A reményvesztettség a jövőképnek a romlása. Milyen drámai igazság ez. A kiinduló pont, és ez nem csak a keresztény hívő emberre vonatkozik, hanem minden emberre, az egész egyetemes emberiségre, Isten csodás tettei. Hirdetnünk kell az ő húsvéti misztériumát mindenek előtt, értünk való szenvedését, életáldozatát, halálát és föltámadását. Mennybe menetelével pedig elküldi az ő szent lelkét, amellyel megvalósítja az ígéretét, vezérli anyaszentegyházát, és vezérli mindazokat, akik megnyílnak az ő szent lelke és hatása előtt. Isten csodás tettei. És akkor ebből fakad a következő lépés, magasztaljuk őt. Az emberi élet értelme a dicsőítés, Isten magasztalása éppen csodás tettei miatt, vagyis a liturgia. Isten dicsőítése, dicsérete, magasztalása, mert Isten fönséges az ő tetteiben, csodálatos az ő irgalmában, és igazolja önmagát a teremtés csodálatos művében. Dicsérjétek és magasztaljátok Istent, csak ezen keresztül találja meg az ember a maga helyét, maga helyi érték ismeretére csak így tehet szert, tudja, hogy hol van a helye Istennel való kapcsolatában, az embertársaival és saját magával való viszonyában. Íme ez az üzenet. Hirdessétek Isten csodás tetteit, s magasztaljátok és dicsőítsétek a fölséges Istent. Ez a mi küldetésünk, de a világ megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ettől a küldetéstől eltántorítson bennünket. Ne Isten csodás tetteire irányuljon a figyelmünk, ne az odafönt valókra, hanem a szekuláris gondolkodásmód szerint ennek a világnak az elvárásaira. És milyen drámai, amikor látjuk, hogy még az egyházat is hogyan kísérti meg a mi vagyunk az egyház ideológia, vagy éppenséggel a szinodális útnak félremagyarázása, félreértelmezése. Megmaradunk hűségesen a magunk küldetéséhez. És a mai vasárnapon természetesen még egy mondani valót ki kell hangsúlyoznunk. Mohács 500. 500 évvel ezelőtt történt az a drámai csatavesztés, amely történelmünknek az egyik fordulópontja kétség kívül. Ám úgy él ez a nép a nemzet tudatában, mint ami a drámának, a nemzetvesztésnek valami óriási kudarcnak a forrása. De ez nem igaz így egészen. Persze csatát vesztettünk, és a nemzet beleroppant, de fölállt. De újraindul, de újra kezdte és hányszor a történelmünk folyamán ez megismétlődött, és hogyan és miért, mert ott vannak a hősök. Történészek és a régészek igazolták, hogy a törökök aznap 2000 magyart mészároltak le, de úgy, hogy ketté vágták őket. Levágták a fejüket, kiontották a vérüket. Mennyi liter vért jelentett ez? Hány emberi fej hult a porba, és a tömegsírokban 5 ilyen tömegsírt tártak föl a régészek? Hány magyar hős vesztette az életét, s vált az új életnek a forrásává? Egyszerre a nemzet kudarca, és egyszerre a dicsősége, a jövőnek a záloga, amikor néhány száz ember vette föl a küzdelmet, mind halálig, a fölfoghatatlan haderővel, többséggel szemben. A hősiességnek, a helytállásnak is egyben a történelmi fejezete és eseménye. Teljesítették a küldetésüket. Hősök, akik az új életnek, az újrakezdésnek a munkásai és életük árán megvalósították a reménységnek az alapját. Segítsen bennünket az Úr, hogy küldetésünktől, amely tőle való, el ne tántorodjunk, de mindvégig betöltsük azt, ami a miénk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtné, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól.
2: Add, Urunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az e világi élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, s add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes, kedves előtted és küldetésünk Krisztus, ami Urunk által

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házra várunk.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami benne a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet, s a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük.

Dicsőít téged, alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi urunk Jézus, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson benneked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kihengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az őben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat, Péter, János és László püspökünket, segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot, a szerzeteseket és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, mohácsi küzdelem áldozatait, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Anya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk, mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk, kérünk a

Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Istenünk, te mint Szent József bíboros arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején, mint haláli hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvéreim, a hirdetéseket nem olvasom most föl természetesen. Hátul az újságos asztalról elvihető a hirdetések sora. Három dolgot mégis megemlítek. Egyrészt a szentmisék előtt vasárnaponként 9 órától 10 óráig mindig gyónási lehetőség van itt a belvárosi főplébánia templomban. Következő vasárnaptól kezdve ez így van már. Hirdetem még, hogy péntekenként 15 órától 17 óráig az esti szentmiséig engesztelő imaórákat tartunk a hazáért, nemzetünkért. És végül örömmel jelezzük, hogy szeptember 27-én, tehát szeptember utolsó vasárnapján 18 órakor szentmisét mutat be templomunkban Bíró László püspökatya. Ezen a vasárnapon az angol nyelvű szentmisét ezért az altemplomban tartjuk. Kedves mindannyiuknak itt a belvárosi főplébánia templomban és a Mária Rádió hullámhosszán áldott vasárnapot kívánok!

0: a lélek hangja.
1: Hírpercek. Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszönte mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulójára. A kilenc napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A kilenced első napjának központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a kilenced imádságai és elmélkedései olvashatók, az első rész pedig Takács István helynökatya felolvasásában meg is hallgatható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Üdvözz légy, nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy, tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékíts, mennybe vár, bárpor vagyunk. Örök bíránk így szólít életet, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklott tipart és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett lyuk vállához simul és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk fix szóval így felel. Hallelújas ma százszor zengi el népünket alt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengj diadalt, amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztod a földet, nem fogad sohasem meginogni. Az őstenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelöltet helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrás vizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővadjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Tele isszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger, nyüzsög benne a számtalan tengeri állat, parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé, s a leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. S így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége, lejje örök műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg. Megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszése a dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, Isten terebbé, mondja áldást lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr szólt nekem, és én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak. Nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván, pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét sem emlegessék többé. De te, seregek ura, igazságos ítélettel ítélsz. Te a veség és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert te rád bíztam ügyemet. Biztos, hogy neked lesz igazad, Uram, ha perelni kezdek veled. Mégis, hadd tegyem föl kérdésemet. Miért szerencsések a gonoszok, és miért van jó dolguk a hűteneknek? Elülteted őket, és ők gyökeret vernek, felnőnek és gyümölcsöt hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktől. Engem pedig ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted a szívem, hisz a kezedben van. Válogasd ki őket, mint az áldozatra szánt juhokat, és tartsd meg őket az öldöklés napjára. Meddig gyászoljon még a föld, és meddig száradjon a fű az út szélén? Még a barom és a madár is elpusztul a rajta lakó gonoszsága miatt. Mert azt mondják, Isten nem látja viselkedésünket. Ha gyalogosokkal futva elfáradsz, hogyan versenyezhetsz majd a lovakkal? És ha nem vagy biztonságban a békés földön, mit csinálsz majd a Jordán sűrűjében? Bizony, még a testvéreid és a saját rokonaid is állnokok. A hátad mögött ők is telitorokkal ellened ágálnak. Míg akkor se bízzál bennük, ha barátságos szavakkal fordulnak hozzád. Elhagytam házamat, lemondtam örök részemről. Ellenségei kezére jutattam, amit egykor annyira szerettem. Mert olyan lett hozzám örökségem, mint az oroszlán az erdőben. Vadul ordít ellenem. Ezért hát meggyűlöltem. Vajon szép tollazatú madár az én örökségem, hogy a madarak mindenfelől köré gyülekeznek? Rajta! Gyűjjetek össze ti is, mind vadállatok, gyertek, hogy felfaljátok. Sok pásztor pusztította szőlőmet, és taposta osztályrészemet. Kietlen pusztasággá tették gyönyörű birtokomat. Gyázba borították, feldúlták, összetiporva hever színem előtt. Teljesen elpusztult az egész ország, és nincs, aki bánkódnék miatta. A puszta minden kopár dombja felől pusztítók érkeztek, mert az Úr kardja emésztő kard. Az ország egyik szélétől a másikig nincs békessége egyetlen élőnek sem. Ha búzát vetnek, tövist aratnak, fáradnak, mégsem boldogulnak. Szégyent vallanak aratáskor az Úr rettenetes haragja miatt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszem, éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Miért csüggetsz, lelkem? Miért vagy nyugtalan? Atyám, dicsőítsd meg nevedet.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk, és zengedezve énekelünk. A meghallgatás az a jó mag elvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előre bocsájtva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az apostol is mondja, Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteitekben köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Kegyelemből kaptátok a megváltást. Megváltástokat nem előzte meg a részletekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt, vagy megszeretett volna, és azt mondhatta volna. Siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt, ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk. Azonban örömét lelte mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket. Mi tehát nem voltunk jók, de ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent fiát, hogy meghalljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg. De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált. Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, ha csak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint igaz, megtisztultá tegye a bűnösöket. Lássuk be tehát, testvéreim, hogy nekünk nem volt semmi jó cselekedetünk, hanem mind bűnös volt. Annak ellenére, hogy az emberek cselekedetei bűnösek voltak, az ő irgalma mégsem hagyott el bennünket. Íme, Isten elküldte fiát, hogy nem arannyal és nem ezüsttel, hanem kiontott vére árán váltson meg minket. A szeplőtelen bárányt vitték áldozatul a bűnös juhokért, a nagy bűnösökért és a kis bűnösökért is. Megkaptuk tehát ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel a megkapott kegyelemmel méltóképpen, és vissza ne éljünk e nagy ajándékkal. Az isteni orvos jött el hozzánk, és megbocsájtotta minden bűnünket. Ha pedig ezután ismét bűnt követnénk el, akkor az nem csak a saját vesztünket okozná, hanem az egyben rút hálátlanság is lenne isteni orvosunk iránt. Kövessük tehát az ő útját, amelyet megmutatott nekünk, főképpen az alázatosság útját, hiszen ő alázatos lett értünk. Parancsaival ugyanis az alázatosság útját jelölte ki számunkra, és értünk szenvedve maga is ezt járta végig. Az ige testé lett, és köztünk lakozott, azért, hogy meghalhasson értünk, hiszen különben nem halhatott volna meg. A halhatatlan Isten magára vette halandó emberi természetünket, hogy meghaljon értünk, és halálával megsemmisítse halálunkat. Ezt cselekedte az Úr, ezt nyújtotta nekünk. Fönséges urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték, meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak, és teljes joggal énekeljük majd. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk, és nevedet szólítjuk. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké, mert nagy a te jóságod hozzám. Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged, mert nagy a te jóságod hozzám.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
4: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az óra imedére jár, s bennünket imádságra ír.

Krisztus, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől mely tűzön ragyog, homályba hullad élig, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, ó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivégazunk.

0: Nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki égi édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk, és Szent István királyunkkal. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mind.

0: hírpercek. Felzárkozó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori áterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendezte meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogató családok gyermekei számára élő fiatalokat, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszönt Önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atya, hogy a háttérben hallják a kedves hallgatók, megkezdődik az általános kihallgatás a római Szent Péter bazilikában, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéből érkezett zarándokok és híveknek a csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Békesség veletek.
5: A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvassák fel az igét, a 8. és a 8. verstől. Először azt mondja, az áldozatokat és ajándékokat, az égő és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Akkor azt mondta, íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.
6: Cari fratelli e sorelle, in questa
4: ultima
6: catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum,
4: a Sacrosanctum Concilium Constitutionum solo utolsó katekézisünkben ma szeretnék azokkal az okokkal foglalkozni, amelyek arra indították a zsinati atyákat, hogy előmozdítsák a liturgia reformját.
6: Lettera dal concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano.
4: Ebből a szempontból nagyon tanulságos Giovanni Battista Montini bíborosnak, Milano

0: akkori érsekének a levele, amelyet 1962. október 28-án intézett az egyház megyének a híveihez. A liturgia őszinte kifejezése mind az isteninek, mind az emberinek, nyelv egyrészt az isteni tanítás közvetítője, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem múlaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. A meggyőződésből kiindulva a későbbi Szent VI. Pál pápa jelentette, hogy a hívek nem maradhatnak is, nem maradhatnak többé némák és passzívak, fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Nyilvánvaló, hogy az összhangek jelentések és a zsinati konstitúció 48. pontjában megfogalmazottak között, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt tudatosan áhítattal és tevékegyen legyenek részt a szent cselekményben, Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztalából táplálkozzanak, adjanak hálát Istennek, és az áldozatot a szeplőtelen áldozatot ne csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlják fel, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani, Krisztus követésével, közvetítésével pedig napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Mert szavakban a liturgia értékének megújult tudatossága tárul elénk. Az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének emlékezete, lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel való kapcsolatot, és kapcsolatba lépjünk az üdvösség eseményére. Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai meghatározóak ennek a tapasztalatnak a megvalósításában, a hívek részvételen nem lehet passzív. A zsinati reform az egyházi tapasztalat szívét állítva középpontba azt akarja elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint annak az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete közlése kerül nekünk. Ebből a meggyőződésből született az az igény, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés rendje világosabb és áttekinthetőbb legyen az akkor érvényben lévő liturgikus könyvekben előírtakhoz képest. A liturgia ugyanis, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve fejlődésnek és változásoknak. Az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította formáit, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökség iránti legnagyobb tisztelet mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhető váljon, szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. A zsinati atyák célját világosan megfogalmazza a Sacrosanctum Concilium konstitúciónak a 21-es pontja, hogy a keresztény nép a Szent Liturgiában rejlő kegyelmekben még biztosabban részesülhessen, az Anya Szent Egyház a liturgia általános reformját kívánja gondosan végrehajtani, és a liturgia ugyanis változhatatlan, mert isteni alapítása, másrészt olyan részekből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt változtatni is kell rajtuk, ha olyan elemek kerülnek beléjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, és ebben a reformban a szövegek és a szertartások rendjét úgy kell kialakítani, hogy az általuk jelzett szent valóságok világosabban fejeződjenek ki, és a keresztény nép könnyebben megérthesse jelentésüket, valami teljes tevékeny és közösségi ünnepléssel vehessen részt bennük.
1: Risale all'enciclica Mediator Dei,
0: 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájában megkülönböztette a liturgiában az isteni változhatatlan elemeket az emberi elemektől, és az emberi elemek különféle változásoknak lehetnek alávetve, amelyeket a Szentlélek segítségével vezetett szent hierarchia ad jóvá.
1: Del resto, az idők
0: körülmények és a lelkek szükségletei szerint, tehát a teljes körű reform iránti vágy nem hirtelen jelent meg már a 20. század elejétől kezdve. Megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban a liturgikus mozgalom törekvéseivel, és annak szükségességét, hogy a hívek ne idegenként vagy részvevőként, néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen, már 11. Pius pápa megfogalmazta a divini kultusz kezdetű apostoli konstitúcióban. Meg kell említenünk 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatban. Ő ezeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte vissza, miután évszázadokon keresztül a reggeli órákban ünnepelték. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Szent 23. János pápa szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak az egyszerűsítését, és ezt a motu proprio rubricarum instructum documentummal hagyta jóvá 1960-ban, amelyben az akkor már bejelentett egyetemes zsinatra bízta a második vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform, tehát az egyház élő hagyományának folyamatába illeszkedik be, helyes megértése egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását is, amelyek a zsinat utáni időszakban az egyház bizonyos területein előfordultak, és amelyek sajnos ma is időnként még megtörténnek, amikor a reform alapját képező egyes elveket abszolutizálják, vagy félreértelmezik. Ezzel kapcsolatosan érdemes felidézni, hogy a zsinati konstitúció kijelenti, a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egyház szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak, azt kinyilvánítják. Ezért különleges felelőssége a lelki pásztoroknak, a püspököknek, de minden egyes papnak is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett nemes egyszerűségével ragyog, és így megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia egyúttal az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, A kegyelem olyan közvetítője, amely által, ahogyan a zsina tanítja, megtanulhatjuk önmagunk felajánlását, és Krisztus közvetítésével tökéletes.

0: egyetesedhetünk az Istennel és egymással való egységben.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a szenegáli egyházmegyék közötti zarándok híveit. Arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és értelmeteket annak a misztériumnak, amelyet az egyháza liturgia során kifejezésre jut az a belső átalakulás, amelyet a szertartások, a gesztusok, énekek és a csendek munkálnak bennünk, és amelyek együtt tesen Krisztus élő jelenlétét tárják be.
1: Cari pellegrini di lingua tedesca, vi invito a partecipare alla sacra
0: német nyelvű zarándokok, arra hívom benneteket, hogy úgy vegyetek részt a szent liturgiában, annak tudatában, hogy az az egyház cselekvésének csúcspontja, ugyanakkor annak a forrása is, amelyből egész ereje fakad. Így életünket Isten örök dicséretére irányítjuk, és felkészítjük magunkat azoknak a kegyelmeknek a befogadására, amelyek megszentelődésünkhöz szükségesek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisét foglalnám röviden össze. Tulajdonképpen a Sacrosanctum Concilium II. Vatikáni Zsinat dokumentáról folytatja tovább a katekézis sorozatát, és ma a liturgikus reform indokairól beszélt, és kiemelte elsősorban azt, hogy őszinte kifejezése a liturgia az isteninek és az emberinek isteni tanítás közvetítője, másrészt pedig az Istennel folytatott párbeszéd hangja a liturgia. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érhetően fejeződjék ki. Továbbá kiemelte, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál a liturgiában, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt, tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt a szent cselekményben, a liturgiában. Engedjék, hogy Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztaláról táplálkozzanak, hálát adjanak az Istennek, és a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani a hívek. Tehát Krisztus közvetítésével napról napra tökéletesedjenek, az Istennel és az egymással való egységben. Így tárul elénk a liturgiának az igazi értéke, az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének az emlékezete, az Istennel lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel valódi kapcsolatot, és hogy kapcsolatba lépjünk az üdvösségnek az eseményeivel. A liturgia erre lehetőséget ad. Tehát a liturgia gesztusai, szavai meghatározóak, hogy tapasztaljuk meg mindezeket, és éppen ezért nem lehetünk passzívak. A zsinati reform azt akarta elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete, Isten az életét közli velünk, és ebből a meggyőződésből született az a meggyőződés, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés világosabb és áttekinthetőbb legyen az előírtakhoz képest. Tehát a liturgikus reform ezeket mind elérte utólag. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve a fejlődésnek és a változásoknak, és az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította a formákat, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány öröksége iránti legnagyobb tisztelete mellett, éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon, a liturgikus könyveknek a felülvizsgálatát szükségesnek tartotta. Továbbá kiemelte a Szent Atya, hogy a teljes

0: körű reform iránti vágy tehát nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban természetesen a liturgikus mozgalom törekvéseivel. És annak szükségességét ezt nagyon sokszor kifejezte, nagyon sokszor ezt a kifejezést használta a Szent Atya, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen. Ezt már 11. Pius pápa is ugye megfogalmazta a Divini Kultusz kezdeti apostoli konstitúcióban. Említette továbbá a 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatosan. Ugye a nagy hét liturgiái azok a reggeli órákban voltak, a Pius pápa pedig áttette estére. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 23. János pápa szükségesnek tartotta a zsolozsma és a misekönyvnek a rubrikáinak az egyszerűsítését is, és II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform az egyház élő hagyományának a folyamatába illeszkedik a liturgikus reform, és ezt helyesen megérteni egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását, ugye amelyek előfordultak az egyház bizonyos területein a liturgiával kapcsolatosan, de sajnos időnként még ma is előfordulnak, megtörténnek bizonyos olyan dolgok, amik nem liturgikusak. És kiemelte, felidézte a zsinati konstitúciót kijelentésének az egyik pontját, a Sacrosanctum Concilium 26. pontjában, hogy a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, az egység szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a liturgikus cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak. Éppen ezért különleges felelőssége a lelkipásztoroknak, püspököknek, minden egyes papnak is, de a híveknek is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett megmutatja az egyházat, mint egy szent katolikus és apostoli jellegét. A Szent Atya szívesen köszöntötte a lengyeleket és csatlakozott azokhoz. Ezt fejezte ki olasz nyelven, akik Csehszlovákiában vannak, ahol ma 70 év elteltével megújtják a jasnagorai nemzeti fogadalmakat, amelyeket a fogságban lévő Stefan Wyszyński bíboros fogalmazott meg, és ezekben megfogalmazott társadalmi erkölcsi megújulási, az emberi élet védelme, házasság, család, valamint a gyermekek, fiatalok nevelése által továbbra is legyen ösztönző a társadalmi igazságosság és testvériségnek az építésére.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare,
0: különösen
1: i direttori diocesani delle pontificie opere missionarie.
0: A pápai missziós művek egyházmegyei igazgatóit, a szeminaristák nyári találkozójának a résztvevőit,
1: gli ospiti della residenza Regina Celorum di Santa Marinella.
0: A Santa Marinellában található Regina Celorum rezidencia vendégeit, valamint a különböző plébániai csoportokat. Köszöntöm továbbá a Chiavari egyházmegye vérmálkozóit, akiket a püspökük kísér. Kedves fiatalok!
1: Cari ragazzi! Con la cresima avete ricevuto il dono
0: più bello. Vérmálásban a legszebb ajándékot kaptátok, a szent lelket. Ez nem olyan kincs, amelyet el kell rejteni, hanem olyan fény, amelyet minden nap ragyogóvá kell tennetek. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az új házasokra. Holnap és holnap után a liturgia két nagy szent emlékét ünnepi, Szent Mónikáit és Szent Ágostonit, akiket a földön családi kötelék fűzött össze, az égben pedig ugyanaz a dicsőséges beteljesedés egyesít. Legyen példájuk mindannyiunk számára ösztönzés arra, hogy őszintén és szenvedélyesen keressük az evangéliumi igazságot, és örömmel tegyünk róla tanúságot mindennapi életünkben. Mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, részesülhettünk mi is a pápai áldásban, amely érvényes mindazok számára, akik akár a képernyőn keresztül, vagy az éter hullámain keresztül kapták ezt az áldást, részesülhettek benne. Köszönjük szépen mi is a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Szombathelyről, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. A mikrofonnál Sárközi Violetta
5: és Kótáné Koltai Veronika.
4: Lengyel Renáta, a Szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum 11. osztályos tanulója, 1. Kós Károly pedagógiai versenyem társával együtt csapatban első helyezést ért el. 3 egyperces oktató videófilmet készítették Lénárt Veronikával együtt. Hát akkor kezdjük ott, hogy milyen verseny is volt ez, és hogy kerültetek oda?
6: Szóval ez egy iskolai kezdeményezésű verseny volt. Két felkészítő tanárunk javaslatára indultunk el ezen a versenyen, aminek a témája az állatvédelem volt. Hozzám nagyon közel állt ez a téma, ugyanis én évek óta önkéntesként tevékenykedek az Állatvédők Vasi Egyesületénél Szombathelyen, és nagyon szeretem az állatokat, sokat foglalkoztam ezzel a témával, így nagyon tetszett ez az ötlet, hogy egy ilyen témájú versenyen elinduljak. Erre a versenyre mi stop motion kisfilmeket készítettünk, amiknek a lényege, hogy képkockánként vettük fel a történeteket, amiket Lego figurával játszottunk el, és ezeket a képkockákat egy program segítségével videóvá vágtuk össze.
4: Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ti oktatási asszisztensnek készültök ebben a technikumban, tehát maga az, hogy egy oktatófilmet készítetek gyerekeknek, azért ez szakmátoktól nem áll távol.
6: Igen, oktatási asszisztensnek tanulunk. Én a jövőben igazából szeretnék gyerekekkel foglalkozni, szeretnék főként általános iskola felső tagozatban tanítani matematikát első körben, illetve én még állatvédelmi pedagógusnak szeretnék tovább tanulni a későbbiekben, szóval ezért is közel áll hozzám a téma.
5: Mi itt a felvétel előtt láttuk Violettával ezt a két kis filmet, ami erre a versenyre készült. Röviden a hallgatóknak is el tudnád

0: mondani. Tudom, nehéz így azért rádión keresztül átadni, de nagyon-nagyon fantasztikus képi világa volt, zenével együtt, minden, tehát tényleg profi munka. Miről is szól ez a két videó?
1: Azért azt még elmondjuk a hallgatóknak, hogy mindkettőnket nagyon lenyűgözött egyéb, és nagyon-nagyon lélekhez szóló
0: igen,
1: volt.
0: Igen, meghatóak a történetek tényleg.
2: Az első videó, amit ugye láttatok, az az volt, hogy annak a témája a kutyacsip volt igazából. A kutyacsip az igazából egy kutyába ültethető részszámnagyság készülék, aminek a segítségével könnyedén tudjuk azonosítani az állatokat, hogyha esetleg ugye elkóborolnának, és arra szerettem volna a videóval felhívni az emberek figyelmét, hogy hogyha ez az egyébként kötelező mikrocsip benne van a kutyában, akkor akár bármelyik benzinkúton is le tudják ezt olvasni, és lehető leghamarabb haza tudják juttatni a kutyát.
1: Mert úgy fogalmazom, ha benne van, és hogy kötelező. Igen. Van olyan, hogy kötelező, de még sincs benne a kutyában?
2: Igen, hogyha jól tudom, ez 2013 óta egy kötelező, amit bele kell rakniuk a kutyákba az állatorvosoknak, viszont sajnos a menhelyen lévő kutyákban nincsen ilyen mikrocsip, ezért is nem tudjuk őket visszaadni azonnal az eredeti gazdáknak, még akkor sem, hogyha valami csoda folytán előkerülnek. Viszont van egy-két olyan kivétel, akiben már benne van ez a csip.
1: Az egyik kisfilmet mondtad el, hogy mi a témája, mi a másiknak, mert azért a kettő kisfilmmel indultál a versenyem.
2: A másik témája az pedig igazából a húsvéthoz kapcsolódik, azon belül is a húsvéti nyúlvásárláshoz. Nagyon sok szülő úgy áll hozzá a húsvéthoz, hogy vesz a gyerekének egy húsvéti nyuszit, aki hozza a tojásokat, ajándékokat, mindent. Viszont ezek után nem gondolnak abba bele, hogy egy élő lényt vásároltak, akiről gondoskodniuk kellene, és azt hiszik, hogy ez a húsvéti nyúlként megvásárolt nyuszi, hogyha elengedik a vadonban, akkor egy boldog életet tud majd élni, és ezért az erdőszéleken, városhatárban elengedik ezeket az állatokat. Viszont mivel a házi nyúl az nem egyenlő a vadon élő mezei nyúllal, ezért ők mindig az ember társaságát fogják keresni, és ebből adódik rengeteg olyan probléma, hogy a nyulak az úttesten szaladgálnak az autók között, ez az állatokra is veszélyes, ugyanis megsérülhetnek, illetve veszélyes az autósokra nézve is, ugyanis az autókban is kárt tehetnek. Ezek a nyulak, akik a videóban szerepeltek az elején, az a négy nyúl, ők is az Állatvédők Vasi Egyesületénél vannak jelenleg, az ő gondozásukban élnek, hasonló, szinte ugyanilyen körülmények között kerültek be hozzánk.
1: Hány éve vagy te ennek az Állatvédő Egyesületnek a tagja, és egészen konkrétan milyen feladataid vannak ott?
2: Én 2022-ben kezdtem kijárni, de akkor még csak nyílt napokon négy kutyasétáltatóként. Igazából mostanában is főként kutyasétáltató vagyok, viszont most már részt veszek a takarításban és az állatok ellátásában, szocializációban. Ugye itt nem csak kutyák vannak ezen a menhelyen, hanem
1: nyulak is, mert ezt
2: nyulak
1: tudjuk a videóban.
2: Is, igen, de ezen túl macskák, kecskék, bárányok, pulykák, tyúkok. Igazából majdnem minden állat megtalálható.
1: És te mindenfajta állattal foglalkozol ott kint?
2: Igen, igyekszek mindenben segíteni. Nyilván azokat a feladatokat csinálom, amiket kérnek tőlem, de például takarítottam már teknős medencét is. Főként a kutyáknál szoktam segíteni a takarításban.
1: És hetente hányszor mész ki, és mennyi időt szánsz rá?
2: Én rengeteg időt szánnék rájuk, viszont sajnos ez még nem lehetséges, ugyanis jelenleg ugye dolgozok. Az óvodában egy ilyen szakmai gyakorlatom, viszont így is hetente egyszer azért ki tudok menni egy 3-4 órára.
3: Miért fontos ez neked, hogy kijárj oda?
2: Igazából nekem általános iskolában egy nagyon rossz osztályom volt. Nem szerettek, kiközösítettek, és az osztályfőnököm javasolta annó ezt a menhelyet, hogy hát ha ez tetszene nekem. És amikor elkezdtem ide kijárni, én

0: akkor jöttem arra rá, hogy igazából nem minden ember olyan gonosz, hogy ők sokkal kedvesebbek velem, szeretek velük beszélgetni, akik ott dolgoznak lányokkal, meg valamilyen szinten visszahozott a depresszióból ez a tevékenység.
1: Tehát igazából ilyen terápiás jelleggel.
0: Igen.
1: Ha nincs is ez így kimondva, de a hatás az érződik.
2: És te magad is hívtál már ki oda másokat korosztályodból, hogy jöjjenek, nézzék meg, ez nagyon jó lesz nekik?
0: Hát igazából így kihívni hívtam, de végül nem jöttek, mindig volt valami kifogás. Viszont idén szerveztem egy adománygyűjtést az iskolán belül a számukra, ilyen tárgyi adományokat, kutyatápot, cicakaját, igazából bármit, amit ők hoztak. Hoztak például a kutyáknak ruhákat is.
2: Az elején már mondtad a beszélgetésnek, hogy mi szeretnél lenni majd, ha végzel az iskoláiddal, és elhangzott az, aztán én itt ilyen kikerekedett szemmel néztem rá, hogy matematika tanár, nem olyan sok gyerektől halljuk ezt, és ez akkor hogy állsz a matematikával?
0: Hát én igazából országos versenyeken is indulok, illetve megyei versenyeken is.
2: Matematikából?
0: Igen. Idén például egy megyei verseny, vagyis hát egy ilyen országos versenyen megyei szinten értem el első helyezést.
1: Na, gratulálunk
2: is. Igen.
0: Illetve tavaly is értem el első helyezést. Idén még az Rényi matematikai versenyen megyei második helyezett lettem.
1: Azért is meglepő itt a matematika, mert itt végig az állatokról beszéltünk, hogy mennyire szereted őket, egy menhelyen önkénteskedsz, hogy nem gondolkodtál abban, hogy mondjuk egy ilyen akár állatorvosi, vagy állatokkal foglalkozó pályát, szakmát válasz?
0: Nem gondolkodtam már ezen is, ugye nekem az állatvédelmi pedagógia az, ami érdekel főként, és utána olvastam, és akkor én ezt úgy olvastam, hogy 3 évet kell pedagógusként dolgozni ebben, és arra gondoltam, hogy akkor igazából szeretem a matekot is, szóval, hogyha először a matek tanár leszek, abban dolgozok, akkor még tovább tudok tanulni.
2: Ha már a filmről beszélgetünk, vagy így kerültünk ugye kapcsolatba a nyertes kis videókkal kapcsolatban, hogy lesz ennek folytatása? Tervezel-e további kisfilmeket?
0: Hát igazából, hogyha lesz más hasonló jellegű pályázat, akkor igen, illetve hogyha lesz még ötletem, hogy mit meg hogyan kéne csinálni. Nyilván azért korlátozott vagyok ebben valamilyen szinten, nincsen olyan technikai felszerelésem hozzá, amivel ezt nagyban tudnám teljesíteni. Viszont ilyen kisebbeket azért még egyet-kettőt valószínűleg jön.
1: Beállítod a bábukat, a kutyákat, a környezetet, mindent, lefotózod, és akkor a fényképekből csinálsz egy gyorsított videót?
2: Egy mozgóképet.
0: Igen, a fényképekből készül ez a mozgó videó igazából. Úgy van, hogy be kell állítani a figurákat, akkor ugye lefotózom őket úgy, és akkor a program elmenti azt a képet. És utána arrébb rakom a figurát, még egy képet készítek.
1: Mennyi idő ez elkészíteni?
0: Hát attól függ, melyik videó, mert a nyúlás az azért több idő volt, az jóval több képkockából is állt, meg kicsit bonyolultabb a története is.
1: És tegyük hozzá, hogy ez valós történet.
0: Igen. Ilyen 8-9 óra az biztos volt, a másik az rövidebb, az olyan 6 óra alatt talán meg volt.
2: És hány képet jelent ez, hogy 6-8 óra, de akkor az hány kép?
0: Az biztos, hogy több mint 100 kép a kutyás videó. A másik, a nyulas az jóval több, az 300-400, majdnem 500 kép.
2: Ugye ez egy Kárpát-medencei verseny volt. Ez azt jelenti egyébként, hogy határon túlról is érkeztek egyébként versenyzők erre a versenyre?
0: Igen, az eredményhirdetésen is több határon túli csapat is volt, akik úgymond helyezést is értek el, de ezen kívül is voltak.
1: Tudod, hogy hányan jelentkeztek? Vagy a döntőbe hány csapat jutott be esetleg?
0: Ugye nem volt külön ilyen döntő, az eredményhirdetésen 18 csapat volt ott.
2: Uh-huh. És hol volt a díjátadó?
0: Békés Csabán volt a díjátadó.
2: És kaptatok egyébként valamit?
0: Igen, egy ilyen hangszórót kaptunk igazából, pendrive-ot, könyvet, emléklapot.
2: Köszönjük szépen, és akkor sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és hogy az álmaid teljesüljenek.
1: És gratulálunk még egyszer az idei tanév sikereihez.
0: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Lengyel Renátával, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum diákjával, aki egy rangos szakmai verseny első helyezését tudhatja magáénak, Lénárt Veronika társával együtt.
2: Aki kíváncsi Renáta által alkotott videókra, megtekintheti őket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió műsorát hallották Szombathelyről, amelyet a zalaegerszegi és a Szombathelyi stúdió közösen készített.
1: Kótáné Koltai Veronikát
2: és Sárközi Violettát hallották.
1: Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napműsora.
5: Augusztus 30-a. Kipótoljuk hitetek hiányosságait. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első leveléből, annak is a 3. fejezete 10. verséből van ez a néhány szó, kipótoljuk hitetek hiányosságait. Hogyan várjuk az Urat? Az ige szerint hálaadással, örömmel, könyörgéssel, szeretettel, egymás is mindenki iránt, így várjuk az Urat. Hogyan várjuk az Urat? Egyre fedhetetlenebb szent élettel, és még egy fontos módon, egymás hitének gazdagításával. Pál ki akarja pótolni a tesszalonikai testvérek hitét, ezért is szeretne velük személyesen találkozni. Egyik sem megy nekünk igazán, sem a hálaadás nem megy, sem az öröm. Nem megy nekünk a könyörgés, sem a szeretet. Egyik sem megy nekünk igazán, és a legképtelenebbek vagyunk arra, hogy másoktól, mint Isten eszközeitől tanuljunk a hitben. Mindig mi tudjuk jobban, mi értjük jobban az írást, az Isten tiszteletének módját, a kegyesség útját, mi tudjuk. Azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabb szolgálatot végezni, azt is mi tudjuk. De valójában több hit és alázat kellene. Amen.
4: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nézd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték

0: szeretni, remélni, és meghalni zöld reménység csillagok alatt. Reményik Sándor.
1: Reményik Sándor. Vissza. Én nem tudom hova. Én nem tudom mire. Én nem tudom, hogy ki után csak vágyom. Vágyom. Talán egykor élt életem. Talán sosem élt életem után. Vágyom. Vágyom. És nem tudom, e vágy előre néz, vagy vissza. A reménység, vagy az emlékezet felbuzgó talajvizét issza. Vágyom. Vágyom. Én azt hiszem, hogy vissza. Így vágyhatik a kinyílt és csalódott virág bimbókorába. Így vágyhatik a meglett és megrendült férfi gyerekkorába. Így a kipattant rügy a fába vissza. Így a fa gyökerébe. Így nemzet a talán valaha volt, talán sosem volt ősi dicsőségbe, így vissza-vissza egyetlen egy nagy fehér békességbe. Az össze-vissza tarka sokaság, Istenbe vissza. Vissza. Vissza a teremtett és megromlott világ.
2: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra azért, hogy bennünké, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: hírpercek. Felzárkozó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva-Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogató családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkozó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Unkelhojzer Kristóffal, kulturális közvetítővel és szociális szakemberrel Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Unkelhojzer Kristóff. Szeretettel köszöntelek itt nálunk.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Ugye most magyarul beszélünk, de az adás előtt beszéltünk arról, hogy sok nyelvet beszélsz, illetve a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy Luxemburgból jöttél egyenesen, és ott is élsz.
4: Igen.
3: Hogy van ez? Hogy vannak a magyar gyökerek?
4: Hát szüleim 56-ban mentek ki Luxemburgba, és hát én akkor ott születtem. Apukám az fogta magát pontosan 56-ba, anyukám egy kicsit később, és akkor találkoztak ott Luxemburgba, és akkor egy kicsit későbben én születtem. És én maradtam ott, és szüleim visszamentek Ausztriába élni.
3: Hány éves voltál, amikor visszamentek Ausztriába?
4: Akkor voltam 33.
3: Mesélj egy kicsit a családodról, már ott találkoztak kint, vagy Magyarországról is ismerték egymást, illetve milyen körülmények között nevelkedtél?
4: Egy nagyon szigorú hívő magyar családdal, a 3 K-t mondom, klasszikus nevelés volt, konzervatív és katolikus nevelésem volt, és apukám és anyukám között volt 20 év különbség, mert apukám az sokáig kellett ott kint dolgozni, anyukám először elment ki Argentínába, és akkor visszajött Európába, és akkor ott Németország, Luxemburgban ott ismertek mást meg, és akkor 73-ban születtem én, az elég későn.
3: Milyen volt felnőni a luxemburgi közegben? Milyen nyelven beszéltek hozzád?
4: Az otthon beszéltünk tényleg magyarul, és az iskolában luxemburgiul, és a testvéremmel luxemburgiul beszéltem mindig. Szerényen neveltünk fel, mert a luxemburgi nem szabad elfelejteni, hogy az egyik leggazdabb ország volt, és mi hát nem voltunk szegények, de mindenünk megvolt, de szerényebb volt az a helyzetek, de minden évvel eljöttünk Magyarországra, az nagyon jó volt. Cserkész táborokba tudtam menni, Franciaországba, Dániába, és az nagyon jó volt. És meglettem keresztelve is egy magyar paptól, Kölei Gyurka, úgyhogy azt hiszem, így volt a neve. És ő is egy nagy magyar cserkész volt, úgyhogy ez mindig volt nálunk a családi gyökerünkben, a kereszténység, meg a cserkészek.
3: Fiatalkorodban már láttad azt, hogy mivel szeretnél foglalkozni később, mikor döntöttél erről?
4: Az elég korán volt, az a 15-16, tudtam már, hogy leszek valamilyen szociális szakmába. Anyukám az mindig nagyon segítőkéz volt, apukámtól kapta meg a kultúrát, úgyhogy először lettem szociális munkás, nevelő, és utána mentem még egyszer az egyetemre, és tanultam meg a zenei művészetet Linzben. Az egy kicsit később, mert utáltam az iskolát nagyon, és először el kellett mennem dolgozni, mert néhány dolgokat akartam magamnak megengedni, mert szüleim nem tudtak fizetni, például egy autót, és akkor először elmentem dolgozni, és jóval később akkor az egyetemre mentem.
3: Szociális munkásként mi volt az, ami miatt az egészet választottad, illetve milyen élmény ebben dolgozni?
4: Az én életfilozófiám mindig, hogy kell segíteni annak, akinek rosszabb a helyzet, és először dolgoztam gyerekekkel a Don Boscóba, az a luxemburgi egyháznak volt egy ága, a Fondation Maison de la Porte Ouverte, a nyitott háznak. És ott volt a gyerekek, akik jöttek a rendőrséggel, mert a szülők nem bántak nagyon jól. Utána dolgoztam AIDS betegekkel, és kint az utcán, a prostitúcióban. És utána a pszichiátriával dolgoztam. Az mindig on the border, az mindig olyan emberekkel dolgoztam, aki a társadalomtól el lettek lökve. Hogy ez hogy alakul ki, nem tudom. Azért talán, mert szerettem is a punk zenét, az is mindig olyan volt, hogy igen, nem a társadalomban nem passzoltam bele, és azoknak kellett segíteni, akik így kiestek belőle, és az mindig volt így az életfilozófiám is, hogy segíteni kell azoknak az emberek, akiknek szükségük van rá.
3: Milyen élmény volt velük találkozni? Az első alkalmakra emlékszel, hogy sokkolt téged az ő életük, vagy élettörténetük, vagy olyan természetesen tudtál odalépni hozzájuk?
4: Én nem vagyok egy ember, aki ítél, úgyhogy elég természetesen jöttem oda, és hála az égnek nem dobáltak meg, nem kaptam bunyót, úgyhogy gondolom, hogy elég sikeresen csináltam ezt a szakmát, és csinálom is, és hát vannak is sajnos sok magyar hajléktalan is Luxemburgban, azokkal is találkozom, azokkal is van a kapcsolatban, nekik is hozok most Magyarországról néhány dolgokat, úgyhogy megvan nekik az én telefonszámunkat, és akkor segítek nekik is, akkor hozok néhány hazai finomságokat. Úgyhogy ennek mindig örülnek, úgyhogy emberének kell, hogy legyenek. És ez mindig az én életfilozófiám volt, hogy én sajnos lettem nagyon szigorúan megnevelve, de így a mindennapival én nagyon toleráns vagyok, mert ki vagyok én, hogy ítéljek valakit.
3: És hogyan lehet nekik segíteni?
4: Hú, ez nehéz kérdés. Én szerintem először kell egy kapcsolatot kreálni, hogy én nem ítélek el, bízhatsz bennem, nem ígérek semmit, hogy én az életmódodon tudok valamit változtatni, és nem is vagyok azért ott, hogy én csak támogatok, én vagyok egy perc az ő életükben, vagy talán pár órát az ő életükben, de meg akarom erősíteni az embert, úgyhogy ő is hasznos, ő is valaki, ő is fontos, és én nem tudom a szegénységet legyőzni, de tudok az embereken segíteni. Úgyhogy ez Luxemburgban ez egy fontos ág a segítő, úgyhogy kell segíteni, óvszert adni, injekciókat adni, és azt ingyenesen, úgyhogy nem kell fizetni, és adni nekik egy lehetőséget, egy házat, ahol tudnak saját önmaguknak lenni. És ezt gondolom, és akkor én mindig ott voltam, mint például Mikulás, vagy ott voltam, hogy nevessünk, az nagyon fontos, hogy nevetjünk egymással. A feleségem elmentem egyszer az utcán át, és akkor ott jött két hölgy, aki férfi volt egyébként, de hölgynek öltöztek, és akkor utána, szia Kristóf, és akkor puszítunk egymást, feleségem csak így nézett, hogy ez most ki volt, de hát mondom, oké, ez én vagyok, ez az én szakmám, és ez vicces volt is, hogy nem kerültük egymást, hanem természetesnek kell, hogy legyünk.
3: Tehát akkor az emberekhez kapcsolódtál.
4: Pontosan.
3: Lelkileg mi az, ami téged épít, ami tölt ezeknél a nehéz szituációknál? Mi az a lelki érték, amiből te táplálkozol?
4: A családom, a feleségem, és a gyerekeim, és az, hogy tudok zenélni is. A művészet, az a pszichohigiénám, úgyhogy szeretek járni múzeumban, szeretek járni kutyámmal és a feleségemmel az erdőben, és az ezt felépít. Úgyhogy akkor a munka az a munka, és otthon az az otthon. Nem próbálom behozni a munkámat haza. Vannak is kivételek, de általában sikerül otthagyni a munkámat a munkán.
3: Kicsit még visszatérve a szociális segítésre, olvastam rólad, hogy producerként, rendezőként is részt vettél olyan projektekbe, ami ezzel a szakmával kapcsolatos. Mesélnél egy kicsit erről?
4: Mikor dolgoztam a Vörös Keresztnél, akkor például csináltam egy olyan projektet, hogy faragtunk meg egy héten keresztül, fával dolgoztunk, mert akkor legalább a hajléktalanok nem isztak, és akkor is, ha be voltak nyomva, akkor is tudtak még valahogy késsel bánni, és tök jól voltak elfoglalva. Sok mindent csináltam a szabadidőmben. Volt egy olyan projektem, hogy öntöttünk egy harangot egy archeológussal, aztán írtam egy könyvet, és a luxemburgi zenészekről csináltam egy filmet HIV és AIDS-ről, CD-lemezeket csináltam, kortárstól, elektromikus és ilyen experimentál zenér. Amit most illeti a munka, hogy visszajövök arra a kérdésre, az ott például a gyerekekkel építettem egy kemencét, hogy kenyeret meg pizzát tudjunk sütni, akkor építettünk egy mászó falat a gyerekeknek, akiknek voltak ilyen problémájuk a pszichomotoros
3: igen, működéssel.
4: Pontosan. Ideák vannak, sok még, de ezeket mindig kell találni pénzt, úgyhogy...
3: Tehát akkor nagyon kreatív vagy így a pályádat illetően.
4: Igen, igen, mert ez segít túlélni a napokat az emberekkel. Úgyhogy ha van egy jó projekted, és tudsz valamit hasznosat csinálni, annak van egy célja, és akkor arra pályázol, arra próbálsz az embereket összehozni, hogy tudjál valamit alapítani.
3: Egy kicsit mozduljunk át a zenéhez. Rádiós műsort is vezettél, illetve a luxemburgi zene számodra nagyon fontos, szeretnéd megismertetni az emberekkel, hogy miről szólt a rádió műsorod, milyen típusú zenéket szoktál ebbe
4: bejátszani? Biztos nem, amit a Mária rádióban fogtok hallani. Ez, nem, ott tényleg rock, pop, punk, elektronikus, experimentál, gótik, minden. Nem klasszikus, néhányszor egy kis jazz, volt is olyan, hogy orgona, de akkor inkább kortársi orgona. Olyan műsorom volt egy baráttal együtt, ahol a luxemburgi zenészeket meghívtuk, és ők tudtak ott beszélni, és a CD-jüket, a lemezüket, az új dalokat bemutatni. És az bármilyen zene, fő az, hogy luxemburgi zene, az volt a kritérium.
3: Hogy jött neked a zene iránti érdeklődés, hogyan alakult ez ki?
4: Mindig zenével felnőttem, ez volt az apukámnak, ezt köszönhetem apukámnak, mert ő volt nagy klasszikus, nagy opera fan volt, amit én még manapig nem tudok hallani, de Gregoriánt azt például nagyon szeretem, vagy a reneszánsz zenét is nagyon szeretem, és az életem mindig a zene körül volt. Akkor is, ha nem tudok jól zenélni, inkább egy hangszergyűjtő is vagyok, inkább, mert vannak többféle hangszereim, amit szeretek, de szeretek is szervezni koncerteket.
3: Hogyan alakultak a kapcsolataid ezekkel a zenészekkel, akiket meghívtál, mert ugye szerveztél különböző koncerteket, fesztiválokat is?
4: Jártam is sok koncertekre engemet. Luxemburg egy kicsi ország, úgyhogy ott a művészek és a zenészek egymás mindenkit ismer, úgyhogy ez így alakult az év folyamán. Ott nem volt egy speciál recept, úgyhogy én elég életbarát vagyok, vagy felhívtam még telefonon, vagy küldtünk e-mailt utána. Sok zenész barátaim is van, úgyhogy ha szerveztem egy koncertet, akkor néhányszor már ingyen is jöttek például, mert tudták jól, hogy a körülmények, amit én akkor szervezek, hogy akkor azok mindig jók. Most például tudok adni egy nagyon jó példát, az, hogy szerveztem a faluba egy magyar zenészt, a Mika Heinziger, a Mistralról, és ő elhozta a Petrás Máriát. Úgyhogy ez egy nagy ajándék, hogy Petrás Mária nálunk otthon volt, és elmentünk bevásárolni. Úgyhogy ez egyszerűen, mert én ilyen vagyok.
3: Tehát nagyon szeretsz, és jól tartasz kapcsolatot az emberekkel, és nem csak a munkádban, hanem azon kívül is, azon túl is, így a hobbitban is.
4: Igen, gondolom, igen.
3: Mesélj egy kicsit a családodról, hogy a feleségeddel hogy ismerkedtetek meg?
4: Éppen voltam az egyetemen, és akkor Eleonorával találkoztam itt Budapesten első alkalomkor, és ez volt a szerelem, rögtön az első benyomásom, és rögtön 6 hónap után elkértem a kezét. 6-szor találkoztam, mert Luxemburgban éltem, 6-szor találkoztunk. Bevallom, interneten át, mindig írtunk, minden nap óránként beszélgettünk, és mondom, januárban első alkalomkor 2010-ben találkoztunk, és júniusban elkértem a kezét, és decemberben házasodtunk, úgyhogy ez mind egy év alatt. És akkor még tartott egy fél évig, és akkor kijött Luxemburgba.
3: És azóta születtek gyerekeitek.
4: Igen.
3: Mesélj róluk is egy kicsit.
4: Azon van négy gyerekünk, a feleségemnek volt egy fia, az Erik, ami lett az én keresztfiam, annak nagyon örülök, és az első született közös lányunk, a Sophie, lettek felsősen a Árpád-kori templomba, ott lettek keresztelve, mert nem akartam, hogy legyen stepfather, hanem legyen godfather.
3: Szóval mostohaapja helyett a keresztapja lettél.
4: Igen, azt így jobban szerettem. Akkor van nekem egy lányom, a Lola, aki itt jár Budapesten is az egyetemre, pszichológiát tanul. Az Erik már kint dolgozik a Vöröskeresztnél. Akkor van a két közös lányunk, a Sophie, jár gimnáziumba már a harmadik évben, és akkor van még a Stefania, aki most elkezdi a gimnáziumot.
3: Hogyan nevelitek őket?
4: Mindenki lett megkeresztelve, és próbálunk is vasárnapanként is elmenni természetesen misére, az ünnepnapokon természetesen. Mindig járunk templomba, és gyújtjunk mécsest a nagypapának. Magyar és luxemburgi nevelést kapnak. Most nem annyira szigorúan, úgy, mint én éltem át. Nagyon liberális vagyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy próbálom nevelni, hogy egyszer vasárnap hívtak, hogy Kristóf, gyere az utcára, mert az egyik magyar hajléktalannak kell egy cipőd, és akkor elvittem a lányomat is, és akkor természetesen neki is kellett kezet fogni, azon, hogy tisztelje meg minden embert. Ez nekem nagyon fontos, hogy legyenek ők is open-minded.
3: Nyitottak.
4: Igen, nyitottak. Nem szabad-e ítélni. Ez, ki vagyunk, hogy ítéljünk. Semmilyen radikális formában nem szeretném, hogy ítéljenek. Vallásként, ahol honnan származak, hogy mit dolgoznak, semmit így. Ember.
3: Hogyan beszéltek otthon? Magyarul szoktatok velük, vagy vegyesen?
4: A feleségem végig magyarul, igen, és én luxemburgiul. Az a hátrány, hogy hát Luxemburgban sajnos nincs magyar iskola, úgyhogy nagy nehezen, úgy, mint én, próbálnak olvasni, megírni.
3: Mondtátok, hogy Magyarországra szoktatok hazajárni, és felsősöt emlegetted, volt oda valami kötődés, vagy a származásotok oda vezet vissza?
4: Én gyerekkoromban nagyon sokat elmentem Balaton-Almádira, és alsősen van a feleségemnek egy nyaralóra, úgyhogy ott szoktunk járni misére, és ez nagyon jó.
3: Milyen sűrű jártok Magyarországra egyébként?
4: Régebben gyakrabban, most talán kétszer egy évben, talán háromszor, de volt is egyszer, hogy négyszer voltunk itt, mert el akartam menni a búsójárásra. És de próbálom karácsonykor is, hát nyáron, egész nyáron a feleségem és a gyerekek itt vannak Magyarországon.
3: Luxemburgban egy kis faluban laktok, ha igen, jól olvastam, Stolzenburgban.
4: Igen.
3: És eléggé kalandos volt, miután oda költöztetek, történt egy tűzeset nálatok.
4: Igen.
3: És akkor így a közösség nagyon hamar felkarolt titeket. Mesélnél erről egy kicsit?
4: Igen, ez egy nagy dráma volt. Pont december 18-án az új fűtésnek volt egy ilyen rövidzárat, és tűz lett a házunkba, és az elég dramatikus volt, mert ki kellett költözni 5 hónapig. A Stefania, a kislányom, az 4 hónapos volt, úgyhogy az elég borzasztó volt. És a falu az nagyon segítőkéz volt, tényleg hoztak ajándékokat karácsonyra, mindent. Elköltöztünk, nem kellett sok albérletet fizetnünk, egy nagyon nagy házban akkor éltünk, és nagyon így segítő kézek voltak a luxemburgiak, és akkor gondolkoztam, hogy tudom ezt visszaadni, és hát mert ismerek sok zenészt, mit csinálok, a templomban szervezek egy koncertet. És akkor rájöttem, hogy Stolzenburgi a védőszent annak a templomban, az a Szent Odó, és a Szent Odó Klüniből, Szent Odó Klüni, az a védőszent a zenészektől. Tűz volt 2013-ban, és 2014-ben már csináltam azt a koncertet, és mert annyira sikeres lett, akkor azóta minden évben csinálom. És ez most lenne, akkor ebbe az évben lenne a 13. kiadás, és már volt ott a második évben voltak a Esztergombi, Gregorián, fiatal Gregorián énekesek ott, Mika Heinziger és Petrás Mária már énekeltek ott, úgyhogy az mindig lesz a Gregorián, és akkor kortárs is lesz. De a klasszikus kortárs az most nem semmilyen nagyon extrém dolgok, mert mégis vagyok egy templomba, és így köszöntem a falunak ezt vissza.
3: Hogyan reagáltak, hogyan fogadták ezt a beszélet?
4: Nagyon jól. Ez mondhatom azt, hogy mintha éhesek lettek volna egy ilyen eseményre, és az első két évben csak jöttek a faluasiak, és utána ez a koncert este minden évben 18. novemberben nagyobb és nagyobb lett, úgyhogy már a Luxemburg városból jönnek fel. Azon nagyon próbálom minősíteni ezt a koncertet, mindig is legyen izgalmas, például ebben az évben lesz egy új kortárs, jött egy komponista, luxemburgi komponista, szeretne komponálni egy darabot, természetesen akkor ezt elfogadtam, és akkor jöttek is egy másik faluban, mi szeretnénk 12-en énekelni ott. Természetesen, de akkor már volt is, hogy a francia Montpellier egyetemmel is együtt dolgoztam, mert ott volt egy nagyon jó Gregorian ensemble, akik Franciaországban a Diapason d'Or-t megkapta. Az a
3: aranyminősítés.
4: Igen. Az ők voltak a legjobbak. Uh-huh. Azokat is már meghívtam, úgyhogy ez a Szent Odó ünnep, ez jó sikerül most.
3: Van egy harang, amit te igyekeztél összeszervezni és az öntést megszervezni. Hogy volt? Mesélj erről a harangról. Hogy jött az ötlet? Hogyan volt a megvalósulás?
4: Apukám már szerette a harangokat, és a Stolzenburgi faluban van egy harangtorony, ahol nem volt harang. A második világháború után kivettek két harangot, és egy új tornyot építették, és akkor odajött még kettő harang. Úgyhogy akkor volt egy ilyen középkori harangtorony, harang nélkül is. Covid idő alatt volt sok időm gondolkozni, és akkor mondtam, jó, itt kell egy új harang. De egy olyan harang, ami a faluban lesz öntve, nem egy műhelyben. És akkor van egy olyan metódus, a Theophilus Presbyter, ő volt egy szerzetes, aki leírta, hogy hogy kell önteni egy harangot. És az a 12-13. Századból volt, és a csolnoki harang is azon a metódusan lett öntve, 1000 éves, és akkor találtam Németországban egy archeológus, aki olyan dolgokat csinált. És akkor kellett 3 évig várni, míg összeszedtem a pénzt, mert az nem volt egy olcsó kaland, úgyhogy hát 3 évig kellett várni, hogy meglett a pénz, és akkor öntöttünk egy nagyon szép harangot, ami a püspök is megáldotta.
3: De jó, és akkor azóta szól a harang?
4: Azóta szól a harang, de mondtuk azt, hogy a vége lesz a orosz-ukrán háború, akkor rendesen meg fogjuk szólítani, úgyhogy mindig csak egy kicsit így megszólítottunk eddig, és harang a Szent Odónak lett ajánlva, és az egy békeharang. Pácsém in Terris, az rá is van írva a harangra.
3: De szép. Hát akkor reméljük minden hamarabb sikerül jól
4: meghallgatni. Remélem, én is.
3: Most mivel foglalkozol, hogyan telnek a napjaid?
4: A Szent Odó koncertet még most jön az egész reklám, és próbálok még egy második harangot is önteni. Van Luxemburgban egy nagyon régi falu, ami már a 7. századból származik, Echternach, és ott van egy szkriptórium, és oda még lesz talán egy harang, hogy ott próbálok találni még pénzt arra, de az egy kis harang lesz. Aztán, hát akkor most van egy saját hangszergyűjteményem, vettem magamnak egy orgonát, egy ilyen portatív orgonát, aztán van nekem egy organistrumom, az, ami a tekerőlandnak az első prototípje, és akkor van ilyen zene bemutató. Ez a nem koncert, hanem inkább hangszer bemutató. Ezzel a programmal foglalkozom. Most nagyobb célom, hál' az égnek, most nincsen.
3: Van-e valami olyan álmod? Mondtad, most célod lehet, hogy rövid távon nincsen, de valami álmod, hogy mit szeretnél még letenni az asztalra, vagy elérni, vagy megvalósítani?
4: A feleségemmel boldogan öreg lenni, az az első célom. úgyhogy engemet tolerál, mert ilyen sok mindent csinálok, úgyhogy ezt csak tudom csinálni, mert a feleségemnek ezt köszönhetem, mert annyira toleráns, hogy adja nekem ezt az időt, mert nélküle nem tudném ezt mindent megcsinálni. Ennek nagyon-nagyon hálás vagyok. És nagyobb célom, hát először is még van 10 évem, hogy dolgozok, mint szociális munkás, hogy ott még továbbra is van jó sok erőm, és hogy a gyerekeimnek is tudok adni egy jó példaképet, és tovább jó koncerteket szervezni, az fontos, hogy az emberek szeretettel jönnek egy templomba, hogy ott tudok továbbra is jó programokat összeszervezni.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél az életedről, és ezeknek a megvalósításához kívánunk sok áldást és szeretetet, illetve egészséget nektek.
4: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívót, és a Mária Rádiónak is minden jót kívánok.
3: Unkelhojzer Kristóffal, kulturális közvetítővel és szociális szakemberrel Tóth Enikő beszélgetett.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leó szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leó Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a hívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember vérelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik.
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az ember élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik. Szent

0: reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a hét Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vértanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Hírpercek. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A Szent Mise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért Mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszönte mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulójára. A kilenc napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A kilenced első napjának központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a kilenced imádságai és elmélkedései

0: lélek hangja.
1: Korábban Róna Széki János atya előadását hallhatják Isten mindig megbocsát címmel.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ma este is itt a Café Francescóba. Engem Róna Széki János atyának hívnak, és ezt a mai előadást most én fogom tartani. És akkor bele is vágnánk ebbe a mai előadásba, aminek azt a címet adtam, hogy Isten mindig megbocsát-e, kérdőjeles, ami sok hívőben, sok embert foglalkoztat, hogy amikor elkezd a lelki életünk fejlődni, vagy az embernek az életébe beköszöntenek esetleg bűnök, elesések, negatív dolgok, akkor a vallásosságunknak az egyik legmeghatározóbb sarokpontja az, hogy mit gondolunk a megbocsátásról és az Istennek az irgalmáról. Ugyanis, hogyha rossz a képünk az Istenről, és a megbocsátásról nem jól gondolkodunk, hanem torz módon értelmezzük a megbocsátást vagy az irgalmat, akkor az egész vallásosságunk egy torz irányba tud elmenni, és vagy nagyon negatívan, vagy nagyon könnyen értelmezzük, és akkor egy nagyon laza vallásosság irányába megyünk, vagy pedig nagyon radikálisan értelmezzük, túlságosan mereven, és akkor egy olyan vallásosságba esünk, ahol igazából nem érezzük a helyünkön magunkat, hanem egy teherként éljük meg a vallást, és ez meg tudja bénítani a vallásosságunkat. És éppen ezért választottuk mi is jelmondatunkul itt a kávézóban az, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba, itt találjátok Ferenc pápának a logója mellett, ami most a felújítás kapcsán ugye leszettek és felraktak, tehát ez ugyanaz a felirat, de most egy új változatban, tehát 2 évig volt az eddig, és most már ez egy új változat. És nagyon fontos, hogy a megbocsátásban azért gondoltuk, hogy ez legyen a kulcs mondat, és ez legyen benne a kávézóban, mert Ferenc pápa ezt a Papp László sportarénában mondta el a fiataloknak, és ez az üzenet Ferenc pápának, ez a mondata, ez nagyon szépen összefoglalja a helyes vallásosságnak az alapvető belső lényegét. Mert hogyha ezt az egy fogalmat tudom, hogy az Isten mindig megbocsát, hogyha az Istenre úgy tudok tekinteni, mint egy megbocsátó Istenre, akkor az egész vallásosságom a helyére kerül. És nyilván ezt is helyesen kell értelmezni, erről fogunk beszélni ebből az előadásba, de számunkra ez nem csak egy marketing fogás, vagy nem csak egy jól hangzó mondat, hanem én a meggyőződésem, hogy a vallásosságunk az mindig az Isten képünknél kezdődik, hogy hogyan tekintünk az Istenre, milyen kép él bennünk az Istenről, és az mennyire tudjuk megtisztítani mindazoktól a járulékoktól, amit akár az egyházban tapasztalt negatívumok, akár a család hozott negatívumok rá pakoltak a vallásosságunkra és az Isten képünkre, de hogyha meg tudok odáig érkezni, az életemben, a vallásosságomban is van egy fejlődési folyamat, amikor meg tudok oda érkezni, hogy az Istent egy megbocsátó Istennek tudom látni. És ez nagyon fontos, és mindenki, aki itt van, mindenki, aki esetleg nézi online ezt az előadást, mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést, hogy nekem milyen alapvetően az Istenről az elképzelésem. Tényleg megbocsátó Istent látok-e, a megbocsátásnak az Istene van az Isten fogalmamban, vagy a megbocsátás, vagy az egész gyónás, vagy az egész irgalom téma, az távol van tőlem. Esetleg, hogyha távol van, ha félek a gyónástól, távol van ez az egész téma, vagy az Istenben nem igazán őszintén nem az irgalom, vagy a megbocsátás szóljon először, amikor rágondolok, akkor kicsit mélyre kell mennem az Isten képembe, hogy akkor mi van helyette. És akkor meg kell nézni, hogy mi az, ami bennem él az Istenről, és rá kell nézni, hogy ez jó-e, mi az, amit finomítani, alakítani, formálni kell. Ez tehát a üzenet, ami mindig itt ki van rakva a kávézóban, és Isten sosem fárad bele a megbocsátásba, és nézzük, hogy ez picit mit jelent. Nem lesz olyan nagyon hosszú ez a mai előadás, de viszont utána megnyitjuk majd a lehetőséget, hogy lehet kérdezni, és akkor tudunk még ebben a témában tovább beszélgetni. Alapvetően három

kulcsfogalmat szeretnék idehozni a mai előadás során. Lényegében az első az, hogy az irgalmasság az sokkal több, mint sokszor ennek a szónak a tartalma mögött, amit gondviselő, sok mindent meg tudunk fogalmazni, de az irgalmasságot is sokszor a sok felsorolás közé szoktuk az egyik felsorolás közé tenni, és azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas is. De Walter Kasper, aki a Ferenc pápának volt amúgy teológiai tanácsadója, ő írt egy könyvet, aminek ez a címe, hogy Irgalmasság, és nagyon sokat elmélkedik arról, hogy az Istenre vonatkoztatva az irgalmasság tulajdonképpen mit jelent, és ő fogalmazza meg azt, hogy az irgalmasság a sokkal többet jelent, mint az Istennek egy tulajdonságát a sok közül. Az irgalmasság az tulajdonképpen valahogy összefoglalja és teljesen kifejezi az Istennek a belső lényegét. Ezzel az egy szóval, hogy irgalom, hogy irgalmasság az Istennek az egész belső magatartás formáját, az egész belső mienségét ki tudjuk fejezni, mert minden benne van ebben az egy szóban, hogy irgalmasság, irgalom. És ez nagyon fontos, mert az Istennek, hogyha ez egy nagyon lényegi tulajdonsága, és az irgalmasság az, ami kifejezi az Istennek a belső lényegét, akkor nekünk is sokkal jobban magunkévá kell tenni, hiszen az Istennek a képmására vagyunk alkotva, és hogyha ki szeretnénk bontakoztatni ezt a bennünk lévő Istenképet, akkor nekünk is egyre irgalmasabbá kell válni, mert hogyha az Istenhez hasonlókák akarunk lenni, és az Isten az irgalomban mutatkozik meg, vagy az irgalom fejezi ki legjobban az ő mienségét, akkor a mi életünknek is valahogy a részével kell válni annak, hogy irgalmasok vagyunk, illetve az irgalom mentén rendezzük be az életünket. És kicsit erről szeretnék beszélni, hogy ez mit jelent, hogy az Isten az irgalmasság. Ugye szoktunk itt a misericordia szót kifejezni, ezt több előadásban megfogalmaztam, hogy ugye a misericordia azt jelenti latinul, hogy szívvel rendelkezni a szegények felé. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy megdobban a szív, megdobbanó szív a szegények felé, ez fejezi ki. És ebben a szóban, ha az Istenre vonatkoztatjuk, az azt jelenti, hogy az Istennek egy folyamatos állapot az, hogy megdobban az Istennek a szíve az ember felé. És folyamatosan az Isten úgy, mint egy jó anya, mint egy jó apa, aki szereti a gyermekét, akkor is, hogyha bűnös, akkor is, hogyha eltávolodik tőle, akkor is, hogyha tékozló fióként elmegy idegen országba, de nagyon fontos, hogy az Isten alapvetően nem azért szeret minket, nem azért van szeretete felénk, mert mindig ott vagyunk az atyai házban, és ott vagyunk a közelébe, hanem csupán azért, mert teremtmények vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, hozzá tartozunk, az ő teremtményei vagyunk, az ő atyánk, és mi meg a gyermekei vagyunk, a kerességben még egy bensőségesebb módon. Ez kifejezi azt, hogy az Istennek a szeretete nem tud megszűnni értünk. Az irgalmasság azt fejezi ki, hogy az Isten szeretete nem tud megszűnni értünk. Az Istennek a szíve folyamatosan dobog az ember felé. Az Istennek a szíve megdobban az ember felé, akkor is, hogyha jól él, akkor is, hogyha erényesen rendezi be az életét, de akkor is, amikor elmegy, elkóricál, elrontja az életét, hibázik, bűnöket követel. Az Istennek a szíve folyamatosan dobog az ember felé. Az irgalmasság, igen, ezt már mondtam, hogy nem egy a tulajdonság a sok közül, hanem a lényegét fejezi ki az Istennek, és ez a Istennek a sokszor azt gondoljuk, hogy az irgalom az valahogy azt jelenti, hogy az Isten, mivel aranyos, kedves, jóságos, ezért megkönyörül az emberen, és lehajol hozzá, és megbocsátja neki a bűnöket. Egy picit úgy szoktuk ezt rossz fajta istenképpel definiálni, mint amikor valaki egy király, egy uralkodó amnestiát gyakorol a börtönben lévő vagy a elítéltekhez, tehát egy ilyen uralkodóhoz szoktuk sokszor ezt hasonlítani, de tulajdonképpen itt nem erről van szó, mert az Isten és az embernek a kapcsolata az nem egy ilyen uralkodó beosztott, vagy egy ilyen főnök beosztott viszonyról van szó, és nem egy király és alatt való viszony, ahol a jóságos király amnestiát gyakorol az ember felé,

0: hanem az Isten tényleg úgy tekint az emberre, mint a legbensőségesebb atyai és gyermeki viszonyra, amiben nem alárendeltség, hanem egy kölcsönös szeretetviszony van, egy partneri együttműködés, egy párbeszéd, és amelyben nem egy amnesztiát gyakorló kedvesség az irgalomnak a megmutatkozása, hanem valami olyan, ami az Istennek a belső, a szívének a megdobonásába jön. Ez kell, az irgalom ezt jelenti. Nem amnesztiát, nem egy jó fejséget, amikor az Isten irgalmat gyakorol, hanem az Istennek az alapvető magatartását az ember felé. Az Isten nem tud másképpen fordulni az emberhez, csak irgalommal. Mert egyszerűen annyira szereti, annyira fontos neki, annyira lényeges, hogy ezért az emberért mindent képes megtenni, és legszívesebben mindent odaadna, és mindjárt látjuk, hogy Jézusban mindent oda is adott nekünk. Hogyha picit az Ószövetséget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Izrael és Istennek a története az nagyon szépen lemintázza az ember és az Istennek a történetét, amióta világ folyamatosan ez a fajta dinamika működik az Isten és az ember kapcsolatába. Ugyanis az Ószövetségben azt látjuk, hogy van az Isten, aki szerető, aki hűséges, aki próbálja megmenteni az ő népét, és van az ő népe, amely újra és újra elfordul az Istentől, és újra megbántja, és újra visszaesik a bűnébe. És az Isten sosem adja föl, mindig megbocsát, mindig újra lehetőséget ad, a 10 parancsolatot, szövetséget köt, mindent megpróbál, hogy visszavezesse az embert, de az emberek újra és újra megszegik a hűséget, bábádásba mennek, elfordulnak az Istentől, és ez a folyamatos dinamika van az Ószövetségben, hogy az Isten a hűséges, az Isten az, aki utána megy az embernek, az ember az pedig, aki újra és újra meg kell tapasztalnia, hogy mennyire gyenge és mennyire rászorul az Istennek az irgalma szeretetére. És azért nagyon fontos ez, mert az Ószövetségben nem sikerül visszaállítani azt a harmóniát, ami volt Isten és az ember kapcsolatában, és az Isten úgy fejezi ki legjobban a szeretetét és az irgalmát az ember felé, hogy elküldi Jézust. És Jézus nem más, mint az Atya irgalmasságának, az arcának a konkrét megnyilvánulása. Jézusban az Isten kimondja önmagát, Jézusban az Isten irgalmassága arcot ölt, Jézusban az Isten irgalmassága megszemélyesül, megtestesül, beletestesül a világi életbe, az emberi világunkba, és az Isten magára veszi az emberségünket, és az Istennek a megdobbanó szíve az konkrétan Jézusban kézzel foghatóvá válik. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy Jézus az Isten irgalmas szívének a megdobbanása. Jézus az Isten irgalmas szívének az eljövetele a földre, az emberek közé. Amikor Jézus eljön a világra, megfogan Máriának a méhébe, akkor az történik, hogy az Isten annyira szereti az embert, annyira megdobban a szíve az ember felé, hogy még azt a távolságot is legyőzi, ami az Isten és az ember közötti távolság volt, és egy akar lenni az emberek között, és magára akarja venni az embereknek a bűnét, hogy megváltsa az embereket. Ez az irgalom, a megdobbanó szív az ember felé, az Istennek az irgalmának a megmutatkozása, amely Jézus Krisztusban, a megtestesült Istenben konkrétan kézzelfoghatóvá válik. És azt látjuk, hogy Jézusban nem csupán ez az irgalom nem csupán abban mutatkozik meg, hogy ő irgalmasságról beszél, vagy a megbocsátásról, vagy az, hogy legyünk engedékenyek, bocsássunk meg a másiknak, stb., hanem Jézusnak az egész élete kinyilatkoztatás, minden egyes szava, minden egyes gesztusa, minden egyes mondatában feltár valamit az Istenből, éppen ezért az egész élete egy tanúságtétel Jézus az Istennek a belső életéről, és Jézusnak a magatartásából pontosan tudjuk, hogy milyen az Istennek a belső élete. És Jézusnak nagyon szép megnyilvánulásai vannak, amikor a bűnös felé fordul, amikor találkozik a bűnös emberrel, amikor a mások el akarják ítélni, megkövezni, eltávolítani. Jézusnak a magatartása egészen másmilyen. Jézusnak a szemlélete azt nem azt nézi, hogy a másik az a akkori társadalmi rétegben hogy áll, vagy a zsidó vallásosság szerint elítélendő vagy nem, vagy szerethető vagy nem, hanem meglátja benne azt a többet, azt az emberit, azt az Isten gyermeki méltóságot, ami megvan minden emberben. És valahogy Jézus ezt a látásmódot akarja visszahozni az embereknek. Ugyanis az történt, hogy a bűnbeesés óta az ember eltávolodott attól a természetes képességétől, ami a paradicsomi állapotban még megvolt, és amelyben képes volt az Isten szemével látni a világot. És a bűnbeestéstől kezdve, azzal, hogy az ember eltávolodott az Istentől, egyre jobban az ember eltávolodott attól az Isten képiségétől, amire ugye meg van teremtve, és ez azt is jelenti, hogy egyre kevésbé képes arra, hogy az Isten szemével lásson. És Jézusnak azért kell eljönnie, azért kell emberré lennie, azért kell az Isten irgalmasságát elhozni közénk, mert vissza akarja hozni azt, hogy az embernek hogyan kell gondolkodni, és hogyan kell egymásra tekinteni, hogy kell az Istenre tekinteni, mi is az az irgalom, mi az a megbocsátás, ami az Istennek valahogy a belső lényegéhez tartozik. Ez nagyon fontos és nagyon lényeges, ugyanis Jézusnak, hogyha az egész történetét nézzük, akkor kirajzolódik, hogy ő minden egyes gesztusával az Isten irgalmasságát akarja megmutatni az ember számára. És ugye a legtöbb, amiben megmutatja ezt az irgalmas szeretetét Jézus, az nem más, mint a keresztáldozat. Amikor nem csak gesztusokban, nem csak szavakban, nem csak bibliai történetekben, hanem konkrétan odáig elmegy az Isten, hogy belehal az emberért való szeretetbe. Ez egy akkora dolog, hogy az Isten annyira szereti az embert, annyira megdobban a szíve az ember felé, hogy meg akarja váltani, és úgy akarja megváltani, hogy belehal az emberért való szeretetbe. Temetéseknél szoktam ezt mindig mondani, ma is éppen temettem, mielőtt jöttem ide a kávézóba, és temetéseknél szoktam mindig ezt mondani a gyászolóknak, hogy azért gondolkozunk másképpen az életről és a halálról mi keresztények, mert mi hisszük azt, hogy Jézus meghalt, de nem maradt a halálban, nem feltámadt, és a feltámadásával nekünk is megnyitotta az örök életnek a lehetőségét. És innentől kezdve, hogyha van örök élet, van föltámadás, akkor mindennek van értelme. Még a halálnak is, a szenvedéseknek, mindent, amit megélünk az emberi életben, végső soron az örök életnek a távlatában értelmet tud nyerni. De hogyha nincsen feltámadás, ha nincsen örök élet, akkor viszont minden értelmetlennek tűnik. Akkor teljesen értelmetlen a halál, nem tudjuk értelmezni, csak egyszer csak félbeszakad az életünk teljesen értelmetlenül, akkor olyan, mint hogy egy befejezetlen életet élnénk. De azzal, hogy az Isten megváltott minket, az Istennek megdobbanó szíve odáig elment az emberért, hogy képes volt belehalni az emberért való szeretetbe, innentől kezdve azért halt bele az irántunk való szeretetbe az Isten, hogy nekünk már ne kelljen örökre a halálban maradnunk, hanem a feltámadásnak a lehetősége az megnyíljon az életünkbe. És ugye szokták ezt mondani, lehet, hogy említettem már ezt a szólásmondást, de szokták mondani akár párkapcsolatban, vagy emberi kapcsolatokban, ahol szeretik egymást az emberek, és ahol sokat gondolnak a másikról, hogy annyira szeretlek, hogy meghalnék érted. És az Isten viszont ezt sokkal komolyabban véve úgy mondja nekem, úgy mondja neked, hogy annyira szeretlek téged, hogy már meghaltam érted. Tehát, hogy az Isten nem csak feltételezi, vagy azt mondja, hogy akár ezt is megtenném érted, hanem mielőtte bármit tettél volna, mielőtte bármilyen lépést tettél volna az Isten felé, mielőtt az első imádat elmondtad volna a templomba, az Isten már meghalt érted. És ez az a szeretet, ez az az irgalom, az Istennek a megdobbanó szíve, amit egyszerűen nem tudunk emberileg meghaladni, ennél nagyobb szeretet, hogy valaki az életét adja barátaiért, ugye Jézus mondja, ennél nincsen. Ez tehát az irgalmasságnak a legmagasabb foka, ezért van minden keresztény helyen a keresztként, ezért a kereszt a keresztényeknek a jelképe, mert számunkra ez nem egy kínzóeszköz, nem egy brutális kínzásnak az emléke, hanem nálunk az irgalmasságnak a legnagyobb megmutatkozása. Az Isten belehalt az értünk való szeretetbe, és annyira szeret minket, hogy már meghalt értünk. És innentől kezdve egészen másképpen kell tekintenem az irgalmasságnak a szentségére, a gyónásra, ahol konkrétan az Isten meg akarta adni annak a lehetőségét, hogy a gyónásban ne csak halljak az Istennek az irgalmáról, ne csak olvassak, ne csak tudjak róla, hanem konkrétan milyen meg is tapasztaljam. Ugyanis a gyónás az Isten irgalmasságának a szentsége. Az Isten irgalmával való találkozás, amikor az Istennek a szíve személyes és konkrét módon megdobban a bűnös ember felé. Éppen ezért a gyónás az nem egy kínzókamra. Ferenc pápa nagyon sokszor ezt mondja, és a papok nem kínzók, és nem a szentségeknek az űrei, és nem a gyónásnak egy, nem tudom, testőrei, akik keményen számon kérik azt, hogy az ember mit követette, vagy miben bűnözött, hanem a papok az Isten irgalmának a közvetítői. A papok az Isten irgalmasságának az arcai. Tovább kell adni a gyónáson keresztül az, hogy az Isten milyen irgalmasan fordul az ember felé. És hogyha ez gyónásban nem valósul meg, attól még a gyónás érvényes, mert mindegyik papnak, aki fel van szentelve, a gyónása természetesen érvényes szentségileg, de aki nem tudja közvetíteni az Istennek az irgalmas szeretetét, vagy pont az irgalmas szeretetnek az ellentétét közvetíti, ott pont a legszebb Istennek a megdobbanó szívének az átadásának a lehetőségét zárják el az ember elé. És azért nagyon fontos a gyónás, mert amikor az ember gyónni megy, akkor ki van szolgáltatva. Akkor az ember bűnös állapotban van, az ember megtört állapotban van, az Isten irgalmára rászorul, csalódott esetleg önmagában, az életben, sok mindenben, és amikor az ember megtörten oda megy a gyónásba, és az Istennek az irgalmát kéri, akkor a legnagyobb találkozási lehetőség van arra, hogy ez az irgalom átjárja az embernek a szívét. Az Isten ezzel az irgalommal akarja megajándékozni az embert, és az irgalmasság szentsége az erre az irgalomra akar minket vezetni. A gyónás az nem a bűneinkről szól. A gyónásnak a központja az nem a bűneinkkel való szembenézésnek az ideje, vagy nem az a legfontosabb, hogy a bűneink legyenek a gyónás középpontjába, hanem az Istennek az irgalma. Ez azt jelenti, hogy persze a bűneimet el kell vinni, fel kell sorolni, meg kell nevezni, konkrétan ki kell mondani, hogy mi az, amiben eltávolodtam az Istentől, de a bűneim azok eltörlődnek. A bűneimet az Isten teljesen megbocsátja, azok nincsenek. Innentől kezdve az Isten teljesen tiszta alapot ad, és megadja a felállásnak és az újrakezdésnek a lehetőségét. Tehát a gyónás az egy találkozás az Isten irgalmas szeretetével. A gyónás mindig az Istennek az örömét fejezi ki az ember felé, hogy az Isten annak örül, hogy az ember megtért és elkezd visszamenni hozzá, úgy, ahogy a tékozló fiúi apja is eléfut a tékozló fiú, és bármennyire is bűnös dolgokat tett, bármennyire is eltékozolta a vagyonát, neki az a fontos, hogy az a fiú, az a gyermek, akit ő szeret, akiben látja a gyermeki méltóságot, az visszatér hozzá és megtér. Ez a legfontosabb az Istennek, hogy megtérjünk, és megpróbáljuk az életünkön változtatni. És a gyónás az mindig ennek a lehetőségét kínálja föl, hogy mindig van lehetőségem felállni, és nincs olyan pontja az életemnek, amikor azt mondhatnám, hogy az általam elkövetett bűnök, azok nagyobbak lennének az Istennek az irgalmánál. Az Isten irgalma mindig nagyobb lesz, és mindig nagyobb karokkal vár az Atya haza, az atyai házba, a gyóntatófülkébe, a gyónásba, mint amekkora bűnént én el tudok követni. És éppen ezért a gyónást újra kell értékelni az életünkbe, és nagyon sokszor félelmek, görcsök, rossz istenképből fakadó torz elképzelések, vagy akár a gyónásban megtapasztalt negatív tapasztalatok, rossz gyónás élmények nagyon sokszor elzárják bennünk a gyónás utáni vágyat, vagy a gyónásnak az igazi helyén való értékelését. És nagyon sokszor keresztény emberek életében is, akik amúgy templomba járók, fontos nekik a keresztény hit, sokszor évtizedek kimaradnak a gyónásból, mert valami miatt az ember nem meri áttörni önmagában ezt a falat, és nem mer oda menni az Istennek az irgalmasságához. Pedig, ha egyszer megtapasztalná, hogy mekkora nagy dolog az Istennek az irgalmas szeretetét megtapasztalni, mennyire nagy dolog átélni azt, hogy megbocsátottak nekem, és újra kezdhetem, akkor egészen másképpen tekintenénk a gyónásra. Nekem is éppen egy gyónás élményben alakult át a gyónásról alkotott képem. Nagyon sokáig én magam is küzdöttem a gyónásnak a szentségével, sokáig nem jártam gyóni, és sokat küzdöttem ebbe, de pont egy gyónás alkalmában nagyon mélyen meg tudtam tapasztalni az Istennek ezt a végtelen ingyenes szeretetét, hogy az irgalom vagy a szeretet azt nem azért kapom, mert kiérdemeltem vagy mert alkalmas vagyok rá, hanem azért, mert az Isten szeret. És a vallásosságban a legnehezebb megtanulni azt, hogy az Isten csak azért szeret engem, mert vagyok. Nem azért, amilyen vagyok, nem azért, amilyen bűnöket követek el, hanem csak önmagában az, hogy vagyok, ez az Istennek érték és fontos. És ez nagyon fontos, hogyha ezt elhiszem, és azzal a alázattal megyek oda a gyónáshoz, hogy a bűneim mögött sosem tudom elveszteni az Isten gyermeki méltóságomat, akkor az Istennek az irgalmát újra és újra megtapasztalom. Sokszor van az emberekben egy olyan kép, hogy az irgalmas Istennek a hirdetése, vagy az Isten irgalmának a túlzott megfogalmazása, az feloldja az embernek a lelki ismeretét. És nem azért mondjuk ezt, mert nem akarunk szembenézni a saját hibáinkkal és bűneinkkel, és meg akarjuk nyugtatni a lelki ismeretünket, hogy az Isten irgalmas és mindent megbocsát, és ezért nem kell komolyan vennem az életemet. De ez is csak egy rosszfajta istenképből fakadó nézet, mert nem azért kell a bűnöket kerülnöm, mert az Isten azt ne tudná megbocsátani, hanem azért, mert az Isten megbocsát. De hogyha én igazán szeretem az Istent, vagy eljutok odáig, hogy az Isten nekem miért fontos, akkor én nem azért fogom kerülni a bűnöket, mert a bűnök miatt az Isten majd megbüntet engem, hanem azért, mert én szeretem az Istent. A szeretetből fakad az, hogy én valamit nem teszek meg. Szeretetből fakad az, hogy én valamire nemet mondok. És hogyha az Isten kapcsolatom egyre mélyebbre megy, és rá tudok döbbenni, hogy nem rettegnem kell az Istentől, nem menekülnöm kell az Istentől, nem azért kell gyónnom, mert különben az Isten távol tartja magát tőlem, hanem azért, mert szeretem az Istent, és azért megyek hozzá gyónni, mert ha megbántottam, akkor vele ki akarok engesztelődni, és azért nem követek el bűnt, vagy azért figyelek arra, hogy ne kövessek el bűnt, mert szeretem az Istent, és nem akarom őt megbántani. És pontosan tudom, hogy az Isten jót akar nekem, és pontosan tudom, hogyha nem a bűnnek az útját válaszolom, hanem a jónak az útját, akkor az életem az jó lesz, és teljes lesz. Bízok az Istenbe, hogy nem kell nekem a bűnhöz folyamodnom ahhoz, hogy az életem boldog legyen. És mivel ember vagyok, és elesek, mert mindannyian emberek vagyunk, és az emberségünk ott van, és mindannyian járunk gyónni, papok is, nem papok is, mindannyiunknak újra és újra meg kell tapasztalnunk az Istennek az irgalmát, de újra és újra rá kell döbbenni arra, hogy emberileg gyengék vagyunk. Emberileg ott lesz, hogy mindig újra és újra elesünk. Néha ugyanazok a bűnök jönnek vissza. Néha van, amikor nem tudunk egy bűntől szabadulni. Néha van, hogy elesünk egy nagyobb bűnbe, de aztán azt le tudjuk tenni. Az Isten tudja, hogy emberek vagyunk, tudja, hogy az emberségünkben mindig ott van a bűnre vadó hajlandóság, mindig ott van bennünk a bűnnek és a jó és a rossznak a belső harca, és emberként mindig gyengék és emberileg elesettek leszünk. De ugye az Isten ezt nem ábrándítja ki. Az Isten nem ábrándítja ki belőlünk, a belőlünk való szeretetből az, hogy mi emberileg gyengék vagyunk, sőt, még jobban megdobbantja a szívét az ember iránt, még jobban az Isten pont a gyengeségünkben tudunk igazából találkozni az Istennel, és a gyengeségünkben éljük meg igazán, hogy mennyire rászorulunk az Istenre. Sokkal jobb, ez Ferenc pápa úgy fogalmazza meg, sokkal jobb egy olyan vallásosságot élni, ahol néha megtapasztaljuk az emberi eleséseinket, és ennek hatására Istennek a végtelen irgalmát, mint egy olyan vallásosságot, ahol sosem követünk el bűnt, de egy nagyon nagy merevség és egy nagyon nagy belső frusztráció határozza meg a vallásosságunkat. Nagyon sokan, ezt ki kell mondani, sajnos így élik a vallásosságukat. Azt gondolják, hogy az a legfontosabb, hogy én ne kövessek el sose bűnt, és a saját erényességemet, a saját jóságomat tegyem a kereszténységnek a központjába, de hogyha az ember egy kicsit mélyebbre megy, és megtapasztalja, hogy emberileg esendőek vagyunk, akkor rájövünk, hogy a keresztény hitünk és a vallásosságunknak a középpontjába nem az én erőm van, nem az én emberi erényességem és makulátlanságom, hanem az Istennek az irgalma. Mert az Isten irgalma nagyobb az emberi gyengeségnél, az Isten irgalmát pont előhívja az embernek a gyengesége, és pont akkor tudunk a legjobban találkozni az Isten szeretetével, amikor merjük elévinni a gyengeségeinket, merjük odavinni elé mindazt, ami bennünk törékeny, és hogyha ezt megtesszük, akkor az Isten pont a törékenységeink, pont az emberi gyengeségeink, hibáink, rossz belső szokásaink ellenére, vagy éppen azokban tudja megmutatni a legnagyobb szeretetét. És beszéltünk arról, hogy az irgalom az Isten irgalmának, a Isten szívének a megdobbanása, és Jézus Krisztusban ez konkrétan emberi testet ölt, kézzel foghatóvá válik az Istennek az irgalma, és innentől kezdve ők az, hogy keresztények vagyunk, Jézusban testvérek vagyunk, és az atyának a gyermekei vagyunk, és az ő képmását ugye hordozzuk a szívünkbe, ez azt jelenti, hogy keresztényként építenünk kell az irgalomnak a kultúráját. Ez azt jelenti, hogy a keresztényeknek a legfontosabb feladata a világban, hogy azt, amit Jézus tett, hogy a saját életükkel, a saját gesztusaikkal, a saját magatartásukkal az irgalomnak a kultúráját építik, ezzel a magatartással kell jelen lenni a világban, és mustármagként belülről termékenységet hozni a társadalomba. Ez nem attól függ, hogy a kereszténység többségbe vagy kisebbségbe van. Ez nem attól függ, hogy most a kereszténység a meghatározó társadalmi többség, vagy éppen jelentéktelen kis keresztény csoportról beszélünk. A mustármag mindig képes megtenni a maga hatását, hogyha belülről akár kis keresztény csoportok elkezdik építeni az irgalomnak a kultúráját. És ez az irgalom kultúrája nem más, mint az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a konkrét megélése. Ugye ezt megtanulta mindenki bérmálásra, meg első áldozásra, biztos fel tudjátok sorolni még a hittanórás élményekből, hogy az irgalmasság testi lelki cselekedetei, ugye a bibliai alapon Jézus, amikor az utolsó ítéletről kérdezik, akkor tulajdonképpen ott sorol föl ezek közül sokat Jézus, hogy mi alapján fogják majd az embert megítélni, amikor majd jobbra vagy balra állítják az Istennek az országába. És tulajdonképpen a testi és az irgalmasságnak a testi és a lelki cselekedetei összefoglalják a keresztény életnek a lényegét. Hogyha itt tudunk viselkedni, és az irgalmasságot megvalósítjuk tettekben, akkor épülni fog az irgalomnak a kultúrája a körülöttünk. Ezek azért annyira fontosak, mert Jézusnak az alapvető magatartását tudják a világban kézzelfoghatóvá tenni. Úgy, ahogy Jézus az atya irgalmasságának az arca, aki kézzelfoghatóvá teszi az atya irgalmát, úgy mi is keresztényként, hogyha így éljük az életünket, akkor egy picit közelebb tudunk jutni ahhoz, ahhoz, hogy, kézzel foghatóvá váljon a világban az irgalom. Nézzük meg, hogy mik a testi cselekedetek. Az első az, hogy az éhezőknek enni adni, illetve a szomjazóknak inni adni. Ezek a nyilván ezek világi alapvető szükségletek, ami a karitászban vagy a szociális segítségnyújtásban tud a legjobban megnyilatkozni. Nagyon fontos, hogy a másik embernek a konkrét fizikai, szociális segítése az a kereszténységnek egy nagyon fontos belső eleme. És itt most nem akarok nagyon belemenni, itt lehet erről sokat vitatkozni, de nagyon fontos, hogy ez nem egyedül kell csinálni, hanem vannak olyan szervezetek, vannak olyan csoportok, egyházmegyei karitász, vagy plébániai karitász, vagy különböző hajléktalanszállók, akik ebbe tudnak támogatást nyújtani, de nagyon fontos, hogy az egyik az, hogy konkrétan élelmet tudunk adni azokra, akik rászorulnak. Ugye az irgalom azt jelenti, hogy a rászorulóban elkezdem meglátni az Istent. A rászorulóban meglátom, hogy a másiknak méltósága van, és akarom enyhíteni az ő szükségletét. A szegényeket felruházni, ezt is ide lehet tenni, az utasoknak szállást adni, ez például egy nagyon fontos, a vendégszeretet, a bencés regulában meg is van fogalmazva, hogy a vendégben mindig Jézus kell látni, a vendégszeretet az elképesztő fontos a keresztény kultúrában, hogy egyszerűen meglátni a szálláskeresőben azt, hogy benne valahogy Jézus van jelen. A jezsuita képzésnek a része, hogy mielőtt valaki jezsuita lesz, 3 hetes, vagy lehet, hogy talán 1 hónapos olyan útra kell elmenniük, ahol A-ból B pontba kell elutazni mindenfajta telefon, mindenfajta pénz és mindenfajta segítség nélkül, és úgy kell szállást és élelmet keresniük, hogy nem mondhatják el, hogy ők alapvetően szerzetesek. Tehát a gondviseléseket hagyatkozni. És becsöngetnek emberekkel, stb. És sok jezsuita meséli, hogy ez, hogy mi az utasoknak szállást adni, ezt hányszor és hányszor megtapasztalják teljesen random, teljesen hétköznapi embereknél az irgalmat és a jó szándékot. Tehát ez egy nagyon szép tapasztalat, amit ők átélnek. Betegeket meglátogatni, ez is ugye a mi lelkipásztori életünkben is jelen van, elég sokat járunk első péntekes betegekhez, illetve kórházakba, a betegek a szenvedőben meglátni, a szenvedőben a szenvedő Jézusnak a testét, ez egy nagyon fontos, és a betegeknek a látogatása azt is kifejezi, hogy számunkra az életnek a vége az nem az emberi méltóságnak az elvételét, vagy az elmúlását jelenti, hanem a betegben is ott van az emberi méltóság. A börtön lakóitnak a meglátogatása nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy valaki mondjuk köztörvényes bűnöző, vagy olyan bűnt követel, aminek a hatására börtönbe kerül, attól még az ő méltósága megint csak nem szűnik meg, és börtönmissziók is léteznek, akik bemennek a börtönbe, és nagyon nagy megtérések vannak a börtön rácsai között, nagyon sokan ott találnak rá Jézusra, nagyon szép megtérési történetek vannak, tehát nem szabad lemondani azokról az emberekről, akik börtönben vannak. Éppen ezért Ferenc pápa eltörölte például a halálbüntetésnek a lehetőségét, legalábbis katolikus módon Ferenc pápa megváltoztatta a katekézést, és azt tanítja most már az egyház, hogy a halálbüntetés az nem fér bele semmilyen körülmények között, hanem meg kell adni a börtönben lévő bűnösöknek is, a bűnözőknek is a megtérésnek a lehetőségét. Halottakat eltemetni, ugye a temetés az megint csak egy szomorú, emberileg szomorú, de megint egy szép gesztus, és itt is a feltámadásba való hitnek a hite mutatkozik meg, hogy mi azért adjuk meg a végtisztességet, azért kísérünk valakit az utolsó útjára, mert hisszük, hogy feltámadunk és az örök életben testestül, lelkestül a mennyországban leszünk. Aztán nézzük, hogy mik a lelki cselekedetei az irgalmasságnak. Itt van az, hogy bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, ezek mind a hétköznapi emberi kapcsolataimban előjöhetnek, és amik nagyon fontos keresztény magatartások. szomorúkat vigasztalni, bántalmakat türelemmel elviselni, ellenünk védkezőknek megbocsájtani, és élőkért és holtakért imádkozni. Ezek mind az irgalmasságnak a kultúráját építik. Ha mi ezekben a hétköznapi gesztusokban, emberi kapcsolatokban el tudunk indulni az irgalomnak a irányába, akkor elkezdünk mi is az Atya képmása szerint alakulni, kibontakoztatjuk a bennünk lévő istenképiséget, és az irgalom kultúráját építjük. Ugye az van Máté evangéliumában, hogy boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak, és ez egyrészt a földi életben is megmutatkozik, az irgalmas embernek jobban megirgalmaznak az embertársai is, de nagyon fontos, hogy ez az örök életre is vonatkozik, hogy ha mi irgalmasok vagyunk, akkor az Isten is irgalmas lesz velünk a mennyországba, és a mi atyánkban ugye benne van a minden napi ugye mi atyánk imádságunkba, hogyha mi megbocsátunk a bűnösöknek, akkor ő is megbocsát nekünk. Tehát hogy nagyon fontos, hogy az Isten megbocsátása az valamelyest összefügg azzal, hogy nekünk is meg kell tudni bocsátani az emberi kapcsolatainkban. Én ezekkel a gondolatokkal készültem erre az előadásra. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: A Café Francesco Podcast 91. adásában Róna Széki János atya előadását hallották Isten mindig megbocsát címmel.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Augusztus 27-én a Magyar Katolikus Egyház Szent Mónikáról, Szent Ágoston édesanyjáról emlékezik meg. Ő az édesanyák és a nehéz sorsú feleségek védőszentje. Éveken át imádkozott pogány férje és tévejgő fia Ágoston megtéréséért. A családi béke érdekében sikerült elérnie, hogy férje a halál előtt megkeresztelkedjék. Ambrózius püspök mondta neki, nem lehet elvészni annak a fiának a lelke, akiért annyi könny hullott. Szent Mónikához nem egy klasszikus, évszázados, paraszti népi imádság, mint a középkori eredetű arhaikus népi imák kapcsolódik, hanem a modernkori katolikus vallási népgyakorlatban élő, rendkívül elterjedt keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének napi imája. Ez az imádság mára valódi modern népi imává vált, amelyet édesanyák és nagymamák ezrei mondanak nap mint nap családjaikért és gyermekeik hitéért. Részlet Szent Mónika közösség napi imájából. Mennyei atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked, és áldom szent nevedet. Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősíts reményemet, és tökéletesíts szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek, Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézségek közepette se szűnjék meg gyermekeim hitéért imádkozni. Minden könyörgés előtt mondjuk, segíts minket, Urunk!

Szent Ágoston püspök napja augusztus 28-a. Hippói Szent Ágoston egyházatya a keresztény filozófiai gondolkodás alapító nagymestere, minden idők egyik legnagyobb emberi szelleme. Ágostont követik, legalább közvetve, azok a szerzetes rendek, amelyek az ő közösségi életeszményét fogadták el. Többek között az ágostonrendiek, premontreiek, dominikánusok, trinitáriusok és a magyar pálosok. A keresztény ókor kimagasló egyház tanítója különösen akkor válik vonzóvá, amikor felfedezzük, hogy milyen sokban hasonlítunk hozzá mi, mai emberek. Személyének varázsa, fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya és az igazság utáni szomjúsága főleg a Vallomások című művében mutatkozik meg. Ő, aki megfogalmazta a sokszor idézett tételt, nyugtalan a mi szívünk, mert csak Istenben talál nyugodalmat, a megtérés előtti időről így ír. Mindig lázadoztam, sóhajtoztam és sírtam, indulatba jöttem, és nem találtam sem békét, sem megoldást. Megtépett, vérző szívet hordoztam a keblemben, amely nem talált nyugalmat, de még helyet se leltem, ahol nyugodtan lehajthattam volna a fejemet. A testi gyönyör, a játékok, az ének, a feldíszített termek és lakomák, az éjszaka örömei, de még a könyvek és a versek sem tudtak megnyugtatni. Minden ijesztett, még a világosság is. Mindent, ami hamis volt, iszonyatosnak találtam. Csak a sóhajtozás és a könnyek hoztak egy kis időre enyhülést. Ó, Uram, hozzád kellett volna emelnem lelkemet. Ágoston legendáját a Legenda Aurea és Temesvári Pelbárt nyomán az Érdi Kódexben olvassuk. Szent Ágostontól származnak a következő idézetek a szeretetről. Szeretnéd tudni, milyen a szeretet? Figyeld meg, hová vezet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztes szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége. Semmi sem győz meg, csak az igazság. Semmi sem ment meg, csak a szeretet.

0: Erről az időszakról és keresztelő Szent János vértanúságáról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Augusztus 27-e Szent Mónika liturgikus emléknapja. Mónikát az Úr 383. esztendejében éppen május 4-én szólította magához a Teremtő. Így esetében az egyház szakított azzal az ősi keresztény szokással, miszerint a mennyei születésnap a szent emléknapja. Ennek pedig az az oka, hogy Mónika fia Szent Ágoston, az egyház pedig az anya és a fiú ünnepét összekapcsolta. Az édesanyja emléknapját egy nappal a fia ünnepe elé helyezték. Augusztus 28-án Szent Ágoston egyházatya a keresztény filozófiai gondolkodás alapító nagymesterének napján figyeljünk. Ha ezen a napon még kánikula van, akkor bizony Katalin napján kemény fagyokra számíthatunk. Augusztus 29-e keresztelő Szent János vértanúságának, vagy ahogy a régi öregek emlegették, Szent János nyakavágásának a liturgikus emléknapja van. Népünk kedves madarai, a fecskék és gólyák elindultak melegebb vidékekre. Hazánk több táján, ezen a napon az emberek közösen indultak a régiségben a település határaiban lévő források, ihatóvízű erek és kutak tisztítására, s törekedtek arra is, hogy ekkor szenteljék fel az újonnan ásott kutakat. Különösen ránk magyarokra nézve századokon átívelő gyászos vonatkozása is van ennek a napnak. A mohácsi vész, Buda török kézre kerülése, és még meg annyi szomorú évforduló kötődik a naphoz. Augusztus utolsó napjaiban a hajnali harmat és köd a napsütéses időt jelzi. Ha pedig a nyírfa vagy a cseresznyefa már ilyen korán hullatja a levelét,

a 16. században, aki személyes vagyonát és ambícióit feladva teljes életét a szolgálatnak szentelte. Ahogy majd hallani fogják, különösen érdemes rá figyelnünk most, hogy kezdődik az új tanév. Ahhoz, hogy megtaláljuk, miben kell követnünk Szent Józsefet, kicsit meg kell ismernünk a történelmi korszakot, amelyben élt. 5 évszázaddal ezelőtt a római katolikus egyház tekintélye, vezető szerepe súlyosan megtépázódott. A reformáció élesen rávilágított, milyen hiányosságok vezettek oda, hogy megingott az egyházba vetett bizalom. Bizonyos szempontból rémel erre a mai európai tapasztalat, a kereszténység visszaszorulása. A középkor végén a szentek válasza a kihívásokra, a lelkiségi megújulás és a szociális jelenlét megerősítése volt. A Villai Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp és Borromeo Szent Károly formálták az egyház megújuló arculatát. Galazanci József Rómába költözve a szegények segítségére sietett. Minden nap körüljárta a várost, a rászorulókat felkeresve, s ekkor figyelt fel arra, milyen sok gyermek csavarog naphosszat a város utcáin. Segíteni akart rajtuk. Első gondolata a meglévő plébániai és szerzetesi iskolák bővítése, az ott tanító paptestvérek megnyerése volt. Ezzel azonban kudarcot vallott. A tanítórendek, akiknek iskoláit megtöltötték a jól fizető családok gyermekei, nem vállalták fel az utcakölykök oktatását. Egyrészt kapacitás hiány miatt, ugyanakkor féltek is összekeverni az elitet a nincstelenekkel. Galazanci József ekkor valami rendkívüli tettel állt elő. Ő, aki már ott hagyta ígéretes karrierjét, örökölt vagyonát elosztotta, lemondott az anyagi biztonságról, s a szegények szolgálatában követte Krisztust, megértette, hogy ez nem elég. Új kihívással állt szemben, s az egészen új megoldást követelt. Látta, hogy az egyház akkor maradt fenn, ha az új nemzedéket megnyerik Krisztusnak. Azt is felismerte, hogy az új nemzedék nem csak a tanult réteget jelenti, terjeszkedni kell. Belátta, hogy az oktatás kevés. A fiataloknak nevelésre is szükségük van, nem csak tudományokra, hanem a keresztény életforma átadására is. Amit nem hoztak a családból, azt az iskolának kell pótolnia. S mivel a szükség itt anyagi szűkösséget is jelent, mindezt ingyen kell biztosítani a rászorulóknak. Készen volt a válasz az újkor hívására. 1597-ben megnyitotta az első ingyenes népiskolát. S hogy mennyire valós igény volt, amit felismert, mutatják az új alapítások. 1617-ben a Kegyes Iskolák Kongregációja, melyet 4 év múlva rendnek nyilvánít a pápa, s amely 4 év alatt 11 új rendházat és iskolát működtet. Az 1625-ös szent év annyira ismerté és elismerté tette a kegyes iskolákat, hogy sorra nyíltak új intézmények Itáliában, a Habsburg Birodalomban, Lengyelországban is. Olyan erős bástyája lett az új rend a megújuló egyháznak, hogy szükségszerűen kivívta a gonosz ellenállását. A kortársak jobb történetével vonták párhuzamba Galazanci József sorsát. Kikérte a sátán, hogy próbára tegye, vajon akkor is dicséri-e Istent, ha mindent elveszít. 30 év leforgása alatt a tündöklő intézményrendszer és az erőteljesen növekedő rend megbukott. Józsefet az inkvizíció meghurcolja, s ő betegen, megszégyenítve várja a halált, azonban megjósolja, hogy 8 év múlva a pápa visszaállítja a rendet, amely elterjed az egész világon.

0: Ma az öt kontinensen mintegy 200 iskolát tartanak fenn a piarista atyák. Visszatekintve 400 év távlatából látjuk Galazanci Szent József bátorságát, ami lehetővé tette, hogy a teljes ismeretlenségbe ugorjon, keresztül lásson saját kora korlátjain, s a jelen problémáira a jövőben találjon megoldást. Előre menekült, nem hadakozott a múlt árnyaival és a kortársak rossz indulatával. Félreállt, amikor arra kényszerítették, s tudott csak Istenre figyelni. Amikor látta művét semmivé válni, azt mondta, amit Jób. Az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az Úr neve. Ma ismét úgy látszik, veszélyben az egyház. Krisztus tanításának nincs világformáló ereje. Erkölcsi, ökológiai katasztrófák, háborúk fenyegetnek. A gyermekeinket félni tanítjuk, s elvesszük tőlük a reményt. Galazanci Szent József saját példájával tanít. Merjük átugorni korlátainkat. A reménytelenség látszata ne letaglózzon, hanem indítson arra minket, hogy felismerjük. Olyan feladat előtt állunk, amihez nincsenek eszközeink. Az eddigi módszerek hatástalanok. Ez azonban lehet egy új esély. Nem szorítanak a megszokások, nincsenek bejáratott tévedéseink és rizikós nyomvonalak. Kezdhetünk valami egészen újat, vagyis együttműködhetünk Istennel. Ha tudjuk, hogy övé a terv és övé a megvalósítás, nem érhetnek személyes csalódások, nem lehetnek veszteségeink. Mi más veszíteni valónk van, mint Isten barátsága? Az ő kezét fogva azonban bátran ugorhatunk. Ha ő hív új utakra, vezetni fog. Galazanci Szent József, légy közben járunk, hogy felismerjük, mire hív Isten, tegyük meg az ő akaratát, s ne várjunk érte semmit. Dicsőítsük őt, akár sikerek, akár megpróbáltatások érnek minket. Dolgozzunk vele együtt, hogy szeretete átformálja a világot. Önök a Szentek útján adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Kótyuk Veronika vagyok. Ha nyár van, akkor beszéljünk táborokról. Márpedig Zalaegerszegen idén 36. alkalommal szervezték meg azt a hittantábort, mely eredetileg a Mária Magdolna plébániáról indult ki, jelenleg pedig a kertvárosi plébánia karolta fel. Beszélgető partnerem Tóth Márton Tamásné Juci néni, a Szent Család óvoda egykori óvodapedagógusa, aki szintén rengeteg munkával és szolgálattal segíti a tábor szervezését.
2: 90-ben ugye azért elindult a változás mindenféle szinten, egyházi körökben is, és én az Endréni Fekete Ágnival voltam jó kapcsolatban, és így kerültem én is be a hittantáborba, és ez minden évben nekem egy nagyon fontos program volt az életemben, úgyhogy szívesen jöttem vele, Ági megkért, hogy segítsek. Én itt nem főszervező voltam, másodhegedűs, és ezt nagyon jól viseltem.
1: Hol tartották az első néhány tábort, illetve az utóbbi években mely helyszín fogadta be ezt a tábort?
2: Báza keretjén voltunk legelőször. Az összes többi az mindenhol itt Zalában. Tehát a Báza keretje az egy nagyon jó helyszín volt, mert ugye utána ott bezárták az iskolát, de a hely az adott volt, voltak matracok, tehát minden két termet összenyitottak, tehát tudtunk étkezni, nem sok szervezés kellett, és ott volt a termálfürdő, akkor még nem termálfürdő, csak egy medence, és nagyon élvezték a gyerekek, meg hát nyilván Páka, meg itt Zala megye környékén nagyon sok fele voltunk, most egyre nehezebb helyet találni, ugyanis ugye voltak ezek az Erzsébet táborok, és akkor még be az iskolák nem mindig szabadok. amikor nekünk jó ez a július első hete, és nem sok iskola fogadott be bennünket, állami iskolák meg főleg nem, egyházi iskolák sokkal jobban, tehát Celldömölk, Jánosháza, erre voltunk már, csak én is szeretem, hogyha úgy megyünk, ahol változatosabb, tehát nem megyünk mindig ugyanarra az egy helyre. Gersekaráton voltunk most, tavaly ugye egy másik katolikus iskolában, Zalakomárban, nagyon jó hely volt az is, csak a termek nem voltak nagyok ott, de megoldottuk azért, de maga a hely az viszont nagyon jó volt, a Kis-Balaton és környéke. A János atya is láttam, hogy nagyon-nagyon élvezte, meg a segítőink is volt, két természetvédős gyerek, egyetemista is velünk. Most, hogy ne mindig ugyanoda menjünk, most Gersekarátra mentünk, itt fogadtak be bennünket.
1: Itt elhangzott, hogy nyolcadikos gyermekek is részt vesznek a táborban, de konkrétan milyen korosztályra kell gondolni, tehát a legfiatalabbak hány évesek, illetve ha szabad így fogalmazni, mennyire fontos kritérium, hogy a résztvevőknek egy vallási hátterük vagy lelki, hitbeli hátterük legyen?
2: Ez a tábor mindig is a plébániához tartozó iskoláknak szól. Tehát az ötvös iskola és a Liszt iskolának a gyerekeit hívja meg a Fekete Hági, aki a hitoktatójuk. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy ők jöjjenek. És ez így van jól. És ezen felül, ha nem jön össze a létszám, ezt szoktuk bővíteni körülbelül 50 főre, és volt, hogy kevesebben voltunk, de nagyon sokáig egy pap nem volt velünk. Senki nem jött el velünk évekig. Ugye Ági meg előtte másik iskolába dolgozott, tehát azért itt voltak nehézségek, de most zalaegerszegi kertvárosi templomból, amióta János atya, Molnár János atya, aki a plébános, ő minden évben ott van velünk, és az István atya, Demeter István atya is most velünk volt, meg két évvel ezelőtt is, tehát ő is azért beszáll a dolgokba, és nagyon jó ötletekkel segít bennünket. De János atyának nagyon fontos, hogy ő ott legyen. És ez meglátszik a táborok minőségén is.
1: Hány napos a tábor, hogyan épül fel, és esetleg van-e olyan program, ami kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében?
2: Öt napos, hétfőn kezdjük, és pénteken fejezzük be általában. A korosztály elég széthúzós, tehát van első osztályos, most is volt kettő első osztályos gyerekünk, és a legnagyobbak, akik már nyolcadikat is kijárták, sőt, másik iskolába járnak.
1: És ezek szerint rendszeresen visszajáró táborozók is vannak?
2: Vannak, nem is kevés, tehát rendszeresen visszajárók is vannak, akiket már régről ismerünk, és ezekkel a nagyfiúkkal is mindig nekem azért az volt a bajom, hogy azért ők tudnak már harsányak lenni, meg megkapjuk mi is a dolgokat, de mellette meg csoportba, ha beszélgetünk, olyan jó kis beszélgetések folynak velük, hogy nem lehet rájuk haragudni. És a tábor az nem azért van, hogy én jól érezzem magam. A tábor azért van, hogy ők jól érezzék magukat, és nekünk ezért kell megtenni mindent. Napfelépítése úgy van, hogy reggel, mikor zenés ébresztővel kelnek, és reggeli torna van, a reggeli torna után reggeli, ott gyorsan, ha ez megtört, gyorsan, hát amennyire ugye segítenek azért a nagyok, meg a csoportok be vannak hozzá, hogy ki terít, és ki segíti megcsinálni a reggelit. Amikor elvégeztünk a mosogatással is, akkor átmegyünk általában délelőtt lelki programban. Átmegyünk a templomba, a napi evangélium általában az a lényeg, de szentmise van, és akkor ahhoz fűződően mindig vannak kérdések, az evangéliumhoz kapcsolódik, és utána, miután már megvan az első nap a csoportbeosztás, hogy ki hova tartozik, ez általában elég vegyes. Tehát vannak benne kisebbek, nagyobbak, fiúk, lányok, olyan 6-7 fős csoportok vannak, És akkor ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Ez a kis csopi beszélgetés. Amikor ez megtörtént, akkor ugye jövünk vissza az épületbe, és akkor van ebéd. Ebéd után van egy kis pihenő, és délutánra mindig szervezünk szabadtéri programokat is. Most például a 40 fokban nem lehetett. És ezért próbáltunk benti programokat, tehát az a jó, hogyha egy iskolánál azért van tornaterem, mert akkor azért igaz, hogy ott is 40 fok van, de ott lehet focizni, kosarazni, általában mindig van velük felnőtt. Az idei táborban, mivel nagyon sok egyetemista volt velünk, és nagyon ügyesek voltak, hozzá kell tennem, tehát nekünk felnőtteknek kevesebb dolgunk volt. Olyan jó dolgokat találtak ki, kvízkérdéseket, mindenféle ügyességi versenyeket, volt velünk logopédus is, aki ilyen nyelvtörőket mondott a gyerekeknek, és akkor ezt feladatokba be volt építve. Ennyit nem nevettem, mikor egy puffot kellett bepelenkázniuk a gyerekeknek. Tehát nagyon sok mókás feladat volt, és élvezték. Mindig van kézművesség, egy nap általában, de minden nap lehet, mert kiválasztjuk az őrangyalokat, mindenkinek van egy fele barátja, és annak a fele barátnak nem szabad megtudnia, hogy ő neki kicsoda, de készülni kell neki valamivel, és akkor valami apróságot, gyöngyöt fűznek, festenek, ki mibe ügyes, és akkor ez ki van rakva ott az asztalokra, meg miután úgyis annyira meleg van, nem, nincs is kedvük annyira akkor kimenni, akkor ezeket meg lehet csinálni. Olyan festmények, meg szalvéta technikával dolgoztunk, rózsafüzért lehetett fűzni, nagyon sokféle lehetőség volt, textilfestést csináltunk, és olyan kreatív módon készítették el a pólókat ott a lányok, hogy én is csak néztem, nagyon tetszett, tehát ez is egy lehetőség. Van mindig egy sportnap, amikor mindenféle versenyek vannak, van, amikor akadályverseny van a faluba, azt is nagyon élvezik, volt, hogy tojást kell kérni a faluba, és adnak is, és hoznak is, vagy gyümölcsöt, és akkor ez valamibe be volt építve. Tehát ez is egy feladat, vagy hogy elmennek a kocsmába, és ott éppen megbeszéljük előre a kocsmáros nénivel, ez nem most volt régebben, hogy megmerik-e szólítani, tudnak-e köszönni, udvariasak-e, hogy kitakaríthatnak-e. De volt, aki istálóba dolgozott, mert a bácsi azt engedte meg, sokféle lehetőség volt, és ezek a maradandók. Tehát van ilyen program és sportprogram, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy mindig van mise előtt énekpróba, tehát gitáros énekeket gyakoroljuk, és mindig van egy strandnap, az idén kettő is volt, hát nem lehetett kibírni, máskülönben, tehát muszáj volt elmenni velük. Van egy napja, bátorságpróba van, az valamelyik este, azt nagyon várják a gyerekek.
1: Az elhangzottak alapján biztos vagyok benne, hogy a gyerekek minden évben rengeteg élménnyel gazdagodnak, legyen szó könnyedebb programokról, vagy akár a lelki programokról is. Ennek kapcsán pedig valaha tapasztalta olyat, hogy egy gyermek mélyen megérintődött Isten jelenléte által, és ez is egy olyan szempont volt neki, ami arra ösztönözte, hogy visszatérjen a táborba a következő évben.
2: Biztos, hogy van ilyen. Én a saját unokáimon láttam elsősorban. Megkérdeztem, hogy ti miért jöttök el, vagy miért akartok eljönni. És ők is azt mondták, azért, mert jó, és biztos, hogy van nekik érintődésük. Nem csak az én unokáimnak, hanem a többi fiúnak is, a nagyfiúknak is. Tehát, hogy látják azt, hogy az Isten itt van köztünk, és ez a lényeg, mert azért mindig imádkozunk, sokféle étkezés előtti imádságot Jani atya nagyon jó pofán, fiatalos lendülettel adja elő, és csinálja, de ugyanúgy mindig van lelki program is, a szentségimádás, az érinti meg őket. Amikor csoportonként beszoktunk vonulni a kápolnába, tehát ott a csoportvezetők viszik a gyerekeket, és ott van egy ilyen elcsendesedés. ott olyan mély imádságok vannak, hogy az ember meghatódik. Most is volt ilyen. Például ritkán esett a nyáron az eső, de amikor mi elmentünk Vasvárra, oda föl a Szentkuthoz, szakadt az eső, megerett, és a templomba menekültünk be. De annyira esett az eső, hogy nem tudtunk elmenni a busz megállóig. Busszal mentünk, és busszal kellett volna hazajönnünk. Hazajönnünk, mert 50 ember, még így is örültünk, hogy egy. Nem külön buszunk volt, hanem helyi közlekedési busz. Addig az István atyával megtartottuk a szentségimádást. Fogható volt a Szentlélek. Ott a kegyszoboron nagyon jó volt. Tehát megadta a jó Istenet, hogy közben érdelni, mert olyan lényeg. Ezért csináljuk.
1: Ha egyetlen emlékezetes tapasztalatot vagy élményt, emléket kellene megosztani a hallgatókkal, melyiket választaná?
2: Régebben voltunk már egyszer Pákán, szintén egy hittantáborban, egy nagyfiú elvesztette a telefonját. Élete első telefonja volt ez, és szomorú volt. Kiesett a zsebéből, számháborúztunk, és ahogy ott futottak, kipottyant. És a gyerekeket fölállítottuk láncba, hogy keressék az avarba, mi pedig a csoportvezetőkkel, meg emlékszem, még a Kürnyek Robi atya volt ott velünk, és mondtam, hogy akkor most imádkozzunk, hogy meglegyen. És amíg ott imádkoztunk együtt, egyik fiú fölkiáltott, akik az erdőbe jártak, hogy megtalálta. Mert le volt némítva a telefon, hiába hívtuk, nem lehetett hallani. Nekem, de többi gyereknek is, ez akkora istenélmény volt, ezt ők megtapasztalták, hogy imádság hatására vannak dolgok, lehetetlen dolgok is megtörténnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy az elmondottak alapján a hallgatók számára is egyértelmű, mennyi lelki áldás és gyümölcs származott ebből a táborból. Kedves hallgatóink! A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia szervezésében megvalósuló hittantáborról beszélgettem Tóth Márton Tamás Néjúci nénivel. Köszönjük a figyelmüket!

Mennyei atyám, a Jézus nevében jövök eléd. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én a mai napon elhatároztam, hogy behívlak az én életemben. Ezért a szívemet megnyitom te előtted. Kérlek, Uram, jöjj a szívemben, bocsásd meg az én bűneimet. Te legyél az én életemnek ura, megváltója. Kérlek, vezess engem az igazság ösvényén, és én megígérem, hogy követni foglak életem minden napján. Köszönöm neked, hogy meghallgattál és megbocsájtottál.

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen, az FM 88,4-es frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
2: Kedves hallgatóink! Mai Szívhang műsorunkban Szent Mónikáról, a keresztény édesanyák védőszentjéről és fiáról, Szent Ágoston püspök és egyháztanító életéről hallanak összeállítást.
3: Mécs László, fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás, mint a messiás. Amely almákba édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár, vagy legalábbis, mint a nap, melyet elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliumban, mécsvirágban. Az életünk olyan tünékeny. Ó, szent fényt hagyni volna jó.

Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja, az afrikai Tagasztéban született 332-ben. Életének titka az isteni bölcsesség, a Jézus Krisztus iránti szeretet volt. Mónikát a még pogány patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak. Ezt nem szavakkal, hanem tettekkel igyekezett elérni. Férje hűtlenségeit és lélektelen dükkitöréseit hallgatag türelemmel viselte. A szeretetnek ez a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánul meg, végül meghódította a férfit. Patrícius élete vége felé katekumen lett, a halálos ágyán megkeresztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az oltári szentségből merítette, egyetlen napot sem mulasztott el szentmise nélkül, és esténként is a templomba sietett az imádság órájában. Hitének rendíthetetlensége és szeretetének ereje mégis főleg Ágostonnal szemben mutatkozott meg, mivel a legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül ő okozta neki. Hosszú éveken át könnyek között könyörgött fiáért. Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg. Biztatást kapott egy püspöktől, aki azt mondta neki, lehetetlen, hogy ennyi könny, Ágoston elhagyta édesanyját. Mónika mérhetetlenül szenvedett, ám amikor magára maradt, megtanulta Istenre bízni a gyermekét, még végül egészen odaajándékozta neki őt. Az édesanyja vágya teljesült. Halála előtt elmondhatta, tetézetten teljesítette kérésemet az Isten, az Úr szolgájaképpen látlak már. Szent Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Szent Mónika élete pedig példaképül szolgál minden keresztény édesanyja számára. 387-ben az itáliai Osztiában halt meg,

0: ünnepét augusztus 27-én tartjuk.
1: Az édesanyák a Teremtőtől kapott hivatása, hogy gyermekeket szüljenek, neveljenek a földi és az örök haza számára. Egész lényükben hordozzák a Teremtő által alkotott anyai vonásokat. Napjainkban sok édesanya magányosan harcolja meg anyai hivatását, és emellett a hit átadásának nehézségeit is megtapasztalja. Ez a tapasztalat hívta létre a Szent Mónika közösségeket, amelyek tagjai nem csak az édesanyai hivatás nagyságát ismerték fel, hanem az együtt végzett ima erejét is. Közös szándékuk, férjeik, gyermekeik, unokáik elvezetése Istenhez. A keresztény édesanyák Szent Mónika közössége 1987-ben jött létre Madridban, amikor egy katolikus édesanyákból álló csoport összegyűlt, majd hivatalos jóváhagyást kapott. Magyarországon az első ima csoportot 1992-ben alapították Kalocsán. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánián is évek óta imádkoznak Szent Mónikához a hívek, gyermekeikért, családjukért. Mennyei atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked, és áldom szent nevedet. Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet, és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek, Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. Amen.
2: Tornai András, bármikor bejöhetsz. Ha darabjaira esik szét a világ, ha csended álnok zajok járják át, ha minden megkopott, üres és hideg, ha éppen csak pislákol, elhagyatott tized, akkor is tudd, bármikor hazajöhetsz. Ha jól ismert ösvényen zsákutcát találsz, ha ismerős tereken is idegenként jársz, ha sokáig nem hallod senkitől nevedet, ha senki sem szorítja gyöngéden kezedet, akkor is tudd, bármikor hazajöhetsz. Bármilyen koszos vagy, nyitva áll a házam, bármilyen fáradt vagy, megpihenhetsz nálam. Lehetsz gyenge, lehetsz árva, jöhetsz nyitva, jöhetsz zárva. Jöhetsz némán, jöhetsz sírva, bármerről is érkeznél, az ajtóm ott lesz nyitva. Bármerről, bárkivel, bárhogyan, bármikor, bárhogyan hazajöhetsz, bármikor hazajöhetsz.

0: Szent Ágoston püspök és egyháztanító. Szent Ágoston az észak-afrikai Tagasztéban született 354-ben. Atya eleinte pogány volt, édesanyja Szent Mónika keresztény. Ágoston rendkívül temperamentumos természetet örökölt, fogékony volt mindenre és fegyelmezetlen. Diákkorában túlságosan tudatában volt annak, hogy neki a tanulás nem okoz nehézséget. Az első éveket Tagasztéban töltötte, később Kártágóban folytatott retorikai és jogi tanulmányokat. Fiatalsága zavaras volt, tanulás és erkölcs terén is. Anyja vallásosságát sokáig dajkamesének tartotta. Anyja kitartó próbálkozásai elől, hogy megtérjen, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött. Milánóban Szent Ambrus beszédeit térítették meg. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. Egyre inkább érlelődött benne a megtérés gondolata, de az utolsó lépést Istennek kellett megtennie. Vallomások című művében írta le ennek történetét. Egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza magányt keresve. Sírt és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában. Meddig még, Uram? A zsoltáros szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette. Tollelege, tollelege, azaz vedd és olvasd, vedd és olvasd. Kezébe vette az előtte fekvő szentírást, és ennél a helynél ütötte fel. Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ez Isten válasza volt, mely békét és megnyugvást adott Ágoston szívének. Édesanyjával és néhány barátjával együtt visszavonult Kassziákumba, mely Milánótól északra fekszik mintegy 30 kilométernyire. 387. április 23-án, húsvét vigiliáján Ambrus püspök keresztelte meg. 391-ben pappá szentelték Ágostont, 395-ben pedig Hippó püspöke lett. Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. Mikor meghalt, 113 könyv és 218 levél maradt utána. A teológiai művek írása közben is az a cél vezette Ágostont, hogy korának és a jövendő egyháznak szolgálatára legyen. 430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Sírja jelenleg a Milánó melletti páviában, az egykori Longobárd fővárosban van.
1: Szent Ágoston rend. Szent Ágoston nem alapított a mai értelemben vett szerzetes rendet. Hippó püspökeként papjaival és társaival szigorú apostoli szegénységben és vagyonközösségben élt. Az általa írt iránymutatás, az Ágoston regula a nyugati egyház egyik legősibb szerzetesi szabályzata lett. Jelmondatuk, egy szívvel és lélekkel Isten felé. Fő céljuk a közösségi élet megélése, a lelkipásztori szolgálat, a magas szintű teológiai oktatás, a tanulmányok és a missziók. A szerzetesek hagyományosan fekete habitust viselnek. Hozzánkban már a középkorban virágzó korostoraik voltak, ám a török hódoltság és a reformáció alatt szinte teljesen eltűntek az országból. A rendszerváltást követően élethettek újjá kisebb közösségeik.
2: Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. de ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az úr. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul, bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem igazán, híven, kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. A mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most is mindörökké, igen. Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
1: Szent Ágoston üzenetek. Légy mindig elégedetlen azzal, ami vagy, ha oda akarsz jutni, ahol még nem vagy. Mert ahol magadnak, aki odavetődik vissza, aminél már tovább jutott. Letér, aki a hit. Aki az úton kívül a rohanó. Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani. Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik a szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége. Semmi sem győz meg, csak az igazság. Semmi sem ment meg, csak a szeretet. Szeressük embertársunkat, vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el, ha azt tudjuk mondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva. Szeress, és tégy, amit akarsz. Forog a világ, de áll a kereszt.
3: Lacki János egymásban. Ma Istenben vagyok, bennem van az Isten. Ma egymásban vagyunk, mint a van, s a nincsen. Szerelmes az Isten. Miért engem szeressen, mint az utanálló engem várjon lesben? Világ rugdosása, világ ölelése, benned vagyok mégis, benned vagyok mégse. Keskeny út előttem, széles ég fölöttem, beléd törülköztem, benned megfürödtem. Te benned aludni, ébredni belőled, életre hátralék, halára előleg. Szaladni te benned, futni mozdulatlan, áldó mozdulatban, kérő mozdulatban, mókus kerekedben az idő csörömpöl, egy marék muzsikát szaggatok a csöndből. A maréknyi hangot hegyekké keleztem, felemelsz, mint szikla, elnyelsz, mint tengerszem. Ma Istenben vagyok, Isten lakik bennem, mennyei lakbérem idelent fizessem. Szerelmes az Isten, én belém van esve, felfelé zuhantam, akárki meglesse.

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk. Hozzátok ide! És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni. De mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
4: Hírpercek.
5: Felzárkozó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori hátterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági 10 próbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád Mincent, Dráva Iványi, Kis Szent Márton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis Szent Mártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurérban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. Kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
4: Híreinket hallották.

ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ez az ige egy nagyon szomorú élethelyzetemmel függ össze. Én 15 évvel ezelőtt elváltam. Csodálatos családom volt, amire azt gondoltam, hogy nagyon jól működik. Amikor is kiderült, hogy ezt a feleségem nem így gondolja. És nagyon megrázó volt két kisgyermekkel a válás, és az elején nyilván nagyon mérges voltam a páromra, hogy ilyen csodálatos életet hogy tudott hagyni. Hosszú időn keresztül volt bennem ez a sértettség, düh, önsajnálat. Sok fájdalmon keresztül megértettem azt egy idő után, hogy a hiba az nem a másikban keresendő, hanem magamban. Mindenkinek a saját szempontjából igaza van. Ezért nem szabad őt elítélnem, hanem meg kell értenem, hogy mi az, amit ő gondol, mi az, amit ő érez, és úgy gondolom, hogy ez aztán az életemben sok más területen is nagyon fontos volt, hogy akár a munkámban, akár a magánéletemben igyekszem megérteni a másik embert, és nem ítéletet hozni, nem elítélni, nem bírálni, nem az én igazamat bizonygatni. Ha ez megtörténik, akkor megtörténhet a gyógyulás is, megtörténhet a fellélegzés, megtörténik az, amikor az ember úgy érzi, hogy ez a tapasztalat az élet útján, ez segített abban, hogy érettebbé váljon, segített abban, hogy szeretetteljesebbé, jobb emberré váljon.

0: Eperjesi Ferenc közgazdász, vezetői tanácsadó gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

Hírperce. Felzárkozó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kőjüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori áterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendezte meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva-Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésen és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermek és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurérban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkozó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak.

0: 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a csesztohovai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a csesztohovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Viszinszki bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Felvidéki beszélgetésünket hallják. A mikrofonnál Kálmészáros Réka. Mai vendégem a Dunaszerdahelyi plébániai karitász vezetője, Bugár György. Hálás vagyok, hogy elfogadta a felkérést, eljött Komáromi stúdiónkba, és bemutatja nekünk az önök tevékenységét.
5: Köszönöm szépen a kedves üdvözlést, nagyon szívesen jöttem, annál is inkább, mert szívügyemnek tekintem az egyházi intézmények összekapcsolását és népszerűsítését. Ugye a Mária Rádió is kapcsolódik a katolikus egyházhoz. A plébániai karitász meg kifejezetten egyházi segélyszervezet, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem, és mivel ugye a találkozunk, vagy a beszélgetésünk apropója, a plébániai karitász 20 éve működik Dunaszerdáján, ezért hát van is miről beszélni.
4: Meg is szeretném kérni, hogy mutassa be nekünk ezt a 20 évet így röviden Dióhéjban, illetve hogyan indult útjának az önök küldetése, és hogyan formálódott mind a mai napig.
5: Évről évre erősödik bennem a meggyőződés, hogy a Szentlélek irányította ezt az egészet a kezdet-kezdetén. Lehet, hogy azelőtt is, tehát a 20 évnek előtte is voltak rá utalások, de 20 évvel ezelőtt egyértelművé vált, hogy a Szentlélek akaratát teljesíteni kell. Az történt 20 évvel ezelőtt, 2005 húsvétja után, inkább azt mondanám, hogy pünköst körül, megszólított a dunaszerdai plébánia, illetve egyház közösség egyik erős egyénisége, Kollár Mária hitoktató, Isten nyugosztalja, azóta már távozott. Marika volt a Ferences Világi Harmadrend dunaszerdahelyi közösségének a vezetője, de hárman maradtak, három idős néni, így mondom, hát 80 fölött maradtak, és fönnállt a veszélye annak a Ferences regula szerint, hogy ha három alá csökken a Ferences közösség létszáma, akkor a aktív tag a legközelebbi becsatlakozhat, mivel örökfogadalmas, nem hagyhatja a közösséget el, de csatlakozni kell a legközelebbihez, ami ugye Pozsonyban volt akkor, és a Marika megkért, mint aktív szervezőt, egyébként akkor már évek óta városi képviselő voltam, és szintén egyházban aktív szervező, Kollár Marika engem kért meg, hogy segítsek toborozni új tagokat a Ferences Világi Harmadrend tagságába, hogy megerősödjön a dunaszerdahelyi közösség. Én akkor kértem egy nap gondolkozási időt, aztán bizonyos indításra bementem, egyébként is volt tennivalóm a városházán, és az akkori szociális osztályvezetőjét megkérdeztem, hogy hogyan állunk városi szinten a rászorulók ellátásával. Hát kiderült, hogy csak a törvény által előírt kötelező segítséget nyújtották a rászorulóknak akkor 2005-ben.
4: Az mit jelentett, mit foglalt magába?
5: Hát azt, hogy a törvény által a egészségi állapota vagy a anyagi helyzete miatt, ha szüksége van ugye állami támogatásra, akkor azt elintézték a betegségérző, tehát meg a létminimum alatt élőknek valami kis juttatás, akkor a árva gyerekek, ami tulajdonképpen most is benne van a törvénybe, de akkor csak ez működött Szerdahelyen. Az, hogy jótékony szervezet van-e vagy nincs, azt igazából, mint városi képviselő, nem is mértem föl, mert nem jutott el hozzám semmi olyan hír, amiben kapaszkodni tudtam volna, és nem is ez volt a cél, hanem olyan elgondolással, hogy a Ferences Világi Harmadrend, ugye hívő embernek nem kell magyarázni, hogy a Ferences lelkiség mit jelent. Tehát a szegények, a elesettek támogatása, és akkor a Marika bevallotta másnap, hogy eddig semmi ilyennel nem is foglalkoztak. Csak ima élet volt. Én azt ajánlottam a Kollár Marikának, hogy szervezzünk egy gyűjtést az egyházközségben hirdessük meg, és amíg a gyűjtés tart, addig kutassunk föl az egyházközségben olyan nehéz sorsú családokat, akikről a közösségük vagy a környezetük tudja, hogy nehezen élnek. Csak hogy ezt támogatás nélkül nem lehetett volna megvalósítani, ezért elmentem a akkori dunaszerdai plébános, esperes plébánoshoz, aki történetesen Kis Róbert helynökatya volt akkor Dunaszerdáján, a plébános, és Pázmány Péter volt a polgármester. Illetve Nagy Frigyes, jelenleg a Szent György lovagrend nagy prioria, akkor ő alpolgármester volt, és őket hármukat szólítottam meg, hogy mit szólnak az ötlethez, és tudnak-e segíteni. Mind a hárman megígérték a támogatást, és akkor meghirdettük az egyházközségben, hogy gyűjtést szervezünk. És mindez, meggyőződésem, hogy ez mind a Szentlélek indítására történt, de előzőleg, ugye én már évtizedek óta szervezője vagyok a város közösségének, sőt, hát a Fölvidéken is itt-ott segítettem néhány dologba, és a szervezői tevékenységem során megtapasztaltam azt, hogy közösséget létrehozni, építeni és megerősíteni csak közös tevékenységgel lehet. Papíron, megbeszélés alapján, meg körémélekkel, tehát így nem lehet közösséget fenntartani, csak közös, rendszeres tevékenységgel. Ezért döntöttünk úgy 2005 nyarán, hogy kérünk a várostól egy helyiséget. Megint a Szentlélek lépett közbe. 2005 nyarán megjelent a Dunaszerdei Városházán Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Isten nyugosztalja, azóta már távozott, aki kért a városvezetéstől egy helyiséget, hogy amikorra a Máltai Szeretetszolgálat jönne Dunaszerdahelyre, mint felvidéki központba, hogy akkor legyen egy biztos hely. Akkor őrült ki a jelenleg nyugdíjas klubként szolgáló vásártéri épület, mert akkor ott volt a galéria, átköltözött a Kortárs Magyar Galéria, ott kezdett, átköltözött a kastélyba, kiürült az épület, a városvezetés odaígérte ilyen célokra, hogy oda gyűjthetjük az adományokat, és ott összejöhet a közösség. És a Marikával közösen elkezdtük megszólítani a egyházközség tagjait, hogy jöjjenek segíteni. Néhány hét alatt 15-en voltunk, akik részt vettek ebben a akcióban. Én magam annak jártam utána, hogy kik a rászoruló családok. Kikértem a városházáról olyan családokat, akik rendszeresen kérnek segítséget. Én magam ismertem néhányat, plusz a hozzám csatlakozók is környezetükben ismertek családot. Nagyon óvatosan megszólítottuk őket, hogy mire lenne szükségük. Így alakult ki az, hogy 2005 adventjére összegyűlt bútor, háztartási cikk, ruha, cipő, iskolaszer és vállalkozók által adományozott élelmiszer csomagok. Ezt kiosztottuk a családoknak, és a decemberi dunaszerdai önkormányzat testületi ülésén már arról tudtam beszámolni, hogy sikeres volt a kezdeményezés. Néhány hónap alatt elértük azt, hogy van egy szervezett közösség, akik képesek gyűjtést szervezni és továbbítani, illetve vannak támogatandó családok, és van támogatás a hátunk mögött, az egyházvezetés és a városvezetés. Így a januári, 2006 januári összejövetelen úgy döntött a közösség, hogy akkor ezt folytatni kellene, és akkor így folytattuk évente. Mindig amennyire módunk volt, és amennyit bírtunk, annyit. Tehát adományokat hirdettünk, adománygyűjtést, meg kerestük továbbra a családokat is. Ez volt a kezdet, ez az első év. És akkor így fejlődött, volt egy állandó helyünk a város által. Később kaptunk raktárhelyiséget a városi tömeggarázsban. Szintén ingyenbérbe odaadta a város, a mai napig megvan, és közben csatlakoztak olyan egyének is, akik nem akartak ferences világi harmadrend tagjai lenni. Tudni kell, ugye egyházi törvények szerint a szerzetes rendek a katolikus egyházban, ott kemény regula van, tehát jelölt, aztán próbaidő, ideiglenes fogadalom, örök fogadalom, és akkor ezt úgy végig kell járni, és természetesen imádságos evangéliumi alapon imádságos élet. Nem mindenki vállalta, de a szeretett szolgálatot igen. Úgyhogy elneveztük Ferences szeretett szolgálatnak, így működött egészen 2015-ig. A 10. évfordulót szerettük volna megülni, mert hát ugye ünnepelni is kell, főleg, hogyha szeretetből, szeretettel tevékenykedünk, és hát 2015-ben megszerveztük a 10 éves ünnepséget, ahová meghívtuk az akkor újonnan hivatalba lépő Nagyszombati Félegyházmegyei Karitás igazgatóját, Dzurech mérnök urat, aki mai pillanatig is igazgatója az intézménynek. Tudni kell, hogy a plébániai Karitás önkéntesek csoportja az egyházközségen belül. A Nagyszombati Főegyházmegyei Karitás viszont fizetett hivatalos munkahely az egész világon a püspökök maguk mellé, tehát a egyház megyéjükben szerveznek vagy szervezhetnek szeretett szolgálatot, ami hivatalos egyházi intézmény. De a 2015-ös évfordulóig nem volt igazi kapcsolatunk Nagyszombat felé. Az igazgató úr eljött a 10 éves ünnepségre, a városvezetés, egyházi vezetés, önkéntesek, ismerősök, család, tehát körülbelül 50-60-an vettünk részt a 10 éves ünnepségeken, és onnantól kezdve napi kapcsolat alakult ki a Nagyszombati Főegyházmegyei Karitás és a Dunaszerdahelyi szeretett szolgálat. Ekkor már a ferencesek annyira nem voltak aktívak, inkább akik nem váltak ferencessé, így városi szeretett szolgálat néven működtünk a további években. Még nem, 2015-ben az akkori esperes plébános Monsignor Szakál László atya kérvényt adott be a nagyszombati érsek felé, hogy egyeztetve a Karitás igazgatóval, hogy tegyük hivatalossá a dunaszerdahelyi szeretett szolgálat működését, és kérvényezte a plébániai Karitás hivatalos megalakulását. Így történt az, hogy 2016 ősszel Orosz János érsekatya kiadta a dekrétumot a dunaszerdahelyi plébániai Karitás megalakulására egyes számmal. 2016. december 15-én a dunaszerdahelyi római katolikus plébánián szűk körben aláírtuk a regisztrációs okiratot, és hivatalosan megalakult az egyes számú dunaszerdahelyi plébániai Karitás.
4: Arra szeretném megkérni, hogy egy kicsit fejtse ki nekünk, hogy mi a különbség egy plébániai katolikus Karitás és például egy világi szeretett szolgálat Karitás között. Kérem, a fogalmakban is egy kicsit segítsen.
5: Igen, tiszta. Ez sok embernek nehézséget okoz. Most ne térjünk rá, hogy szlovákul mit jelent, meg magyarul mit jelent.
4: Magyar hallgatóinkra de is magyar,
5: de már hogy ott is egészen más. Ugye a katolikus egyház segélyszervezete világon, az egész világon az a katolikus Karitás. Létezik a világ Karitás, a nemzeti Karitás és a főegyházmegyei, tehát az egész világon van egy közös, aztán van a földrészenként, aztán van a országos, Szlovákiában pozsonyi székhelyen a szlovák katolikus Karitás, és minden püspök mellett egyházmegyei Karitás létezik. Ennek a hivatalos elnevezése egyházmegyei és plébániai Karitás. Az egyházi törvények alapján. Minden más ezen kívül, ami civil kezdeményezés, egyházon kívüli kezdeményezés, tulajdonképpen nem nevezheti magát Karitásnak, mert ez védve van. Tehát a Karitás jelkép, meg a név és minden egyéb védett dolog, de a szlovák nyelvben a Karitás, tehát minden Karitás. Karita, ugye? De Dunaszerdahelyen is néhányan, sőt, hát volt egy cikk, amit kénytelen voltam megtámadni, mert félreérthetően fogalmazott az illető, aki egy civil kezdeményezést indított, és városi karitásznak nevezte úgy, hogy mi már működtünk. És akkor hozzám fordultak, hogy milyen problémákat követnek el, és akkor én helyreigazítást kértem a sajtóba, hogy ők nem lehetnek karitász, mi vagyunk a karitász, ők szeretetszolgálat, jótékonysági cég, jótékonysági akció, de nem lehet karitász. Úgyhogy különbséget kell tenni egyéni, céges, meg vállalkozói kezdeményezések között, akik bizonyos jótékonysági tevékenységet fejtenek ki, teljesen mindegy, hogy milyen irányba, egyszeri vagy rendszertelen alkalmakkor. Tudomásom szerint Dunaszerdahelyen, de a Csalló közben is talán csak ritka egy-két rendszeres jótékonysági tevékenységet fejtenek ki, főleg a kisgyerekek meg a beteg gyerekek felé, de olyan rendszeres munkát, hogy a év minden napján adományokkal is, meg osztással is, meg rászorulók támogatásával is foglalkoznak, azt tudomásom szerint jelen pillanatban csak a Dunaszerdahelyi plébániai karitász.
4: Most belevághatnánk egy kicsit a sűrűjébe, talán az egyik nehezebb kérdés lesz, amit most felteszek. Ki a rászoruló?
5: Köszönöm a kérdést, nagyon nehéz. Számítottam, mert tucatjával kérdezik, hogy ki a rászoruló. Honnan tudjátok, hogy ki az? Hát ez nagyon nehéz kérdés. A 12-en vagyunk jelen pillanatban az Dunaszerdahelyi plébániai karitász közösségében, ebből 3 szociális végzettséggel rendelkezünk, és a szociális főiskolán is több szemeszteren keresztül tanultuk, és hát úgy, ahogy meg lehet világítani, hogy ki a rászoruló, de egészen más a elmélet. Főiskolán, meg a egészség, rendszeresen előadok az egészségügyi iskolán, ott is nagyon nehéz elmagyaráznom a diákoknak, de a gyakorlatban azért, főleg 20 éves tevékenység után, gyakorlatban meg lehet különböztetni. Előjáróban annyit kell tisztáznunk, hogy a magát, családok, de itt most elsősorban egyénekről van szó, mi főleg a gyerekes családokra, meg a időset, beteget gondozó családokra összpontosítanánk, ha hagynák a rászorulónak, magát rászorulónak nevező egyének, hogy velük foglalkozzunk. Ugyanis túl sok a visszaélés, vagy a próbál, így mondom, nem tudjuk, hogy visszaélése, vagy milyen mértékű. De a próbálkozás, amiről nyilvánvalóan 3 perc után kiderül,

0: ez csak egy próbálkozás, túl sok energiát elvesz tőlünk, és minden évben változtatunk a munkamódszereinken, hogy mennél jobban kiszűrjük, hogy igazságos, szociális munkában soha nem lesz igazságtétel. Tehát itt nem lehet. Emberekkel dolgozunk, sőt emberek lelkével dolgozunk, ami nagyon nehéz. A megfogható az az adomány. Tehát amit adunk fizikailag.
1: Tehát az élelmiszerekre gondoljunk.
0: Élelmiszer, ruházat, iskolaszer, melegholmi, amit egy háztartásban el lehet képzelni, azzal tulajdonképpen mindent be tudunk szerezni, és mindennel rendelkezünk, de az igény elsősorban tartós élelmiszerre van igény. Zárójelbe jegyzem meg, főtételt is szoktunk osztani, különösen adventbe és karácsonykor, de azt nem szívesen vallaljuk, nincs sok értelme, nincs látszatja, és senkinek nem okoz örömet. Egy mondatban megvilágítom. Amikor legutóbb meghirdettünk főtételosztást karácsonyra, úgy tudtuk, hogy körülbelül 15-20 család igényli. Mire elkezdtük kiosztani, még a 15-20 családnak se jutott, már voltak vagy 50-en jelentkezők. És onnantól kezdve figyelem, hogy több a próbálkozás, hogy így fejezzem ki, mint a valódi rászoruló. Senki nem fogja bevallani, hogy ő nincsen rászorulva. De amikor bejön a Caritasba, és megkérdezzük, hogy mit segíthetünk, és azt feleli rá, hogy adjanak valamit, ott már él a gyanú, hogy nem biztos, hogy az illető rászoruló. Ha a józan paraszti ésszel és hívő lelkülettel belegondolunk, hogy ha valakinek otthon, és most bárki a rádióhallgatók közül belegondolhat, hogy ha valami otthon hiányzik, csak a konyhából valamilyen élelmiszer, akkor azzal fekszik, azzal kell, hogy azt be kell szereznem. Tehát ő pontosan tudja, hogy mire van szüksége. Ha úgy állít be a Caritasba, hogy adjanak valamit, még mindig visszakérdezek, hogy mi legyen az a valami. Hát valamit. No, azt ugye ez eleve kizárható, hogy ő bármire is rászorulna. Még így is kap, de nem olyan bőséggel, amit 5 perc után kezdi sorolni, a fél világot is elvinné 5 perc után, mikor már rádöbben, hogy azért itt lehet próbálkozni. Hát ezt megszüntettük ebben az évben, amikor eldöntöttük, hogy a szombati rendszeres nyitvatartás alatt nem adunk bárkinek bármit, már nem győztük, egyszerűen tavaly adventben az asszonyok sírva mentek haza, annyira leterhelő volt.
1: Hát önkéntesekről beszélünk.
0: Tehát a közösségünk elnézést, az önkénteseink, a Caritas önkéntesei, és akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell változtatni. Pontosan ezek miatt a próbálkozók miatt bevezettük a utalvány, élelmiszer utalvány rendszert idén januárban, hogy hétfőn 4 órától pecsétes dátumozott élelmiszer utalványt adunk egy hónapba egyszeri beváltásra, és akkor kap 1-2-3 táska, amire módunk van, tartós élelmiszert.
1: Tehát akkor onnan felismerhető, hogy aki jön, az tudja, hogy mire van szüksége.
0: Aki hétfőn bejön, és el tudja mondani, hogy mit szeretne, annak írunk egy utalványt, kézbe adjuk, és az adott hónap bármelyik szombatján, amikor a nyitvatartásunk van, nyilvános osztás, oda jön, felmutatja az utalványt, és akkor kap a raktárkészletből tartós élelmiszert. Hozzáteszem, az élelmiszeren kívül minden egyebet minden szombaton osztunk. Jövő januárban az a feladat vár ránk, hogy ezt is megakadályozzuk, mert konkrétan a nyilvántartási fizetünkben tucatjával van olyan család és egyén, aki minden szombaton rendszeresen megjelenik, mindig ugyanazt kéri, takaró, melegruha, alsónemű, tehát a élelmiszer, tudja, hogy most már élelmiszert nem kap, csak egy hónapban egyszer, mondjuk akkor is követel, amikor utalvány van nála. De jövő év egyik feladata az lesz, hogy az egyéb adományokat is úgy korlátozzuk le, hogy lehetőség szerint az kapja, akinek valóban szüksége van rá.
1: Na és itt a kérdés erre, hogyan lehet rájönni, hogyan lehet kikutatni, hogy ki az, mi a jellemzője annak, aki valóban rászorul, és tényleg talán nem a saját hibájából van abban a helyzetben, amilyenben. Akikért tulajdonképpen önök megalakult az így önök van, szervezete. Így van.
0: Köszönöm szépen, ez jó. Tehát a valódi, nem mondom, hogy igazi, valódi rászorulókat föl lehet ismerni a viselkedésük alapján. Aki szerényen, óvatosan odajön, kér, nem követel, kér, és amikor négy szem közti beszélgetéssel, első alkalommal fölmérjük a helyzetét, a negyedik kérdés után automatikusan lehet látni, hogy valóban rászorul. Nagyon nehéz ezt így leírni, de tulajdonképpen nálunk a Plébáne Karitász nyilvántartásában nyoma van annak, hogy kinek adhatunk bármikor önzetlenül szívesen, és kivel kell óvatos lenni. Azt kell mondanom ennyi év után, hogy annyira visszaélnek az adományokkal, hogy a következő utcasarkon már árulják azt a téli holmit, élelmiszert is. Tehát amit hivatalosan utalványra adunk, már 6 gyereke van, és hetek óta nem ettek, és 3 napja nem tudott főzni, és így előadja, és adunk élelmiszert, nem vagyok rá, és elmegyek utána, és a következő sarkon már árusítja azt, amit adtunk neki.
1: De egymás közt veszik ezt meg a hajléktalanok?
0: Ez nagyon változó. Az utca népének is fölmutatják és árusítják. Egy megkímélt gyerekruhának az ára 3-5 euró. Tehát egy család jó szándékkal, jó szívvel behoz egy zsák gyerekruhát, mert kinőtte a gyerek, nagyon szép és nagyon jó állapotban vannak, és aki elsírja, hogy a gyerekeknek nincs mit fölvenni, odaadjuk, nem egy esetben visszamondták, nem kellett utána menni, jött arra ismerős, és mondta, hogy ott árulja a sarkon a szép gyerekruhát. Sajnos el kell ezt mondani, de mind a mellett a klienseink nagy része, hallo a Jóistennek, most már kiismerjük, hogy ki az, a nagyobbik része valóban rászoruló, és tudja, hogy mit akar, mire van szüksége, és 90%-ban meg is kapja rögtön, mert hál' Isten a város jóvoltából vannak helyiségeink, ahol raktározunk, és amit meg nem rögtön, azt meg amint megkapjuk, nyilván van tartva, és akkor ő kaphatja meg. Így adódik az a helyzet, hogy évi 150-160 kliensünk, nagyon nehéz ezt fölmérni, az is kliens, aki egy évben kétszer jön, meg aki hetente, tehát az nehéz így, de körülbelül 150-160 család is egyén, és ebben van hajléktalan, idős, sok gyerekes, beteg, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, de nem ugyanaz a 160 kliens jár vissza, mindig elmarad, nyilván vannak egyéb okok is, de tudjuk róla, és visszakapjuk a jelzést, hogy azzal, hogy támogattuk élelmiszerrel, bútorral, ruhával, segítettünk rajta, hogy jobb helyzetbe kerüljön. Mindig van ilyen. Ennek örülünk. Mindig van olyan, hogy hívő ember jön, és hittel jön adományozó is, meg rászoruló is. Soha ki probléma ezekkel a hitbéli dolgokkal nem volt. Mindig azokkal van a baj, akik azt hiszik, hogy a Plébáné Karitász az nekik van, és mindent értük kell megtennünk, holott az nem igaz.
1: Tudna esetleg nekünk felmutatni egy-két példát, amit egy kicsit úgy megmelengetni a hallgatóink szívét, hogy nem csak a rossz van, hanem valóban miért is érdemes mindezt csinálni?
0: Hát hála a Jóistennek, sok jó tapasztalatunk van. Egyébként nagyon hamar kiégnének a kollégáim is, meg én is, hogyha mindig csak a rossz történne velünk, de nyilván, hogy nagyon felemelő érzés, amikor olyan család jön el hozzánk, aki tudja, hogy mit kér, konkrétan jön papíron leírva, mit szeretne, kisgyerek, beteggyerek, alázattal kér, összegyűjtjük, elvisszük neki, nagyon sok ilyen esetünk van. Konkrétan a legutóbbi eset az volt, hogy jelentkezett egy 5 gyermekes anyuka, akinek a 5 gyerekből 4 beteg. Évek óta nem volt rendes karácsonyuk, már a apukák nem igazán támogatják a családot, ugye megtudták, hogy beteg a gyerek, elmentek, de az anyuka olyan kitartó, hogy aki egyébként szintén beteg, hogy összegyűjtögeti, kuporgatja a pénzt, és mindig valami kicsit vesz, amire éppen szükség lehet. Legutóbb ragaszkodott hozzá, van nekünk karácsonyfa, műfa, amit szívesen felajánlunk bármelyik rászoruló családnak. Nem fogadta el, mondta, hogy ezt ő mindenáron meg akarja venni, most a karácsonyra, mert megígérte a gyerekeknek, hogy saját karácsonyfájuk lesz. Jó, megegyeztünk, megveszi, de a hozzávalókat, meg az ajándékokat jövő héten egyeztetünk, megkértem őt, hogy írja össze, amit eddig nélkülöztek. Beszél meg a gyerekekkel, mire van szükség. Visszakérdezett, hogy mit írhat, bármit. Iskolaszer van, téli holmi van, játék van. Tehát tulajdonképpen, amit nem tudunk karácsonyig beszerezni, azt később mindenképpen tudjuk ajándékozni. Na most alig várják a Caritas munkatársaim, hogy vigyük a családnak az adományt, mert leírhatatlan érzés. Az, hogy adni jó, meg jónak lenni jó, ezek nem azt mondom, hogy szólamok, de valahol kifejezi azt, hogy kell, de ezt át kell élni, és akkor...
1: Akkor kell életre tulajdonképpen mindennek.
0: Hát a sok munkánk az oda megy ki, hogy még mindig van olyan eset, amikor valóban érezhetően tudunk segíteni, hogy mindenki örül. Az a ajánló, tehát az, aki ajánlotta a családot, a család is, meg mi magunk is, meg az adakozó is. Bár a szeretetszolgálat munkájában alapvető dolog, hogy nem szabad nyilvántartani, hogy kinek az adománya, kihez került, ezt nagyon kerüljük, ez alapvető dolog. Úgyhogy sok, hála a Jóistennek, sok ilyen esetünk van, amikor olyan családnak adjuk, akin eleve látszik, hogy jó helyre került.
1: A műsoridőnk lassan a végéhez közelít, de még egy rövid kérdést engedjen meg nekem. Mit tanácsolna így a hallgatóink számára? Bizonyos esetekben ugye mindannyiunkban benne él a vágy, hogy segítsünk azon, akinek szüksége van rá. Sokszor találkozunk hajléktalanokkal, kéregetőkkel, illetve olyanokkal, akik önmaguk arra hivatkoznak, hogy szegény családban élnek, gyermekeiknek buszra, gyógyszerre, stb. Kell. Mit tanácsol? Hogy lehet számukra segíteni? Mit tegyünk, mit ne tegyünk?
0: Igen, ez jó kérdés, és tucatjával kapom ezt a kérdést rendszeresen. Ugye az én szempontomból mondjuk azt, hogy talán könnyű a válasz, de azért mindenki magának kell mérlegelni, hogy milyen mértékben vesz ebben részt. A Dunaszerdahelyen hozzám fordulóknak mindig ugyanazt tanácsolom. Tanuljon meg nemet mondani, akár úgy is, ha nem bír másképp, hogy álljon be otthon a tükörbe, és ismételgesse azt, hogy nem adok, nem, nem, nincs, nem. Mert én tudom, hogy milyen helyzet az, amikor a élelmiszerüzlet előtt odatoppan egy nagyon rosszul kinéző egyén, és elkezd sírni, hogy napok óta nem evett, kérne 1 eurót ételre. Senki nem garantálja, hogy azt az 1 eurót ő ételre fogja költeni. Egyébként meg utána jártam, ugyanaz az egyén reggel 6-tól déli 12-ig ugyanott kéreget, nem 1 eurót mindenkitől van, aki 5-öt is ad neki. És délre 50-60 eurót összeszed.
1: Tehát megoldás lehetne ilyenkor, hogy ételt adjunk, ne pénzt?
0: Igen. Tehát azt mondom neki, hogy mire van szükség, mit szeretne, bemegyek, megveszem, kihozom. Abban a pillanatban nagyon-nagyon kevés, aki elfogad, és azt mondja, hogy köszönöm.
1: Tehát ez már egy szűrő.
0: Ez teljesen egyértelműen egy természetes szűrő. Felajánlani, hogy éhes, mondja, mit vegyek, és megveszem. Abban a pillanatban eltűnik, mert tudja, hogy akkor itt most nem jár sikerre. A másik dolog, sajnos X esetem volt olyan, hogy a nyugdíjas néni sírva hívott fel, hogy segítsek megoldani a helyzetet. A fél nyugdíja már ráment a kéregetőkre, nem tudja, hogy mit csináljon. Én magam mentem el hozzá, és megbeszéltük, hogy mondjon nemet. Mert hogy mindenki a környezetemben azzal jön, hogy sajnálja az embert. Ha nagyon sajnálod, és nem akarsz nemet mondani, és ez a legkézenfekvőbb megoldás, a Dunaszerdahelyi Plébániai Caritas Dunaszerdahelyi Plébánia mellett van, ami ugye esperesi kerület, és az egész esperesség minden papja tudja, hogy bárki jelentkezik a falusi plébánosnál, küldheti a Karitásba, mert bármikor kiszolgáljuk.
1: Itt megjegyezném ugye hallgatóink számára, hogy mindenki a saját településéhez mérten esetleg keresse fel, hol található egy Karitász, vagy valami hasonló szervezet, ahova ezeket az illetőket tudja tanácsolni, vagy küldeni, úgymond, és talán ezzel tehetünk a legtöbbet, ha jól értem.
0: Igen. Én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ajánlja be a Dunaszerdahelyi. Egyébként a szerdahelyi járásban van több Karitász is, csak ővelük nincs napi kapcsolatunk, és nem tudom, hogy aktuálisan hogy működnek. Vagy a paphoz küldje az illetőt, és a pappal nekem napi kapcsolatom van. Tehát mindenképpen, ha nem aznap, másnap tudunk a családnak segíteni, ha jelentkezik nálunk. Tehát az utcán megszólított, vagy az üzletben szólított ember, vagy mondjon nemet, és forduljon el, és akkor nem fogják üldözni, mert egyébként minden nap fognak tőle kérni, ahogy a nénik is panaszkodtak. Vagy mondja azt, hogy a plébániai Karitász erre van, van nekik mindenük, tessék oda menni.
1: Még sok mindenről beszélgethetnénk, de mivel az időnk valóban szűkös, hálás vagyok, hogy ezt mind elmondta nekünk, és kívánok sok sikert, illetve kitartást és erőt, talán inkább ez lenne a megfelelő szó, mindahhoz, ami az önök küldetése.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Ami az erőt illeti, mindig van, kapjuk föntről az erőt, és teljes meggyőződése van az egész Karitász közösségnek, hogy ennélkül, a isteni támogatás nélkül nem tudnánk ezt a munkát végezni. Köszönöm a támogatóinknak, mindenkinek, aki hozzánk fordul. Tulajdonképpen még a klienseinknek is meg kell, hogy köszönjem, a rászorulóknak, hogy hozzánk fordulnak, mert így együtt alkotunk egy nagy közösséget, és a szeretet, szolgálat, ugye, ami itt alapján működik, így tud kiteljesedni és hirdetni a isteni dicsőséget, hogy van hová fordulni, van hová menekülni, mert végső soron az is benne van, és mi mindig jó szívvel segítünk annak, aki jó szívvel fordul felénk, és abba bízunk, hogy mindig fönn tudjuk tartani azt a színvonalat, amit 20 év alatt a segítségével megtartottunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és Isten áldását kérem minden kedves hallgatóra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Bugár Györggyel, a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász vezetőjével beszélgettünk. A felvételt Gálmészáros Réka készítette.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a Nagymarosi templomban hangzott el augusztus 23-án.
1: Kinek tartanak engem az emberek? Kérdezi Jézus. 2000 éve és ma is. Kinek tartotok ti engem? Miért kérdezi Jézus? Néha nem baj, ha úgy tükröt tartanak elénk, hogy is látnak bennünk az emberek, hogy látnak bennünket. Amikor egy munkahelyen új helyre megyünk, akkor interjút készítenek, mi van a tarsójunkban. Jézusnak nem kellett ilyen interjút adni. De kíváncsi volt, mondhatnánk, hogyan vélekednek róla, és leginkább arra kíváncsi, hogy mi van a szívünkben, hogy ki nekünk ő. Nagyon jól tudta, hogy ő kicsoda, az Atya fia, az Atya szentje. Sokféleképpen vélekednek róla az emberek akkor is, ma is, tanító, vagy éppen gyógyító. És majd Péter apostol lesz, aki megadja a választ, te vagy a Krisztus, az Isten szentje. Azóta is Péter és az ő utóda foglalja össze nekünk legjobban, ki is a Krisztus. És az egyház minden gyarlósága ellenére ezt a hitet őrzi számunkra. Ezt a sziklát, amiről beszél az Úr Jézus, amire ráállít bennünket. Ki nekem Jézus? Még a 70-es vagy a 80-as években megjelent egy ilyen könyv Magyarországon, hát mondhatnánk Bécsben jelent meg, csak eljutott Magyarországra, és színészekkel, és akkor elismert emberekkel készítettek interjút, és olyan különös volt akkor olvasni, meg teológusok voltunk abban az időben, és örömmel olvastuk a szocializmus nagy kék ege alatt, hogy van, aki lemeri írni, hogy Róbert László azt mondja, Jézus az első kommunista volt. Hát világos, ő innen a tükörből nézte a dolgokat. Egy egyetemista azt mondja, Jézus a legjobb barátom. Ennek már jobban örültünk. Tolnai Klári a legszebb, aki azt mondja, az életem titka. Benne folyton meghalok és föltámadok. Benne mindig újra tudok kezdeni. Hát ezt több mint 40 éve olvastam ezt, és azóta is folyton visszacseng bennem. Ő az életem titka. És úgy kérdezi tőlem és tőlünk, mi a te életed titka? Ki ez a Jézus? Egy távoli valaki? Olyan valaki, akihez nagy bajban oda megyünk, amikor már nincsen más lehetőségünk. Ilyen tűzoltó, akkor hívjuk a tűzoltót, ha ég a tűz. Most itt Nagymaros határában itt majdnem leégett a vasút széle az elmúlt napokban. Hála Istennek, nem? Ki ez a Jézus? Hát nem tűzoltó és nem is csak orvos, hanem az életem titka, akiben meghalok és föltámadok, akiben újra kezdek. És akiről Péter apostol azt mondja, a Krisztus, a szabadító. És majd azt mondja ennek a Péternek az Úr Jézus, erre a válaszra mondja, Péter, te szikla vagy, erre a sziklára építem egyházamat. És Péter egyáltalán nem volt szikla. Egy nagyon is ingatag ember, aki lelkesedik, aztán meg megtagadja az Urat. És az Úr Jézus mégis azt mondja neki, az a hit, ami a szívedben van, az egy fontos. Olvasok erről valamit. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajtam. Valami egészen megdöbbentő ez. Az isteni tulajdonságot, a sziklaságot átruházza egy gyarló, törékeny emberre. Simonból Petrosz lesz, szikla lesz. Péter nem önmagában szikla. Péter hitvallása miatt válik sziklává. abban a pillanatban kapja ezt a nevet, amikor kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az élő Isten fia. Péter és a belülő induló egyház nem azért szikla, mert az emberi intézmény vagy a pápa tökéletes, hanem azért, mert a zsoltárok istenére, a végső sziklára támaszkodik. Ugye ezt olvastuk a bevezető imában, a 62. zsoltárban, erős váram, nem ingadozom, erős váram. Hát ha evangélikus templom előtt mentünk már el, vagy voltunk benne, mi van kiírva, erős váram Istenünk. Innen veszi Luther Márton azt, erős vár az Isten nekünk, ha benne vagyunk, ha az ő akaratában vagyunk, ha keressük az akaratát, akkor sziklára állítja a lábunkat, különben pedig ingatagon vagyunk. Az Ószövetségben a szikla kizárólag Isten metaforája. A sivatagi, viharos, háborús világban a szikla jelentette az egyetlen dolgot, ami nem mozdul el, nem változik meg, nem omlik össze. Isten a létezés sziklája. Hozzá menekülhet az ember, ha élete darabjaira hullik. Ő a végső meginthatatlan alap. És Krisztus erre a sziklára állít bennünket. De jó, amikor megtaláljuk ezt a sziklát a hitben, életem titka benne, újra és újra föltámadok. És annyiszor homokon állunk, és minden vasárnap egy meghívás, állj újra a sziklára. Az Isten oda hív. Az egyházat bármennyire gyarló, emberi, intézményes, megöregedett, mégis arra adja nekünk az Anya Szent Egyházat, a Jóisten, hogy sziklára állítson bennünket. Azt mondja a Zsoltár, még egyszer olvasom, lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön. Erős vár a mi Istenünk. Amikor sziklán tudunk állni, akkor biztonságban vagyunk. Jézus mondja, aki hallgatja szavaimat és tettekre is vágyja, hasonlít az okos emberhez, aki sziklára építette a házát, amikor keresem az ő akaratát, akkor ebben az erős várban vagyok. Amikor a magam elképzelését hajházom, sodródok vágyaim után, megfelelési kényszereimben, félelmeimben, akkor homokra érkeztem. És Jézus folyton visszaállít bennünket erre a sziklára,

hogy bármilyen nehéz körülmények között vagyunk, a hit végtelen erő. Tegnap egy csodálatos ünnepet ültünk meg itt Nagymaroson, a Fejérhegy egyik házában. Egy 100 éves néninek az ágyánál mondtam szentmisét, Babi néninél, aki megjárta a Málenki robotot. Nagyon ritka alkalom, hogy valaki a közösségből 100 évet megél, de még inkább az, hogy erős hittel éli túl ilyen borzalmat, ahogyan ott a semmi birodalmában összetették a kezüket, és fölemelték a szívüket, és ezt mondták, bízom benned, Jézus szíve, bízom benned. Ezt imádkozta, nem tudott mást még, de ezt tudta. És amikor tudom ezt a jelszót, bízom benned, akkor sziklára állít bennünket. Különben meg elkeseredünk és belesüllyedünk a depresszióba és az önsajnálatba és a vádaskodásba. Ki a hibás? Folyton visszaállít bennünket erre a sziklára az Isten. Ha van bátorságunk ránézni. És egy utolsó gondolat, mert hogy néha úgy tűnik, mintha ez a szikla omladozna. Ez az egyház, amely olyan stabilnak tűnt századokon keresztül, ahol a világ minden pontján egy nyelven miséztek, Kínától, Japánig, mindenütt latinul mondtam misen, meg ugyanaz volt a ritmus századokon keresztül, a 20. századra, mintha megváltozott volna, mert megváltozott körülöttünk a világ. Második vatikáni zsinat 1962-65-ig reflektál arra, hogy ez a szikla ma egy élő organizmus kell, hogy legyen. Szikla abban az értelemben, hogy a Péter sziklájá állunk, de nem merev, s ha az marad, akkor elmegy fölötte az idő. Az egyházról, mint intézményről alkotott képünk néha nagyon negatív. Sokan mondják, Krisztus igen, egyház nem. Sokan elhagyják az egyházat, nem az Istent. 23. János pápa a zsinat kezdetén azt mondja, ki kell tárnunk az egyház ablakait, le kell ráznunk magunkról az aranyport. És ez egy folyamat. 60 éve tanuljuk, hogy kinyissuk az ablakokat, hogy beengedjük a lelket. A második vatikáni zsinat után a szikla statikus képe helyett az élő organizmus dinamikus képe került előtérben. Az egyház nem egy kőtömb vagy egy bürokratikus intézmény, hanem egy élő lélegző test, melynek Krisztus a feje, a hívők a tagjai, a Szentlélek pedig az éltető ereje. Krisztus titokzatos teste vagyunk. Itt helyben is, az egyház megyében is, és az egész Anyaszent Egyházban Isten népe vagyunk. Az egyház nem csupán a klérusból, pápából, püspökökből, papokból áll, hanem a hívők közösségéből, akik együtt zarándokolnak a történelemben. Az egyházkép közösségibbé vált, képes a növekedésre, az alkalmazkodásra, a gyógyulásra. Ha az egyház nem változik, és nem reagál a kor jeleire, akkor elhal. Nagyon sok helyen kiürülnek a templomok, mert úgy őrizzük a hamut, és nem a parazsat. A modern világban az egyház már nem tud, és a zsinat óta nem is akar egy külső, elzárkózó erődítményként működni. A mai egyháznak vállalnia kell a belső pluralizmust, a párbeszédet a kultúrával, a sebezhetőséget és a folyamatos megújulást. Már Szent Ignác mondta, Ecclesia Semper Reformanda. A szikla merevsége helyett élő szövet rugalmasságára van szükség. A keresztény üzenet hiteles maradhasson a változó világban. Az egyház

0: Hírpercek. Harminc éve a rászorulók menedéke a Csillafont Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csillafont Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adagételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az Avasi Máltai játszótér javára, a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált sírhantábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült famteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében, olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
1: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsért vessék a Jézus Krisztus!
2: Minden örökké,
1: amen! Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, bennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol közétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel ítélkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi hallucináció megkísérti, vérrel ítélkezik. Adj meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.

0: Üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rétékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Mi, Atya, bocsánat, üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rétékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rétékezett.
1: Asszonyok!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel étkezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Awesome.

0: Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk megostoroztak.
1: Az.
2: Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlőd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van feleled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszony.

0: saját nevemben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették, és vörös köppenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: van.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk keresztre, aki érettünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a felelünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az anyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.
0: Asszony!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy.

Egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi

0: Sőt, a bennében a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a vizsgálatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Unkelhäuser Kristóffal, kulturális közvetítővel és szociális szakemberrel Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, Unkelhäuser Kristóff. Szeretettel köszöntelek itt nálunk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ugye most magyarul beszélünk, de az adás előtt beszéltünk arról, hogy sok nyelvet beszélsz, illetve a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy Luxemburgból jöttél egyenesen, és ott is élsz.
1: Igen.
0: Hogy van ez? Hogy vannak a magyar gyökerek?
1: Hát szüleim 56-ban mentek ki Luxemburgba, és hát én akkor ott születtem. Apukám az fogta magát pontosan 56-ba, anyukám egy kicsit később, és akkor találkoztak ott Luxemburgba, és akkor egy kicsit későbben én születtem. És én maradtam ott, és szüleim visszamentek Ausztriába élni.
0: Hány éves voltál, amikor visszamentek Ausztriába?
1: Akkor voltam 33.
0: Mesélj egy kicsit a családodról, már ott találkoztak kint, vagy Magyarországról is ismerték egymást, illetve milyen körülmények között nevelkedtél?
1: Egy nagyon szigorú hívő magyar családdal, a három K-t mondom, klasszikus nevelés volt, konzervatív és katolikus nevelésem volt, és apukám és anyukám között volt 20 év különbség, mert apukám az sokáig kellett ott kint dolgozni, anyukám először elment ki Argentínába, és akkor visszajött Európába, és akkor ott Németország, Luxemburgban ott ismertek mást meg, és akkor 73-ban születtem én. Az elég későn.
0: Milyen volt felnőni a luxemburgi közegben? Milyen nyelven beszéltek hozzád?
1: Az otthon beszéltünk tényleg magyarul, és az iskolában luxemburgiul, és a testvéremmel luxemburgiul beszéltem mindig. Szerényen neveltünk fel, mert a luxemburgi nem szabad elfelejteni, hogy az egyik leggazdabb ország volt, és mi hát nem voltunk szegények, de mindenünk megvolt, de szerényebb volt az a helyzetek, de minden évben eljöttünk Magyarországra, az nagyon jó volt. Cserkész táborokba tudtam menni, Franciaországba, Dániába, és az nagyon jó volt. És meglettem keresztelve is egy magyar paptól, Kölei Gyurkabá, úgyhogy azt hiszem, hogy így volt a neve. És ő is egy nagy magyar cserkész volt, úgyhogy ez mindig volt nálunk a családi gyökerünkben, a kereszténység, meg a cserkészek.
0: Fiatal korodban már láttad azt, hogy mivel szeretnél foglalkozni később? Mikor döntöttél erről?
1: Az elég korán volt. Az a 15-16 tudtam már, hogy leszek valamilyen szociális szakmába. Anyukám az mindig nagyon segítőkéz volt. Apukámtól kapta meg a kultúrát, úgyhogy először lettem szociális munkás, nevelő, és utána mentem még egyszer az egyetemre, és tanultam meg a zenei művészetet Linzben. Az egy kicsit később, mert utáltam az iskolát nagyon, és először el kellett mennem dolgozni, mert néhány dolgokat akartam magamnak megengedni. Szüleim nem tudtak fizetni, például egy autót, és akkor először elmentem dolgozni, és jóval később akkor az egyetemre mentem.
0: Szociális munkásként mi volt az, ami miatt az egészet választottad, illetve milyen élmény ebben dolgozni?
1: Az én életfilozófiám mindig, hogy kell segíteni annak, akinek rosszabb a helyzet. És először dolgoztam gyerekekkel a Don Boscóba, az a luxemburgi egyháznak volt egy ága, a Fondation Maison de la Porte Ouverte, a nyitott háznak. És ott volt a gyerekek, akik jöttek a rendőrséggel, mert a szülők nem bántak nagyon jól. Utána dolgoztam AIDS betegekkel, és kint az utcán, a prostitúcióban. És utána a pszichiátriával dolgoztam. Az mindig on the border, az mindig olyan emberekkel dolgoztam, aki a társadalomtól el lettek lökve. Hogy ez hogy alakult ki, nem tudom. Azért talán, mert szerettem is a punk zenét. Az is mindig olyan volt, hogy igen, nem a társadalomban nem passzoltam bele, és azoknak kellett segíteni, akik így kiestek belőle. És az mindig volt így az életfilozófiám is, hogy segíteni kell azoknak az emberek, akiknek szükségük van rá.
0: Milyen élmény volt velük találkozni? Az első alkalmakra emlékszel, hogy sokkolt téged az ő életük, vagy élettörténetük, vagy olyan természetesen tudtál odalépni hozzájuk?
1: Én nem vagyok egy ember, aki ítél, úgyhogy elég természetesen jöttem oda, és hála az égnek nem dobáltak meg, nem kaptam bunyót, úgyhogy gondolom, hogy elég sikeresen csináltam ezt a szakmát, és csinálom is, és hát vannak is sajnos sok magyar hajléktalan és Luxemburgban, azokkal is találkozom, azokkal is van a kapcsolatban, nekik is hozok most Magyarországról néhány dolgokat, hogy megvan nekik az én telefonszámunkat, és akkor segítek nekik, és akkor hozok néhány hazai finomságokat. Úgyhogy ennek mindig örülnek, úgyhogy emberének kell, hogy legyek. És ez mindig az én az életfilozófiám volt, hogy én sajnos lettem nagyon szigorúan megnevelve, de így a mindennapival én nagyon-nagyon toleráns vagyok, mert ki vagyok én, hogy ítéljek valakit.
0: És hogyan lehet nekik segíteni?
1: Hú, ez nehéz kérdés. Én szerintem először kell egy kapcsolatot kreálni, hogy én nem ítélek el, bízhatsz bennem, nem ígérek semmit, hogy én az életmódodon tudok valamit változtatni, és nem is vagyok azért ott, hogy én csak támogatok, én vagyok egy perc az ő életükben, vagy talán pár órát az ő életükben, de meg akarom erősíteni az embert, úgyhogy ő is hasznos, ő is valaki, ő is fontos, és én nem tudom a szegénységet legyőzni, de tudok az embereken segíteni. Úgyhogy ez Luxemburgban az egy fontos ág a segítő, úgyhogy kell segíteni, óvszert adni, injekciókat adni, és azt ingyenesen, úgyhogy nem kell fizetni, és adni nekik egy lehetőséget, egy házat, ahol tudnak saját önmaguknak lenni. És ezt gondolom, és akkor én mindig ott voltam, mint például Mikulás, vagy ott voltam, hogy nevessünk, az nagyon fontos, hogy nevetjünk egymással. A feleségem elmentem egyszer az utcán át, és akkor ott jött két hölgy, aki férfi volt egyébként, de hölgynek öltöztek, és akkor utána, szia Kristóf, és akkor puszítunk egymást, feleségem csak így nézett, hogy ez most ki volt, de hát mondom, oké, ez én vagyok, ez az én szakmám, és ez vicces volt is, hogy nem kerültük egymást, hanem természetesnek kell, hogy legyünk.
0: Tehát akkor az emberekhez kapcsolódtál.
1: Pontosan.
0: Lelkileg mi az, ami téged épít, ami tölt ezeknél a nehéz szituációknál? Mi az a lelki érték, amiből te táplálkozol?
1: A családom, a feleségem, és a gyerekeim, és az, hogy tudok zenélni is. A művészet, az a pszichohigiénám, úgyhogy szeretek járni múzeumban, szeretek járni kutyámmal és a feleségemmel az erdőben, és ez felépít. Úgyhogy akkor a munka az a munka, és otthon az az otthon. Nem próbálom behozni a munkámat haza. Vannak is kivételek, de általában sikerül otthagyni a munkámat a munkán.
0: Kicsit még visszatérve a szociális segítésre, olvastam rólad, hogy producerként, rendezőként is részt vettél olyan projektekbe, ami ezzel a szakmával kapcsolatos. Mesélnél egy kicsit erről?
1: Mikor dolgoztam a Vöröskeresztnél, akkor például csináltam egy olyan projektet, hogy faragtunk meg egy héten keresztül, fával dolgoztunk, mert akkor legalább a hajléktalan nem isztak, és akkor is, ha be voltak nyomva, akkor is tudtak még valahogy késsel bánni, és tök jól voltak elfoglalva. Sok mindent csináltam a szabadidőmben. Volt egy olyan projektem, hogy öntöttünk egy harangot egy archeológussal, aztán írtam egy könyvet, és a luxemburgi zenészekről csináltam egy filmet HIV és AIDS-ről, CD-lemezeket csináltam, kortárstól, elektromikus és ilyen experimentál zené. Amit most illeti a munka, hogy visszajövök arra a kérdésre, az ott például a gyerekekkel építettem egy kemencét, hogy

0: II. János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 31. Világi intézmények. Az élet kovásza a világban. Szükségét érzem annak, hogy felhívjam a figyelmeteket három alapvetően fontos feltételre, amely nélkül nem teljesíthetitek be küldetéseteket. Mindenek előtt Krisztus igazi tanítványai kell, hogy legyetek. Mivel a világi intézmény tagjai vagytok, az elkötelezettségetek természete is ilyen világi. Így hát az evangéliumi tanácsoknak úgy kell engedelmeskednetek, hogy nem csak az életben elfoglalt helyetek nem változhat meg, hiszen laikusok vagytok, és annak is kell maradnotok, hanem éppen, hogy meg kell erősítsétek azt. Magát a laikus állapotot szenteljétek meg. Legyetek magatokkal szemben még igényesebbek, hogy a világban és a világért való elkötelezettség, melyet a laikus lét magában hordoz, hittel teli és állandó lehessen. A második feltétel az, hogy tudásotok és tapasztalatotok szintjén megfelelően a saját szakterületeteken valóban hozzáértéssel és szakszerűen tevékenykedjetek. Azért, hogy jelenlétetekkel adhassatok tanúbizonyságot apostoli küldetésetekről és a mások iránti elkötelezettségetekről, melyet a felszenteléstek és az egyházban elfogt helyetek megkíván. A harmadik feltétel, amelyről szeretném, ha elgondolkodnátok, egy olyan elhatározásból áll, amely rátok annyira jellemző. Az az elszánt igyekezet, hogy belülről változtassátok meg a világot. Ti valóban kiléptetek a világba, és nem csak társadalmi szempontból, egy belső beállítottságot várnak el tőletek, melynek segítségével be tudtok illeszkedni a társadalomba. Épp ezért úgy kell tekintenetek magatokra, mint a világ egy részecskéjét, aki azzal foglalkozik, hogy megszentelje azt, és teljességgel elfogadja az ebből fakadó követelményeket és a világ valóságának, értékeinek és törvényeinek jogos uralmát. Drága fiaim és leányaim, működési körötök hatalmas, ahogy látjátok is. Az egyház sokat vár tőletek. Szüksége van arra, hogy bizonyosságot tegyetek arról, elhozzátok a világnak az öröm hírt, ami által minden valóban emberi vágy és törekvés rátalálhat a Krisztusban való beteljesülésre.
0: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.